0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Egy idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egy idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi-északnyugati felén többfelé élénk lesz, délután 23-28 fok valószínű.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints rá!

0: Kényem.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban. Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
1: Műsorajánlót hallotta.
7: Hobby Rádió.
8: Üdvözlőd vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok! Mi

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Ha éhes vagy, nyaj sót, akkor szomjas leszel.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Ma éjjel táncolj, ez a
2: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Táncolj mi!
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
3: Miért mondja mindig ezt, komám?
2: Jaj, komám, ne is kérdezd. Lemegyek reggel megfejni a tehenet. Fejem, erre az a dög felrúgja a dézsát. Kikötöm a lábát, erre felrúgja a másik hátsó patájával. Azt is kikötöm, erre csap a farkával egy akkorát megindul a dézsa. Ezután felállok mögé a sámlira, hogy fölkössem a farkát a gerendához. De rövid a farka. Kihúzom a derékszíjam, a farkához csomózom, felkötöm a gerendához, erre lecsúszik a gatyám. Na ekkor jött be az asszony. Tehén lábai kikötve, állok mögötte a sámlin, felemelve tartom a tehén farkát, a gatyám meg letolva. Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
1: Reklámot hallottak.
4: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. Másfél milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adat, amit az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonsághete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon. Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi

0: Kamu reklám.
1: A Bajkál-tó vize meleg, mondotta Vlagyimir, és tovább korcsolyázott.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Halló?
2: Halló, jó estét kívánok, Jók autókölcsöző.
1: Jó estét, Nagy József vagyok. Ma reggel béreltem egy autót önöktől, és most megállított egy rendőr, hogy nem még a jobb hátsó elsőm. Igen, még kezdhetjük előről.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az Alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csák Attilával. Gyere velem, táncolj mi!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Szivárvány.
7: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

életünk. Ó, azok a hatvanos évek, ma már csak szép mesék. Nem volt az éden, mégis közelnek tűnt az ég. A tiltott gyümölcsök íze édes volt nekünk, de hova lett, hova tűnt az az édes életünk. Jöjj hát, és hazudd azt, hogy

hova lett, hova tűnt az az édes életünk. Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után?

hozzám közel. Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Három új főispánt neveztek ki. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban. Most sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb három főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsodabaú-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánnál szeptember 15-i hatálya. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább.

0: és időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 15,9 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor.
4: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást.
4: Jó szórakozást.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 15-én köszöntjük Enikő, valamint Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Enikő név jelentése szarvas tehén. Ezt a női nevet Vörös Marti Mihály költőnk alkotta meg, az ősi ennek névből. Ezen név viselője barátságos, kedves személyiség kialakulását támogatja. A név viselői otthonosan mozognak a művészet világában. Értékelik a minőséget, de életerejük, lelkesedésük nem mindig elég ahhoz, hogy valóra is váltsák álmaikat. Becézése Eni, Enci, Encike, Encsi, valamint Ena. Jeles viselői Eszenyi Enikő színésznő, Détár Enikő színésznő,

0: Színésznő, Nagy Enikő színésznő, Sütő Enikő topmodell és Tóth Enikő színésznő, valamint ön, kedves Enikő. Szintén ezen a napon köszöntjük Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése méh, valamint szorgalmas. A név becézése Meli, Melike, Melus, Litta, Blittácska, Blitti és Littike. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajád, Bebúra, Bogát, Bogáta, Boris, Borocs, Debúra, Dolorúza, Dolores, Enőke, Hetény, Katalin, Katarina, Katerina, Katú, Lola, Lolita, Lolli, Lóránt, Melissa, Meluzina, Mária, Niobé, Orlandó, Paméla, Roland, Töhötöm, valamint Ünőke nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót

0: Abbi Rádió.
1: Rádió.
2: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1776-tal kezdünk, szeptember 15-én az angol erők elfoglalták New York City-t. Csak nem 100 évet ugrunk előre a 19. századba. 1848. szeptember 15-én Magyarországon a védelem megszervezésére az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. Kereken 10 évet ugrunk előre, 1858. szeptember 15-én Pesten megszületett Hubay Jenő hegedűművész, zeneszerző, pedagógus, akadémikus, a Magyar Hegedűiskola megalapozója. 1919-ben a Zeneakadémia igazgatója, majd 1920 és 34 között főigazgatója volt. Operákat, szimfóniákat és hegedűversenyeket komponált. Maradunk még a 19. században, 1876. szeptember 15-én Berlinben megszületett Bruno Walter, amerikai karmester. És még mindig a 19. század, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. Folytassuk a 20. század közepével, 1941. szeptember 15-én Herceg-Szántól megszületett Albert Florian labdarúgó edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952-től 1974-ig, játszott olimpián, VB-n, EB-n bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját, 1968-ban világválogatott volt. Folytassuk 1946-tal, szeptember 15-én Alpáron megszületett Kásás Zoltán, 92-szeres válogatott vízilabdázó. Most sem megyünk előre sokat, mindössze 1952-ig, szeptember 15-én született Bordán Irén színésznő. Folytassuk 1956-tal, szeptember 15-én Győrött megszületett Dobra János, Liszt Ferenc díjas karnagy, Gordon művész. 1978-tól a Tomkins énekegyüttes művészeti vezetője. Egyetlen évet lépünk csak előre, 1957-re, szeptember 15-én megszületett Tölgyesi Péter alkotmányjogász, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi intézetének tudományos munkatársa, politikus. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. szeptember 15-én született Harry herceg, Charles herceg és Diana hercegnő fiatalabbik fia. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Hobby Radio.
1: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
2: Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót.
5: 2026. szeptember 15-e, kedd, a fájdalmas szűzanya ünnepe. Evangélium Szent Lukács könyvéből második fejezet, 33-tól 35. vers. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is tőr járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Elmélkedés. Simeon profétai szavai a jeruzsálemi templomban Jézus bemutatásakor nem csak az örömről szólnak, hanem a fájdalomról is. A te lelkedet is tőr járja át, mondja a gyermek anyjának. Valóban, Mária élete nem csupán kiváltság, engedelmesség, szolgálat, hanem szenvedés is. Elkíséri fiát a szenvedés útján, mellette van a keresztig. A fájdalmas szűzanya ünnepe arra hív, hogy megálljunk Mária mellett, aki anyai szívvel hordozza fia fájdalmát. Nem tehet semmit, csak jelen van. Ott van, amikor Jézust halálra ítélik, hordozza a keresztet és keresztre feszítik. A szeretet gyakran éppen így mutatkozik meg, nem látványos tettekben, hanem a hűségben, a kitartásban, a csendes együtt szenvedésben. Mária fájdalma nem lázadozó, nem elutasító. Elfogadja azt, amit nem ért teljesen. Bízik akkor is, amikor nem látja a végkifejletet. Ezért példakép számunkra. Ő az együttérző anya, az egyház anyja, aki osztozik minden hívő szenvedésében. Ez a nap arra tanít minket, hogy nem kell félnünk a könnyektől, ha azok szeretetből fakadnak. Jézus anyja nem menekült el a fájdalom elől, mi se próbáljuk elkerülni a kereszteket. Ha Máriával és Jézussal járunk, nem leszünk egyedül a próbatételek során. A szenvedés idején gyakran csend van, válaszok helyett némaság árad az égből. Mária is ezt élte át. De épp ez a csend válik az engedelmesség iskolájává, mert ahol nincs már szó, ott hűségre van szükség. Szűz Mária, fájdalmas anya, aki csendben és hűségesen kísértett fiadat, Jézust egészen a keresztig, taníts engem is szeretetre. Segíts, hogy a nehézségek között ne meneküljek, ne zárjam be a szívem, hanem legyek kitartó csendesen, de szeretettel. Mutasd meg, hogyan lehet hinni akkor is, amikor fájdalom ér, hogyan lehet bízni akkor is, amikor nem látom a végső célt. Légy velem, amikor én is a kereszt tövében állok. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a világ első vasból épült hídja az angliai Colebrookdale városban egy család három generációjának munkájából készült el 1782-ben? Abraham Darby fejlesztette ki a kokszolásos technológiát, a fia gyártotta le a vaselemeket, míg az unokája építette a hidat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy trieszti fogast hoztam önöknek. Elkészíthető különben tengeri halból is, fogas egy kicsit drága. Fogassal mondom, hozzávalók 4 személyre, fogas 60 deka, alma 4 darab, békön 15 deka, tejföl 4 deci, trapista sajt 40 deka, fokhagyma, só, petrezselyem ízlés szerint. A fogas szeleteket leszeljük, sózzuk, és lisztbe forgatva olívaolajon elősütjük. Ezután hal szeleteket az olajból kivéve lecsepegtetjük. A visszamaradt olívaolajban megsütjük az almakarikákat és a szeletelt békön szalonnát. Ezután tepsibe rakjuk a hal szeleteket, az almakarikákkal és a békönnel rétegezzük. Ezután a tejfölbe fokhagymát, sót és friss petrezselymet vágunk, kikeverjük, és ezzel az öntettel bevonjuk a rétegzett halat. A tetejére reszelt sajtot rakunk, 180 fokos előmelegített sütőben szép pirosra megsütjük. Köretként burgonya pürét ajánlok hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobbi Rádió adását. Ma Enikő és Melitta nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg Budapesten 15,9 fok van, a mai napon mozdonyvezetők napja van, a mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1540-ban az utolsó királyi temetés Székesfehérvárot. Fráter György ekkor János király tetemét itt temették el, ezek után megszűnt itt a királyi temetkezés. 1848-ban a bécsi önkéntes légió Pestre érkezett. Ezt a bécsi egyetemi ifjúság élén tanulókból és iparosokból toborozta. A légió 3 napig folyamatosan érkezett a fővárosba. A 2000 főnyi csapat BEM hadseregében harcolt. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében először 9 órakor az Esélyegyenlőségi magazin várja önt, amelyben Ruzsa Viktor műsorát hallgathatja meg. Ezt követően 10 órakor a Világjáró következik, Magyarosi Marianna utazási műsorában. Délben 12 órakor a déli hírösszefoglaló adásában tájékozódhat a nap eseményeiről. 13 órakor a délután műsorral folytatjuk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Délután 4 órakor a Life is Life életmód magazin, majd 5 órakor a Live World adása következik, amelyben a legnagyobb külföldi előadók koncertjei szólalnak meg. 6 órakor az esti hírösszefoglaló adásában a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírek várják önt. Este 7 órakor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége, riport, interjú, tudósítás műsorral készülünk, míg 9 órakor az Egyenlő Esély Esélyegyenlőségi magazin műsor Ruzsa Viktorral szólal meg. 10 órakor újra a Világjáró következik Magyarosi Marianna utazási műsorában, és a nappal 3 órakor az Ezer arc, ezer talentum zárja a napot, amelyben Reményik László interjú műsorát hallgathatja meg. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap hírei egyértelműen a hazai és nemzetközi energiaellátás, valamint a költségvetési kihívások köré csoportosulnak. A fűtési szezon beköszöntével a gázárak alakulása került a figyelem középpontjába, ahol az Európai Bizottság megnyugtató jellegű állásfoglalása szerint a kontinens fogyasztásának csökkenése miatt fizikai gázhiány nem fenyeget, ugyanakkor a háztartások számára a számlák mértéke továbbra is komoly terhet jelenthet. Ezzel párhuzamosan a Paks második atomerőmű projekt jövője is újabb fordulatot vett, miután Alekszej Lihacsov, a Rosatom vezérigazgatója Bécsben találkozott Rafael Grossival, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójával. A tárgyalások eredményeként a vezérigazgató egyértelmű üzenetet intézett a magyar kormánynak, ami a projekt további sorsáról és a nemzetközi ellenőrzésről adhat tájékoztatást. Mindeközben a belföldi gazdaságpolitikai vita is élénken zajlik. Bokros Lajos, a korábbi pénzügyminiszter és közgazdász a Tisza kormány tevékenységét kritizálva kijelentette, hogy az elmúlt 100 nap alatt még nem történt érdemi lépés a gazdaság javítására, miközben a legsürgősebb feladatként az adózás és a szociális támogatások teljes szétválasztását említi. A kormányzati oldalon ezekkel párhuzamosan egy új gyermekvédelmi tervet is bejelentettek, amely a gyermekeket fenyegető veszélyek, köztük a szexuális kizsákmányolás és az online manipuláció elleni küzdelemre fókuszál, és amelynek megvalósítására jelentős forrást szánnak. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége ma ismét a társadalmi érzékenység és a kulturális élet legfrissebb fejleményeivel áll a hallgatók rendelkezésére. Portálunkon olvasható, hogy a nemzetközi szórakoztatóiparban ismét felhangzottak a kritikus hangok, miután a Grace Klinika sztárjának új sorozatát még a készítés előtt hevesen bírálták a közönség körében. Hazai téren a figyelem a sérült gyermekek támogatására irányul, ahol Vitéz László bába automatája is részt vesz a 34. sérült gyermekek napja különleges programjaiban. Emellett a Haifong speciális iskola megnyitotta az új tanévet, amelyben több mint 200 különböző fogyatékossággal élő tanuló kap helyet. A kulturális kínálatban kiemelt helyet kapott a Katona József könyvtár 30. születésnapja, amelyet a Bácsvakok szervezésében tematikus sétával és interaktív bepillantásokkal ünnepelnek. Ugyanakkor a Tiszapart mozi korlátok nélkül programja innovatív technikai megoldásokkal tér vissza, ahol a jelnyelvi tolmácsolás mostantól applikált formában is elérhető lesz. Ezek a hírek együttesen mutatják be, hogyan ötvöződik a szórakoztatás, a társadalmi befogadás és a szakmai fejlődés igényével. A részletes háttérinformációkért és a programok pontos időpontjaiért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. 7 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés újabb üteme. Új vezető a mentőszolgálat élén. Ma napos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is a Közhangon, jelentette be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, hétfőn Facebook oldalán. A közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon augusztus 31-én indult el. Először a közmédia küldetése című fejezet volt kitölthető a honlapon, majd a közszolgálatiság jelentése és társadalmi értéke címet viselő második fejezet nyílt meg. Mint írta, a felületen létre lehet hozni saját műsorötleteket, amelyekre a közösség többi tagja szavazhat, és el lehet mondani azt is, melyik régi műsort látnák szívesen újra. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az egészségügyi minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról, 9-en nyújtottak be pályázatot. Drágul a benzin és a dízel Horvátországban. Literenként 6 centtel emelkedik a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára Horvátországban, közölte a horvát kormány. A benzin literje legfeljebb 1,7 euróba, azaz körülbelül 630 forintba, a dízelé több mint 1,8 euróba, azaz 673 forint körüli összegbe kerül. Az új árak szeptember 15-től 7 napig lesznek érvényben. A kormány az előző 7 napos időszakhoz képest változatlanul hagyta a forgalmazói árések felső határát és a jövedéki adók mértékét. Októberben újraindulhatnak a három oldalú ukrajnai egyeztetési tárgyalások. A Kreml nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy októberben újraindulhassanak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitrij Peszkov elnöki szóvívő a Rosszijej televíziónak. Nem zárják ki ezt a lehetőséget, egészen pontosan a közeljövőről beszél, vagyis október sem zárható, kifogalmazott. Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
1: Hobby Rádió.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 15-e, kedd. A fővárosban már

0: közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Iház utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak.
1: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Enikő és Melitta nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Magyarországon 16,1 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon mozdonyvezetők napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Addi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 15-én köszöntjük Enikő, valamint Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Enikő név jelentése szarvas tehén. Ezt a női nevet Vörös Marti Mihály költőnk alkotta meg, az ősi Ennek névből. Ezen név viselője barátságos, kedves személyiség kialakulását támogatja. A név viselői otthonosan mozognak a művészet világában. Értékelik a minőséget, de életerejük, lelkesedésük nem mindig elég ahhoz, hogy valóra is váltsák álmaikat. Becézése Eni, Enci, Encike, Enci, valamint Ena. Jeles viselői Eszenyi Enikő színésznő, Détár Enikő színésznő, Nagy Enikő színésznő, Sütő Enikő topmodell és Tóth Enikő színésznő, valamint Ön, kedves Enikő. Szintén ezen a napon köszöntjük Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése méh, valamint szorgalmas. A név becézése Meli, Melike, Melus, Litta, Littácska, Litti és Littike. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajád, Bebúra, Bogát, Bogáta, Boris, Borocs, Debúra, Dolorúza, Dolores, Enőke, Hetény, Katalin, Katarina, Katerina, Katú, Lola, Lolita, Lolli, Lóránt, Melissa, Meluzina, Mária, Niobé, Orlandó, Paméla, Roland, Töhötöm, valamint Ünőke nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Családi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1776-tal kezdünk, szeptember 15-én az angol erők elfoglalták New York City-t. Csak nem 100 évet ugrunk előre a 19. századba. 1848. szeptember 15-én Magyarországon a védelem megszervezésére az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. Kereken 10 évet ugrunk előre, 1858. szeptember 15-én Pesten megszületett Hubay Jenő hegedűművész, zeneszerző, pedagógus, akadémikus, a Magyar Hegedűiskola megalapozója. 1919-ben a Zeneakadémia igazgatója, majd 1920 és 34 között főigazgatója volt. Operákat, szimfóniákat és hegedűversenyeket komponált. Maradunk még a 19. században, 1876. szeptember 15-én Berlinben megszületett Bruno Walter, amerikai karmester. És még mindig a 19. század, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. Folytassuk a 20. század közepével, 1941. szeptember 15-én Herceg-Szántól megszületett Albert Florian labdarúgó edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952-től 1974-ig, játszott olimpián, VB-n, EB-n bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját, 1968-ban világválogatott volt. Folytassuk 1946-tal, szeptember 15-én Alpáron megszületett Kásás Zoltán, 92-szeres válogatott vízilabdázó. Most sem megyünk előre sokat, mindössze 1952-ig, szeptember 15-én született Bordán Irén színésznő. Folytassuk 1956-tal, szeptember 15-én Győrött megszületett Dobra János, Liszt Ferenc díjas karnagy, Gordon művész. 1978-tól a Tomkins énekegyüttes művészeti vezetője. Egyetlen évet lépünk csak előre, 1957-re, szeptember 15-én megszületett Tölgyesi Péter alkotmányjogász, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi intézetének tudományos munkatársa, politikus. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. szeptember 15-én született Harry herceg, Charles herceg és Diana hercegnő fiatalabbik fia. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
2: Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. szeptember 15-e kedd a fájdalmas szűzanya ünnepe. Evangélium Szent Lukács könyvéből második fejezet, 33-tól 35. vers. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is tör járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Elmélkedés. Simeon profétai szavai a jeruzsálemi templomban Jézus bemutatásakor nem csak az örömről szólnak, hanem a fájdalomról is. A te lelkedet is tör járja át, mondja a gyermek anyjának. Valóban, Mária élete nem csupán kiváltság, engedelmesség, szolgálat, hanem szenvedés is. Elkíséri fiát a szenvedés útján, mellette van a keresztig. A fájdalmas szűzanya ünnepe arra hív, hogy megálljunk Mária mellett, aki anyai szívvel hordozza fia fájdalmát. Nem tehet semmit, csak jelen van. Ott van, amikor Jézust halálra ítélik, hordozza a keresztet és keresztre feszítik. A szeretet gyakran éppen így mutatkozik meg, nem látványos tettekben, hanem a hűségben, a kitartásban, a csendes együttszenvedésben. Mária fájdalma nem lázadozó, nem elutasító. Elfogadja azt, amit nem ért teljesen. Bízik akkor is, amikor nem látja a végkifejletet. Ezért példakép számunkra. Ő az együttérző anya, az egyház anyja, aki osztozik minden hívő szenvedésében. Ez a nap arra tanít minket, hogy nem kell félnünk a könnyektől, ha azok szeretetből fakadnak. Jézus anyja nem menekült el a fájdalom elől, mi se próbáljuk elkerülni a kereszteket. Ha Máriával és Jézussal járunk, nem leszünk egyedül a próbatételek során. A szenvedés idején gyakran csend van, válaszok helyett némaság árad az égből. Mária is ezt élte át. De épp ez a csend válik az engedelmesség iskolájává, mert ahol nincs már szó, ott hűségre van szükség. Szűz Mária, fájdalmas anya, aki csendben és hűségesen kísértett fiadat Jézust egészen a keresztig, taníts engem is szeretetre. Segíts, hogy a nehézségek között ne meneküljek, ne zárjam be a szívem, hanem legyek kitartó csendesen, de szeretettel. Mutasd meg, hogyan lehet hinni akkor is, amikor fájdalom ér, hogyan lehet bízni akkor is, amikor nem látom a végső célt. Légy velem, amikor én is a kereszt tövében állok. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a világ első vasból épült hídja az angliai Colebrookdale városban egy család három generációjának munkájából készült el 1782-ben? Abraham Darby fejlesztette ki a kokszolásos technológiát, a fia gyártotta le a vaselemeket, míg az unokája építette a hidat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1540-ban az utolsó királyi temetés Székesfehérvárott. Fráter György ekkor János király tetemét itt temették el. Ezek után megszűnt itt a királyi temetkezés. 1848-ban a bécsi önkéntes légió Pestre érkezett. Ezt a bécsi egyetemi ifjúság élén tanulókból és iparosokból toborozta. A légió 3 napig folyamatosan érkezett a fővárosba. A 2000 főnyi csapat Bem hadseregében harcolt. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió!

0: hobbirádió.hu.
1: A rádiót!
2: Ez még mindig a Hobbirádió, folytatjuk műsorunkat, zene után innen folytatjuk.

0: Hobbi rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobbi rádió adását. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen időjárás várható. A mai napon változóan felhős idő várható. A jelenlegi hőmérséklet 16 fok. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 15 fok, a legmagasabb hőmérséklet késő délutánig pedig 25 fok körül alakul. A hőérzet nagyjából megegyezik a tényleges hőmérséklettel. A páratartalom 82%-os, ez nagyon magas, ami füllett és párás időt jelez. Ilyen körülmények között az érzett hőmérséklet is magasabb lehet. Szinte egész napos napsütés várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Csapadékra nem kell számítani. 312 irányból érkező könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 20 km per órásak is lehetnek. Holnap szerdán derült lesz az ég. Az előrejelzés szerint 17 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Egész napos napsütés várható. Csapadékra nem számíthatunk. 191 felől enyhe szellő érkezhet. A széllökések elérhetik a 26 km per órát. A holnap utáni napon erősen felhős lesz az ég. Egész nap 16 és 24 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Inkább napos idő várható. Csapadékra nem számíthatunk. 307 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 16 km per órás sebességgel. Időnként 34 km per órás széllökések is előfordulhatnak. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. 90 kezdődik az Esélyegyenlőségi Magazin című műsorunk. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől.
2: Hobby Rádió!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Hétfőn indult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap. Ezer embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Ma sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a tatai MH25 Klapka György páncélos dandár laktanyájában hétfőn, a katonai alapfelkészítési programban. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. Az alapkiképzés sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. Ezer embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szeráncs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakvesi, Orosháza, Tatabánya és Hajdú 6 ház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 15-e, KEDD. A fővárosban mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Iház utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvenc koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
6: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Manapos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hárman kapták meg idén a Gundel Károly díjat. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a Zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, amelyet a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítél oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. A díjat nem csak séfek nyerhetik el, hanem más a vendéglátáshoz kötődő, a magyarországi gasztronómia ügyéért eredményesen dolgozó személyek is. A kitüntetést az évvégi MVI Gála ebéd keretében adják át Budapesten a Gundel étteremben. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életművét ünnepli sokszínű programmal az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem szeptember 17-én. Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót, írták a szervezők. A krasznahorkai ünnep a Trafford kertben címen hirdetett eseménysorozat keretében szeptember 17-én több a szervező életművéhez kapcsolódó program várható, sőt, krasznahorkai is fellép, aki egykor az egyetem hallgatója volt. Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 15-e, KEDD. A fővárosban mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Iház utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi első adását hallják. Műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Önök tudják, hogy mi az a reiki? Pontosan tudják, hogy mit jelent a reiki kifejezés? Mi ennek a szónak a jelentése? Ha igen, akkor nagy szerencséjük van, de azért azzal együtt érdemes lesz meghallgatni a mai adást. Bevallom őszintén, én 50 évet megéltem, de egészen pontosan nem tudtam ennek a szónak a jelentését. Hallottam már erről, tudtam, hogy a reiki egy létező gyógymód, de hogy pontosan mit is jelent, hogyan is kell ezt elképzelni, illetve hogyan is lehet megvalósítani, erről egészen két héttel ezelőtt vasárnapig nem tudtam pontosan. Aznap tartották ugyanis Budapest 13. kerületében az idei Angyalföldi utcabált, és miután a Netmédia Alapítvány évek óta kiemelt média partnere ennek az eseménynek, így ebben az évben is ellátogathattam oda a Hobby Rádió munkatársaként. A mai Esélyegyenlőségi magazinban összefoglalót hallhatnak

0: az éter hullámain keresztül, de szeretnék újra meghallgatni, azoknak is jó szívvel ajánlom. Kedves hallgatóink, tartsanak velem egy rövid zeneszünetet követően, indítjuk a műsort.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Amit hallanak, az nem más, mint a Nők Világa Egyesület standján nyílvesszőt lehet lőni, majd erről is beszélünk, hogy mit érdemes erről tudni, úgyhogy időnként fognak hallani majd durranásokat, akkor ezek nem más, mint a nyílvessző, amit éppen céltáblára lőnek, mert hogy a Nők Világa Egyesület hozta létre az Ökozsibongó kezdeményezést, és akivel pedig erről beszélgetek, az Egyesület elnöke Kovács Magdi. Szeretettel köszöntöm, illetve köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Azt olvastam, hogy 23-ban jegyezték be az Egyesületet, ugye? Tehát már 3 éve.
3: Igen, valójában onnan jött az ötlet, hogy ezt egy szervezeti formába is öntsük, hogy már előtte több éve egy nagy női közösségünk épült, és a Covid pedig életre hívta az Ökozsibongót, mivel a nőkkel abszolút interakcióban voltunk, tehát folyamatos kapcsolatban. Ott jött az igény, hogy nagyon-nagyon jó lenne egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol vissza a szabadba, vissza a szabad zöld környezetbe olyan foglalkozásokat, játékokat, élményeket lehet gyűjteni, amit talán a múlt században gyakoroltunk. Mit értek ez alatt? Tehát ugyanez ez a gumitapadós, nyílveszős játék, de van különféle mozgás, van termelői piactér, ahol ízeket lehet kóstolni, van kézműves foglalkozás és lelki foglalkozás egyaránt, mert van apa megőrzőnk

0: és agyatuning állomásunk is, és a családok együtt játszanak, egy útlevéllel mennek végig az állomásokon.
1: Ennek azért örülök, mert általában, hogyha nőkkel kapcsolatos egyesületről hallanak az emberek, akkor mindig valami feminista egyesület jut az emberek eszébe, hogy a női emancipáció, a női egyenjogúsága, nők munkavállalása, stb. Tehát mindig valami érdekképviseleti dolog jut az emberek eszébe, ami persze nem baj, de akkor kiderült, hogy azért van itt más is.
0: Igen, mi kifejezetten arra a területre specializálódtunk, ami élményt ad, ami támogatja a családokat, illetve a nőket abban, hogy jobban tudjanak működni a hétköznapokban. Az is a mottónk, hogy anya jól van, mindenki jól van. És azt hiszem, hogy ezzel nem lehet vitatkozni. Na most ahhoz, hogy anya jól legyen, ahhoz először is meg kell kérdezni a nőket, hogy miben várnak segítséget, és ez nem feltétlenül ez, amiről az előbb szó volt a felsorolásban, azt elvégzik az egyéb más szervezetek. Mi kifejezetten arra törekszünk, hogy azokat a gyakorlati hétköznapi dolgokat, segítségeket a fizikai síkon, tehát akár mozgásban, egészségmegőrzésben, környezettudatosságban, vagy akár gasztronómiában, vagy lelkiségben meg tudjuk adni a nőknek, anyáknak, lányoknak, amitől ők valóban a gyakorlatban azonnal beépítve ezt a tudást, jobban tudnak működni, többet tudnak mosolyogni, könnyebb az életük, könnyebben hoznak döntéseket.
1: És mit jelent ez az anyatuning? Ugye jól hallom, anyatuning.
0: Igen, az anyatuning állomás az arról szól, hogy akkor egyébként zárt térben vagyunk, a Szabolcs utcai kertben, itt a 13. kerületben, a volt Szabolcs utcai kórház helyén, ott a C épület körül a zöldben, illetve benne az épületben zajlanak az események. És hát itt van lehetőség arra, hogy itt akár az apákra bízva, vagy akár a kollégáimra a gyerekekkel foglalkozunk, és addig az anyát egy kicsit kényeztetik. A kényeztetés az lehet egy kis masszázs, egy kis lelki beszélgetés kineziológussal, vagy kézápolás, vagy bármi olyan jellegű dolog, amire lehet, hogy ugye a hétköznapokban nem szoktuk meg, hogy egy eseményen lehetőségünk nyílik.
1: A kineziológus az gyakorlatilag olyan, mint egyfajta pszichológus, jól értem?
0: Igen, izomtesztel segít, és egyébként meg akár mozgásban, vagy akár beszélgetésben, tehát ez egy mozgásterápia is, tehát azt is tartalmazhatja, akár legalábbis a mi szakértőnk foglalkozik ezzel.
1: Helyben történik, tehát ül az anyuka, vagy ilyen aerobikszerű, tehát hogy képzeljük ezt el?
0: Nem egy aerobikszerű mozgás, de van okos torna, amit ő megtanít, amitől azokat a feszültségeket, stressz helyzetet, amit egyébként mi nők azért napi szinten valljuk be, igen gyakran megélünk, azt oldani lehet. Tehát itt mindenben a megoldás a lényeg, hogy olyan segítséget kapjanak a nők, meg egyébként a családok, mert itt egyébként az is egy nagy erőssége a programnak, hogy a család együtt van a programon, együtt mozog, és a gyerekek ezt el is mondják, hogy végre apa meg anya együtt játszott velem, együtt mozgott velem, közös élményeket szereztünk.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy a gyerekeknek jót tesz, illetve a családnak, tehát hogyha esetleg szétesőben van egy család, de mondjuk fölkeresi önöket, nem tudom, hogy mi a tapasztalat ez alatt, a 3 év alatt volt-e ilyen, hogy mondjuk szétesőben lévő család fölkereste önöket, és akkor ez összehozta a családot.
0: Azért érdekes, amit említesz, mert egyébként gyakran van ilyen. Tehát itt ez érdekesség, hogy mind a nők, vagy akár a gyerekek, férfiak ritkábban, de a nők, illetve a gyerekek gyakran beszámolnak arról, hogy jaj, de jó, most közös élményt szereztünk, és együtt voltunk úgy, mint régen, vagy hogy de jó lenne, ha ez mindig így lenne. Tehát ez akár lehet egy jó élmény ahhoz is, hogy egy holtponton átlendítsen egy családot. Egyébként valljuk be, hogy azért olyan információ dömping van, és olyan szintű sebességgel száguldanak a hétköznapjaink, hogy nagyon nagy szükség van egy kicsit erre a fajta lelassulásra, koncentrált odafigyelésre, egymásra figyelésre, és ezt mi biztosítjuk.
1: Ha valakit érdekel az önök tevékenysége, nyilván lehet csatlakozni, és én azt gondolom, hogy nem csak nőként, mert hát apukaként is lehet, nem? Hogyha valaki apuka és szeretné meglátni, hogy hova jár az asszony, ugye, akkor bejöhet és megnézheti.
0: Hogyne, hát az Ökozsibongó az abszolút családi eseményünk, van a Csak a nőknek női klubunk, amire az a mondás járja, nem csak a nők járnak, ugye szeptember 17-én lesz a születésnapi klubunk 13. éve, itt a 13. kerületben, szintén a Szabolcs utcában vagyunk, hanem okos férfiak is, ez a mondás, okos férfiak női klubba járnak, és hát annyira működik ez a dolog, és ti férfiak is azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább igénylitek, vagy egyre többen igénylitek azt, hogy értelmes beszélgetések, segítség legyen abban, hogy jobban működjetek, hogy megszületett a Férfiak Világa Klub Balogh Bélával, Kereszti Andrással, Brezovai Gáborral, akik mind segítők abban, hogy a férfiaknak hétköznapi gyakorlati módon tanácsot adjanak, és beszélgessenek, és megoldásokban segítsék őket, és október 1-én lesz az első Férfiak Világa Klub. Egyébként erről mind a Csak a Nőknek magazin oldalán, illetve az Ökozsibongó oldalán lehet tájékozódni.
1: Én arról is olvastam, mert hát bevallja az ember azért, nem titok, hogy a Gemini, az az ember jó barátja, meg a Google. Amikor én készültem erre a beszélgetésre szombaton, akkor én arról is olvastam, csak nem hallgattam meg, hogy van egy podcast is.
0: Így van, a Nőkvilág, nagyon köszönöm, hogy ezt említetted, és örülök, hogy ezt felhoztad.
1: És igen, meg fogom hallgatni, még nem
0: azért nagyon örülök, mert a Nőkvilág, a nők hangja, az harmadik éve dübörög, és mi magunk sem számítottunk arra, hogy ekkora sikert hoz, bár imádjuk ezt az egészet. Ez a Nőkvilág, a nők hangja podcast sorozat, ahol már több mint a 230. résznél tartunk, és az a jó hírem, hogy a sortokkal és a teljes adással együtt havi szinten több mint 4 millió hallgatják. És azért érdekes ez, amit említettél, mert képzeld el, ugye mi látjuk a hallgatottság arányát, hogy férfiak, nők és milyen korosztály hallgatja, hogy 60%-ban férfiak hallgatják a csatornánkat, aminek külön örülök.
1: Én dolgoztam olyan közösségi rádióban, nem titok, a civil rádióban, ahol volt Elekes Irén Borbálának, nem tudom, ismerős a
0: igen,
1: neve,
0: igen, igen.
1: Feminista műsora, és én ezért is mondtam, hogy általában mindig a feminista nők jutnak az emberek eszébe. Uh-huh. És én férfi létemre hallgattam, mert hát azt gondolom, hogy nem lehet szétválasztani a kettőt, hiszen mindenkinek van édesanyja, minimum, ugye, aki ott megszülte, mint nő, és hát van felesége, vagy lesz felesége, nekem még nincsen, de bármikor lehet, és hát nyilván engem is érdekel, és számomra is fontos a család.
0: Hát igen, de itt ha arra gondolunk, hogy valójában, és itt most a feminizmushoz csatlakoznék először, mindenkinek először ez jut eszébe, pedig az a helyzet, hogy a férfi és a nő az igazság szerint ugyanúgy emberből van mindkettő, tehát ez egy nagyon ember, aki férfi és ember, aki nő, és a kapcsolódásukat segíteni kéne egy szövetségé válni. Tudod, azt szoktam mondani, hogy akkor működik ez jól, hogyha valóban ők egy szövetet alkotnak és összekapcsolódnak. Mi pontosan ezért nem a szétválasztás, nem a kritika, nem a negatív tartalmakat céloztuk meg, hanem azt, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, jó példákat, jó szakembereket adni ahhoz, hogy lehet jól működtetni és megérteni, megtanulni egymást, és ez nem arról szól, hogy most akkor itt minden rózsaszín, meg itt minden happy, meg nem, de olyan emberekkel, olyan beszélgetéseket folytatunk, akik segítenek felismerni azt, hogy esetleg hol van neked, nekem, másiknak, harmadiknak, vagy a családban elakadás, és akár lehet segítségként fordulni hozzájuk.
1: És hogyha végezetül, hogyha valakit érdekel, akkor az ökozsibongó.hu címen tud utánatok olvasni, illetve rólatok olvasni.
0: Igen, és az...
1: Ha már így összetegeződtünk el, ezért így a beszélgetés során, ugye, ösztönösen én is visszategeztelek, pedig ugye azt szokták mondani, hogy ez fordítva működik, de hát te már megtetted.
0: Igen.
1: És köszönöm, megtisztelve érzem magam, akkor az ökozsibongó.hu weboldalon lehet olvasni az egyesületről.
0: Igen, és nem csak a kis családosoknak, hanem a hozzánk hasonló, kicsit régebb óta fiataloknak is ott a helye. Tehát itt barátokat, barátnőket is szeretettel várunk, és az ökozsibongó.hu oldalon ott vannak az időpontjaink. Még ősszel lesz kettő ökozsibongónk, és a biomikulásunk, ami kétnapos, és szintén a Szabolcs utcában lesz, ami kifejezetten egy jótékonysági rendezvény. Egyébként az eseményeinken ingyenes a belépés, viszont nagyon sok foglalkoztató és egyéb olyan lehetőség van, illetve ízek piaca, vására, ahol szintén tanulni lehet, akár elkészíteni a saját perecedet, vagy megkóstolni a homoktövist, hogy lehet finom, ami egészséges, mert ez is egyébként egy nagyon komoly feladat.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Hobbi Rádió. Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Ruzsa Viktor vagyok, egy rövid zeneszünetet követően. Újra itt vagyunk a Dagály utcában, innen jelentkezünk az Angyalföldi utcabáról, ahogy ezt már megszokhatták, minden augusztus utolsó hétvégén. Az időjárás nagyon kedvező ahhoz, hogy kijöjjenek a szabadba, és megnézzék a civil szervezeteket, akik képviselik magukat, találkozhatnak akár a Katasztrófa Védelmi és Polgárőr Egyesülettel is, akinek munkatársával, Varga Máriával beszélgetek, vagy ahogy ő mondta magáról, Marcsi, akit nagy szeretettel köszöntök, illetve hát köszönöm, hogy itt lehetek önöknél. Mikor jött létre ez az egyesület?
6: Szép napot, sziasztok! 2018 óta, tehát most már jó ideje működünk.
5: Itt láttam, úgy is találtam ide, hogy itt voltak egyenruhában munkatársak, akik itt segítenek akár a járókelőknek is. Gondolom, hogy ha bármi van itt, csak információra van szükség, akkor is tudnak segíteni, akár az ide látogatóknak.
6: Így van, a mi egyesületünk eléggé sokrétű, tehát itt műhogy eléggé minden évben már nálunk is hagyomány, hogy itt vagyunk. Természetesen segítjük a lakosságot, bármilyen gond és probléma, kérdés esetén próbálunk segítséget nyújtani, információt nyújtani, hisz mi elsősorban a lakosságért vagyunk, azért, hogy együtt tegyünk a közbiztonságért, egy jobb jövőért, és ezben mi segíteni szeretnénk, és segítjük is a hivatásos rendvédelmi szerveket, mint a rendőrség, tűzoltóság, közteressek, tehát ebben segítünk, ahol tudunk.
5: Mi a tapasztalat, hogy ugye 18-ban, tehát most már 8 éve, hogy létrejöttek, megalakultak, mi a tapasztalat, hogy javult a közbiztonság, akár itt Angyalföldön?
6: Ezt így nagyon, szerintem nagyon nehéz és egyértelműen nem is lehet kimondani. Valamiben szerintem javultunk, valamiben meg még lehetne jobb és javítani rajta. Ez viszont nekünk az az álláspontunk, hogy csak egy együttes, közös összefogással lehetne. De ez is szerintem nézőpont kérdése, hogy közbiztonság, mi az, ami igazából nekünk fontos. Tehát ha úgy veszünk, egy 20 évvel ezelőtt egy lakosság, ha kiment, neki is más jelentett egy közbiztonság, mint manapság. Most valljuk be, olyanért is bejelentjük, hogy valaki hangoskodik az utcán, és már ezt is alátesszük, hogy nem megfelelő a közbiztonság.
5: Pedig azt gondolom azért nem azzal van összefüggésben, mert tehát lehet, hogy csak éppen jókedvében egy picit többet ivott, vagy ez abszolút nem veszélyes, csak mondjuk egy picit hát jókedve van, ugye?
6: Ez így van, vagy éppenséget csak valljuk be, egy foci meccsről mennek haza az emberek.
5: Igen, éppen tegnap Újpest-Vasas, és ugye nyert az Újpest, hát nyilván ilyenkor azért előfordul, hogy a szurkolók egy picit a metróban, vagy a környező utcákban azért hangosabbak.
6: Igen, szerintem először is fogalmazzuk.
5: Pont Angyalföldet győzték le tegnap, igen.
6: Sajnálatos.
5: Igen.
6: De azért én mindig azt mondjuk, hogy azért először is fogalmazzuk meg, hogy mi az, hogy közbiztonság, és hogy mit jelent számunkra, mert egy közbiztonság szerintünk, tehát főleg a lakosságnak is mást jelent, mi is már, a rendvédelmi szervek is másképpen látják egy közbiztonságot. Én azt mondom, hogy szerintem, ha az én véleményemet kimondhatom, megmondom szintén, az én lányom 9 éves kora óta egyedül jár iskolába, és elengedem, tehát... Én azt mondom, hogy szerintem egész jó a közbiztonság. Lehet javítani rajta együttesen.
5: Mi az, amivel ön foglalkozik az egyesületen belül? Említette itt, amikor még adáson kívül voltunk és vártuk a bejelentkezést, de akkor beszéljünk erről is egy kicsit, ha és amennyiben lehet.
6: Mindenképpen. Én elsősorban gyermek és ifjúságvédelemmel, a prevenciós résszel, és tehát mindenképpen a toborzás, tehát a fiatalok az én, amivel foglalkozom. És itt, ha megengeded, meg is említeném, hogy, és a közbiztonság miatt is, hogyha ez felmerült, hogy a mi egyesületünk kidolgozott egy több mint egy éve működő komplex védelmi programot, pont emiatt, hogy a prevenció és a közbiztonság már egészen a bűnmegelőzés már egész óvodáskortól meg tudjuk előzni, hogy a legfőbb értékeket egy gyakorlatorientált, korspecifikus, interaktív módszerekkel, eszközökkel megtanítsuk a gyerekeknek, hogy egy biztonságos és felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni a mindennapokban, a problémákat. Tehát ilyen témákat dolgozunk fel, mint drogprevenció, alkoholizmus, akkor ami most nagyon-nagyon ugye a bántalmazás, nálunk a gyermekjogok és a felelősség, a kötelezettséget is megtanítjuk, közlekedésbiztonság, vízbiztonság, és még sorolhatnám a védelem a térben, ami nagyon fontos, főleg most a mai világban. Tehát nekünk a közbiztonság itt kezdődik, hogy megelőzés, és nem akkor teszünk valamit, amikor már baj van, ha nem szeretnénk megelőzni a úgymond a baj.
5: És hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor milyennek a módja, hol, hogyan tudja ezt megtenni?
6: A Katasztrofa és Polgár Egyesületnek a honlapján e-mailben vagy telefonszámot találnak és jelentkeznek, és várunk szeretettel már ifjú polgárőrként, akár felnőttként. Igazság szerint csak egy vizsga az egész, ami a legalapvetőbb feladatokat és kötelezettséget kell megtanulni, és bármikor lehet jönni, de közösségi szolgálatban 50 órásra is nagyon sok fiatal jelentkezik hozzá.
5: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye most kezdődik a tanév, és ugye jön a pályaválasztás sok fiatal számára, és nyilván az érettséginek ugye az egyik feltétele az 50 órás közösségi szolgálat. Tehát ha mondjuk van egy 12-es gyerkőc, akkor dönthet úgy, hogy ide jön, és akkor kiállítják az 50 óráról az igazolást.
6: Ez így van, nagyon sok körétű feladatotba nézhet bele, megengedjük, hogy tehát akár belemehetünk, jöhet velünk rendezvényekre, különböző rendvédelmi szervekkel, hajót, a tűzoltóságot, a rendőrség munkáját megismerheti, a közteresek munkáját megismerheti. Igazság szerint mi igyekszünk, ha kik hozzánk jönnek közösségi szolgálatra, hogy megtalálja neki megfelelőt az iránymutatás, hogy mit is szeretne a jövőben, és hát ha marad a rendvédelmnél, vagy csak nálunk polgárőrnek. Nagyon sok közösségi szolgálatos a végül nálunk marad polgárőrnek.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk, és akkor erőt, egészséget, vagy hogy mondják, szolgálunk és védünk, ugye ezt szokták mondani. Rendvédelmiseknél.
6: Inkább nyugodt szolgálatot, de köszönjük szépen.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Obzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ahogy ígértem önöknek, egy nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni, Ruzsa Viktor vagyok, a Reiki-ről. Azt olvastam, mert megmondom őszintén, hogy én sem tudtam egész pontosan, hogy ez mit akar, hogy ez egy japán eredeti szó, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy tenyér ráhelyezéssel csakrákon keresztül végeznek gyógyító tevékenységet. Mit is érdemes tudni erről pontosan? Miről is van szó?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlök mindenkit. Én Varga Szilárd vagyok, a Reiki Fénye Egyháznak a vezetője. Valóban a Reiki az egy japán eredetű energiagyógyász technika, aminek a lényege az, hogy kézrátétellel, vagy akár kézrátétel nélkül érintésmentesen energiát áramoltatunk. Ez az energia, ez az életenergia, ami a Reiki szóban benne is van, a Rei, az az élet, a ki, illetve a ki pedig az energia. Tehát így gyakorlatilag egy univerzális életenergiát csatornázunk le a folyamat során, és ezt az energiát áramoltatjuk.
2: És mennyi idő egy ilyen kezelés? Változó? Gondolom, hogy attól is függ, hogy milyen lelki állapotban vagy fizikai állapotban van a páciens.
3: Igen, ez változó valóban. Én azt tapasztaltam, hogy akár 5-10 perc már elég lehet egy kezelésre, de természetesen azt tanítjuk, hogy 20 perc az a Reiki alapkezelésnél mondjuk egy ilyen alapidő. És onnantól kezdve akár 1 óra is lehet, tehát ilyen 20 perc és 1 óra között akár több, ez teljesen rugalmasan kezelendő.
2: Kinek mit javasolnak, heti rendszerességgel, vagy 2-3 naponta, vagy ez is változó?
3: Én azt gondolom, hogy ez igazából a problémától függ. Akkor, amikor egy ilyen Reiki kezelést elvégzünk, akkor ez az energia, amit áramoltatunk, ez a delikvensnek a kezelt félnek az energia testében gyűlik össze, és ott kifejti a hatását, akár 1-2 napon keresztül. Azt szoktuk mondani, hogy bár lehet akár minden nap, de legalább 1-2 napot azt így akár lehet várni is azért, hogy kifejtse a megfelelő hatást egy-egy kezelés, és aztán csak utána ismételni. Viszont ha maga az egészségi állapot ezt nem indokolja, ha maga az energiaszint ezt nem indokolja, akkor egyáltalán nem szükséges a Reiki kezelés, akár még heti szinten sem, ahogy az ember jónak látja.
2: És milyen problémákra jelent ez megoldást? Tehát én például most már ugyan túl vagyok ezen az életszakaszon, de az iskoláim alatt én nagyon lámpalázos voltam, és izgultam a vizsgák miatt, pedig minden vizsgán sikeresen átmentem. Például arra lehet jó egy ilyen kezelés?
3: Nem a kezelés, hanem a Reiki önmagában az egész tanrendszer ad gyakorlatilag egy-egy mankót, vagy ad olyan gyakorlatot, amivel mi magunk tudjuk a saját lámpalázónkat kordában tartani. Így igen, ezek ilyen lelki eredetű gyakorlatok, energetikai gyakorlatok, amiknek az elvégzése segít abban, hogy ezektől a feszültségektől megszabaduljunk.
2: Értem. Ha valakit érdekel ez a tevékenység, és szeretne csatlakozni önökhöz, hol találja önöket, hol tartják a foglalkozásaikat?
3: Reiki Fénye Egyháznak van egy weblapja, reikifénye.hu. Azon keresztül minden információt megtalálhat az érdeklődő. Gyakorlatilag többen foglalkozunk kezelésen kívül akár a tanok átadásával is. Én azt javaslom, hogy a weblapon legyenek kedvesek az érdeklődők körülnézni, mert hogy annyira összetett ez a kérdés, hogy egyszerű helység elég egy Reiki kezeléshez, tehát nem kell ezt gyakorlatilag még csak helyhez sem kötni.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Járulékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Kedves hallgatóink! Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi első adását hallották, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcasten és a Spotify-on is. Ruzsa Viktor vagyok. Megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Vigyázzanak magukra ebben a késő nyári szép időben, és hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra!
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Szívmegállás esetén a legrosszabb a tétlenség. Hétfőn indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ma napos idő várható, gomoly felhőkkel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 15-e, kedd. A fővárosban mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Iház utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
2: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Kalandozzanak velem a világ és hazánk legszebb és legizgalmasabb tájain. Ma az örök tavasz szigetére, Tenerifére invitálom Önöket. A magyarok körében is közkedvelt úti cél a 13 szigetből álló Kanári szigetcsoport részét képezi az Atlanti-óceánon. A legnagyobb sziget Tenerife, amelynek területe 2052 négyzetkilométer. A legkisebb lakott sziget a Los Lobos, amelyen mindössze néhány család él. A szigetcsoport közigazgatásilag Spanyolországhoz, földrajzilag viszont Afrikához tartozik. Valamennyi sziget vulkanikus eredetű, mégis nagyon különböznek egymástól. Egyes szigetekre alacsonyabb, zömökebb domborulatok jellemzőek, Tenerife-re ellenben a magas hegyek. Legöregebb hegyláncai a vulkán kitörésének következtében 12 millió évvel ezelőtt emelkedtek ki az Atlanti-óceánból. Mai formájában 3 millió éve létezik, három vulkán egyesülésének köszönhetően. A Kanári-szigetek és egész Spanyolország legmagasabb pontja az itt található 3718 méter Pico del Teide. A vulkán majdnem mindenhonnan látható a szigetről, a kráter pedig helyenként 17 kilométer hosszú. Csúcsát télen heteken keresztül hóborítja, míg a sziget déli oldalán elnyúló strandokon 25-28 Celsius fokos melegben fürdőzhetnek a nyaralni vágyók. Tenerife ideális célpont az év minden hónapjában. Klímáját leginkább a passzát szelek és a frissítő kolfáramlat befolyásolja. Ennek is köszönhető, hogy a sziget mindig is nagy népszerűségnek örvendett. Szerették a rómaiak is, akik boldog szigetnek nevezték, Homérosz pedig azt írta róla, hogy itt mindig tavasz van, lakói pedig boldogok. Innen ered az örök tavasz szigete elnevezés. Itt élvezhetjük a világ legkellemesebb időjárását. Télen sincs hidegebb 15 foknál, és általában 20-25 fok van. Nyáron a minimumok 20, a maximumok pedig 30 fok körül alakulnak. Az óceán vize a Kanári áramlás miatt mindig kellemes, 20-24 fokos. Az év minden napján strandolók lepik el a partokat, míg alig 40 perc autózással akár hógolyózhatunk a Teidén. Télen inkább az idősebb korosztálynak kedvez a tavaszi időjárás, de nyáron sincs kánikula, a szinte állandóan hűvös óceáni fuvallatnak köszönhetően. Évente 2-3 alkalommal találkozhatunk a kalimával, ami egy forró afrikai szél, ilyenkor 40 fok is simán előfordul, olyan, mintha hajszárító

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
3: Hatalmas hegyek, vulkánok, kristálytiszta vízű, fekete homokos strandok, ez Tenerife, a Világjáró magazin mai úti célja. A Kanári-szigetek legnagyobbika sokkal többet nyújt, mint csak lustálkodást a strandon. A gyönyörű környezet például fantasztikus túrákra csábít, hiszen Tenerifén számos lenyűgöző szépségű, egyedülálló természeti képződmény található. Az itt tapasztalható egyedülálló kettősség minden látogatót lenyűgöz. Nem meglepő, hogy a sziget rendkívül népszerű turista célpont. Évente 3,5 millióan látogatnak ide, és ez a szám nem tartalmazza a spanyol turistákat. Mielőtt elmerülünk a látnivalókban, íme néhány praktikus tanács. Mivel a Kanári-szigetek Spanyolországhoz tartozik, így az Európai Unió része hivatalos pénzneme az euró. Mindenképpen itthon váltsunk valutát, mert a szigeten akár 20-30%-kal kevesebbet kaphatunk forintunkért. A bankkártyákat elfogadják, de sokszor, ha bankkártyával fizetünk, rászámolnak 2-3%-ot a magáncégek. Ennyivel sarcolja őket a bank, és ezt gyakran a vásárlóra terhelik. Apropó, fontos infó lehet, hogy a sziget vámmentes, így ne lepődjünk meg, hogyha hazaúton a repülőn plazmatévéket cipelő turistákat látunk. Aki a Kanári-szigetekre érkezik, fiatalodik egy órát. Tehát amikor Magyarországon déli 12 óra van, ott még csak délelőtt 11. Mi magyarok jellemzően repülővel érkezünk a szigetre, amelynek bebarangolására szakképzett idegenvezetővel vagy akár önállóan is vállalkozhatunk. Tenerifén elég rossz minőségű a tömegközlekedés, a buszokat zöld színükről lehet felismerni, a vezetőnél válthatunk jegyet, vagy használhatjuk az előre megvásárolt bonót, vagyis bérletet, ám érdemesebb autót bérelni, így nagyon gyorsan lehet közlekedni, hiszen türelmesek az autósok, de parkolóhelyre bizony vadászni kell. Autót a 25. évüket betöltött személyek bérelhetnek, kilométer korlátozás nélkül. Rengeteg különféle cég és autó áll a rendelkezésünkre. Nagyon jó az úthálózat, mindenhol táblák vannak, nehéz eltévedni. A benzin relatíve olcsó, a rendőrök tekintélyesek, de segítőkészek. Tenerifén rengeteg bérautó közlekedik, amelyeket turisták vezetnek. Sokan nem

0: ismerik az utakat, ezért gyakran az utolsó pillanatban váltanak sávot, és a helyiek közlekedési morálja is némiképp eltér a magyar gyakorlattól, ezért legyünk a szokottnál is figyelmesebbek, és a zebráknál kivétel nélkül mindig álljunk meg, hogyha gyalogost látunk. Soha ne hagyjunk semmilyen értéket az autóban, pláne ne szem előtt. Autólopás gyakorlatilag nincsen, de ha egy táskát hagyunk az ülésen, akár nappal is betörik érte az ablakot. Ami érdekes a szigeten, hogy itt nem utcanevek alapján tájékozódnak az emberek, hanem minden épületnek van saját neve. Még a taxisofőrök sem ismerik az utcákat. Ha egyébként csak a közeli strandra megyünk, ezt jobb taxival megtenni, mert a strandok közelében szinte lehetetlen parkolót találni. A mai világjáró magazinban ugyan Tenerifén kalandozunk, de én most néhány perc erejéig Egyiptomba csábítom önöket, hogy ha van kedvük egy kétszemélyes egyiptomi utazáshoz, és miért ne lenne, akkor keressék fel a www.egyiptomtitkai.hu oldalt, és lájkoljanak bennünket, hiszen a világjáró magazin hallgatói közt egy kétszemélyes hurgadai utazást fogunk kisorsolni.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
2: Folytassuk kalandozásunkat Tenerifén, az Atlanti-óceán egyik gyöngyszemén, amely szokatlanul változatos, lenyűgöző és kontrasztokban gazdag. Sziklaszirtek és mély szakadékok, sokszínű vegetáció és romantikus öblök váltakoznak. A nyaraló paradicsom fölé magasodik a sziget szívében Tenerife és Spanyolország legmagasabb hegye, a Pico del Teide. Ettől délre található egy gigantikus, holdbéli táj a Las Canadas kráterrel, amíg délen a legnagyobb üdülő paradicsomok homokos strandokkal csábítják a fürdeni és pihenni vágyukat, addig a háttérben a sziget húfötte jelképe magasodik, lélegzetelállítóan. Színpompás növényvilág borítja a sziget északi részét, ahol hatalmas pálmaültetvények, bujavirágos kertek, gondozott parkok, erdők és egyedülálló növényzet csábítja az utazót. Tenerifén lehetőség van szinte minden sport kipróbálására, és a szabadidős programok is rendkívül sokrétűek. Remek szórakozás lehet a családok számára a sziget állat- és növényparkja, a Loro Park, továbbá a vízi vidámparkok is. Élvezzék a napsütést Playa de las Americason, kiránduljanak a vulkánikus kőrengetekbe, amely a Teide lábához vezeti el önöket, vagy fürödjenek és napozzanak a szálloda medencéjében egy üdítő koktél mellett. Nos, bármelyikre vágynak, itt megkapják, a sziget szépsége és változatossága mindenkit elvarázsol. No, de lássuk, melyek a legnépszerűbb üdülőhelyek. A sziklás hegyek által övezett Playa de las Americas-t a turisták Mekkájának is nevezik. Egy igazi jó hely azoknak, akik az estéket laza helyeken, a nappalokat pedig a forró strandokon szeretnék tölteni. A napozáshoz és a vidámsághoz tökéletes ez a hely a fiataloknak. Napközben tele a part, éjjel pedig folyamatos a zaj és a villúdzó fények. Mindemellett a hely kiválóan alkalmas a vízisportokhoz is, mint például a szörfözés, a jetskizés, vagy a mély, illetve könnyű búvárkodás. Több városrészben különböző bevásárló és szórakoztató centrumokat találunk. Ezen kívül az aquapark nyújt kicsik és nagyok számára kikapcsolódást. Akik a nyüzsgés és a tömeg helyett a nyugodtabb nyaralásra szavaznak, Porto de Santiago-t válasszák. Az egykori halászfalu mára egy igazi turista központtá nőtte ki magát, és szinte teljesen egybeépült a szomszédos Los Gigantes-szel és Playa de la Arenával. A nyugodt falu kitűnő választás az igazi pihenésre vágyóknak. A kikötőben megismerkedhetünk Porto de Santiago régi arcával. Kis fabárkák ringatóznak a vizen, amint a halászok éppen munkába indulnak. Itt igazán messzinek tűnnek a rohanó hétköznapok. San Miguel is vonzó célpont lehet, a mezőkkel körülölelt csendes település 500 méterrel a tengerszint felett helyezkedik el, ahonnan csodálatos kilátás nyílik Tenerife déli részére. Kitűnő nyaralóhely a nyugalmat és természetet kedvelőknek, valamint a golf szerelmeseinek. A Kanári-szigeteken, így Tenerifén is a strandok nyilvánosak, nincsenek privát strandok. A legtöbb helyen bérelhetünk napágyat és napernyőt. Tenerifének vulkánikus természetéből adódóan kevés természetes partja van, ezeket főleg szürke, fekete homok borítja, lényegében vulkánikus eredetű hamu. A turizmus drámai növekedése azonban megkövetelte a mesterséges partszakaszok kialakítását. Mára rengeteg kiváló, tiszta part áll készen bőrünk barnítására. Tenerife leghíresebb és legnépszerűbb strandja a Santa Cruznál lévő Playa de las Teresitas, amely egy nagyon szép mesterséges strand. 1973-ban bővítették ki, és ekkor hozták be a fehér homokot a Szahara spanyol felség területéről. Körülbelül 4 millió zsák homokot importáltak ide. A strand adottságai nagyon jók, sok bárban és jó pár étterem is található itt. Rengeteg pálmafa áll a parton, árnyékot nyújtva az érzékenyebbnek ezen a másfél kilométer hosszú strandon. Bár az Atlanti-óceán vize kellemes felfrissülést nyújt, Tenerife több annál, mint hogy egész nap a parton pihenjünk. Rengeteg felfedezésre váró helyet kínál, ezekről hallhatnak a folytatásban, itt a Világjáróban.
0: Hobby Rádió. Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Mi a lopak van?
1: Hobby rádió.
0: Fogalkozni menjek neki a busztába.
2: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
3: Tenerifén mindenki megtalálja a neki tetsző programot, legyen az szörf, halászat, túrázás vagy vízipark. Szervezett úttal vagy önállóan is bejárhatjuk az egész szigetet. Elmehetünk spanyol táncestre, átruccanhatunk Kolumbusz Kristóf szigetére, La Gomerára, vagy bálnákat, delfineket figyelhetünk a nyílt óceánon, de megismerhetjük a világ legnagyobb papagájgyűjteményét is, sőt akár részeseivé válhatunk egy hangulatos várjátéknak, ahol a lovagok küzdelmét figyelve a középkor szokásai szerint kézzel fogyaszthatjuk el vacsoránkat. Azoknak, akik szeretnek túrázni, elsősorban az ördög szakadékot ajánlom, amely gazdag búja és a zöld növényzetben, és néhány helyen Tenerife természetes folyóvizeiben. A séta körülbelül 3 órát vesz igénybe, és 6,5 kilométer hosszú. Érdemes reggel megtenni, mert gyönyörű, ahogy felkel a nap. Akik még vállalkozóbb kedvűek, és akár autóval vagy anélkül is elindulnak, javaslom a Masca nevű kis falut és hasadékot. Masca a kalózok rejtek helye volt, a legendák szerint még ma is kincsek vannak a barlangok mélyébe rejtve. 1991-ben építettek utat ide, addig nem is volt megközelíthető a település autóval. Éppen az elzártsága révén lett turista látványosság, mert olyan, mintha az odalátogató visszautazna az időben. A faluból a Masca hasadékon át egy vadregényes út vezet a Los Giganteszek lábához. A hatalmas sziklaképződmények Tenerife legszebb látnivalói közé tartoznak, magasságuk akár az 5-800 métert is elérhetik. Aki nem a szárazföldön túrázna, hanem a nagy kékséget szeretné meghódítani, az talán legegyszerűbben Playa de las Americasból teheti ezt meg. A parton egymást érik a búvárbázisok, még Los Gigantest is javasolnám, hiszen ott különleges barlangi, vagy akár bálnákhoz közeli merüléseket is végrehajthatnak a vállalkozó szellemű utazók. A városnézést kedvelők sem maradnak program nélkül, a főváros Santa Cruz, vagy a sziget másik nagyvárosa Puerto de la Cruz szép helyekben és múzeumokban is bővelkedik. Ha a Tenerifére utaznak, semmi pénzért ne hagyják ki a Siam Parkot. Ez a csodálatos, tájföldet idéző vízi vidám park Playa de las Americasban található, különféle attrakcióival és egzotikus környezetével felejthetetlen, lenyűgöző élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Siam Park nem csak Tenerife, de Európa legnagyobb és leglátványosabb vízi parkja is, amelyet a legtöbben a csúszdák miatt látogatják meg, de önmagában is gyönyörű a hely, akkor is, ha csak sétálni van kedvünk. Tájépítészek kivitelezték eredeti anyagokból a függőpiacot és a boltokat, a park minden részletében tökéletes, a kertjétől az ékszerekkel kirakott fehér elefántokig, ami a jó szerencse szimbóluma. Tenerife talán a legfontosabb látnivalója a Teide vulkán. Holdbéli táj ez, ilyenek lehetnek a Mars vörös sziklái. A tűzhányó a Föld 3. legnagyobb vulkánjának számít, utoljára 1798-ban tört ki, de a jövőben újabb kitörésekre számítanak. A csúcs megmászásához nem kell profi hegymászónak lennünk, libegővel körülbelül 10 perces utazás után eljuthatunk arra a vulkáni fennsíkra, ahonnan mintegy fél órás, oxigénszegény levegőben megtett gyaloglás után már a csúcsra érkezhetünk. Az itt terjengő sárgás, kénes füstöt és a kellemetlen szagokat kompenzálja a gyönyörű látvány. Szép időben Tenerife egész szigetét láthatjuk, míg felhős időben az áthatolhatatlan felhőket csodálhatjuk. A csúcs utolsó 200 méterének megtételéhez engedélyt kell kérnünk, amely beszerezhető a Nemzeti Park irodájában. Ha a Teidére kirándulunk, mindenképpen réteges öltözet javasolt a furcsa időjárási körülmények miatt. Télen hó fedi a egyet, nyáron is állandó hideg szél fúj, pár lépésenként is változhat a hőmérséklet a széltől és a napsütéstől függően. Ha van egy szabad esténk, és autó is rendelkezésre áll, ajánlani tudom az éjszakai Teide túrát is, útközben gyönyörűen világító városok, magasabban az abszolút sötétség miatt a legcsillagosabb égbolt látható. A Világjáró magazin hallgatói közt egy 2 személyes egyiptomi utazást fogunk tehát kisorsolni. Ahhoz, hogy esélyesek legyenek az utazásra, nincs más dolguk, mint lájkolni a www.egyiptomtitkai.hu oldalt.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Zombi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
2: Képzeletbeli tenerifei utazásunk során jártunk már kristálytiszta vízű tengerparton, megismerhették a legjelentősebb természeti látnivalókat és kikapcsolódási lehetőséget, és bízom benne, hogy kedvet kaptak ahhoz, hogy egyszer, ha van rá lehetőségük, ellátogassanak a szigetre, ám ahhoz, hogy üdülésük valóban felejthetetlen legyen, nem árt néhány apró óvintézkedést betartani és figyelembe venni azt, hogy ahogy leszállunk a repülőről, egy másik kultúrába csöppenünk. A Kanári-sziget lakói hétköznapjaikat európai módon élik, bár a munkaidő más. Déli népekhez hasonlóan megszakítja a déli pihenő a siesta, ami 13-tól 17 óráig tart. Erre az időre bezárnak a boltok, a hivatalok, leáll a nyüzsgő élet. A nagyobb turista központokban persze nem zár be minden üzlet, sőt a hétvége sem szünnap, ám nem árt tudni, hogy a legtöbb üzlet és gyógyszertár a siesta alatt bizony zárva tart. Mivel kevés természetes forrás található a szigeten, a vízellátásban gondok merülhetnek fel, nem szabad inni a csapvízből, mert kanáriai betegséget lehet tőle kapni, ami erős fejfájással, lázzal és gyomor problémákkal jár. Ha egy magyar turistának orvosi ellátásra van szüksége, az otthon megkötött biztosításával a kórházak többsége fogadja. Mindenképpen készpénzzel kell viszont kifizetni a mentővel való szállítást és az orvosi kiszállás díját. Javasoljuk, hogy kiutazás előtt váltsák ki az Európára érvényes európai egészségbiztosítási kártyát, amely a magyar TB kártya külföldön is elfogadott változata. Spanyolország területén új dohányzással kapcsolatos törvény lépett életbe, amely szigorúan szabályozza a dohányáruk árusítását és fogyasztását is. Mivel Tenerife Spanyolországhoz tartozik, így a középületekben, repülőtereken és tömegközlekedési eszközökön itt is tilos a dohányzás. A törvény érinti a vendéglátás területét is, éttermeket, bárokat és szállodákat. Végezetül ejtsünk néhány szót az ételekről is, nos a mediterrán konyha szerelmesei itt a mennyben érezhetik magukat. A levesek és egytálételek ilyen kedveltek. A Rancho Canario például húsból és zöldségekből álló egytálétel, amelyet manapság friss sertéshús, csicseriborsú, burgonya, tészta, hagyma, sáfrány, fokhagyma és a pikáns spanyol paprikás kolbász a chorizo felhasználásával készítenek, ez Tenerife legősibb, legjellegzetesebb ételei közé tartozik. A spanyol élet egyik fő hozzávalója a tapas. Ez kis adag nasi, amit egy korsó sör vagy pohár bor mellé fogyasztanak leginkább. Lehet saláta, hús, tengeri herkentyű. A legfontosabb és legkedveltebb tapaszok az ensaladilla, vagyis a saláta, a pulpo, a polip, a sardella, a tortilla, vagyis a burgonyás omlett, a garabanzász, vagyis a csicseriborsú, illetve a csípős csirke, valamint a házi kolbász. Tenerifén nem csak a spanyol konyha különlegességeit kóstolhatjuk meg, rengeteg angol pub, kínai, indiai és olasz étterem, pizzéria csábítja az éhes utazót, emellett bárhol fellelhető bármilyen nemzetközi gyors étterem. Tenerifei utazásunk végén kívánom, hogy egyszer vagy akár többször is eljussanak erre a paradicsomi szigetre, és tartsanak a Világjáró magazinnal legközelebb is. Én Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
0: Hobbi Rádió.

0: A világon mindenhol hallható.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evést.
3: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
3: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivaló van ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Három új főispánt neveztek ki. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban. Most sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb három főispánt nevezett ki a miniszterelnök. Három főispánt nevezett ki a miniszterelnök, derül ki a Magyar Közlöny hétfői számából. Magyar Péter kinevezte Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya vármegyei kormányhivatal, és Török Tamás Istvánt a Borsodabaú-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezető főispánná szeptember 15-i hatállyal. Júniusban a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött arról, hogy október 1-től a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegőminőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon. Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Nemrégiben jelent meg a Vakacsuka zenekar Gramnyi Lélek című albuma a zeneszöveg, illetve az ecdc.hu támogatásával. Mióta van együtt a zenekar? Kérdezem Szilágyi Balást, a zenekar frontemberét.
5: 2007-ben alakult a zenekar, igazából egy 8 számos demót készítettünk a mostani dobosunkkal, akkor nem volt zenekarnak a tagja, és ezt adtuk körbe. Azóta létezik a zenekar többféle felállásban, mert első körben volt zenekarban szaxofon, utána kivált, helyette most trombitás dolgozunk. Ütőhangszeres, dobos, basszusgitár, akusztikus gitár és gitárének felállásban hatan vagyunk. Igazából elég sokféle stílust keverünk össze. Mindegyikünk más zenei területről érkezett a zenekarba. Emiatt is van az, hogy így a stílusok összekeverednek.
4: Milyen stílusú zenét játszotok?
5: Hát igazából erre szokták mondani az, hogy alternatív vonalt. Ugye sok minden van benne. Nem lehet rámondani azt, hogy rockzene, mert vannak ilyen finomabb jazzes megszólalású dalok is benne, de valahol van benne kis hip-hop, rockos vonal, valahol erőteljesebb, latinos beütés is van benne, tehát elég sok minden keveredik össze.
4: A zenekar mozgatórugója te vagy, valamilyen zenei képzettséggel rendelkezel, vagy hogyan jött ez a zene szeretete?
5: Teljesen autodidatta módon igazából. Tehát úgy is kezdtem el zenélni, hogy barátaimmal gyakorlatilag egy ilyen tizenévesen, egy ilyen összejövetel kapcsán egyszer csak így kitaláltuk, hogy szerettük a Hobo Blues bandet, és akkor kitaláltuk, hogy akkor csinálunk egy zenekart. Jó, és akkor ki milyen hangszert tud beszerezni, hogy senki nem semmilyen hangszere játszik. Tehát gyakorlatilag így jött az egész. Én elkezdtem gitározni, senki más nem kezdett el semmit, és akkor gyakorlatilag én így magamtól tanultam meg, megfejlesztettem magam, és utána jöttek így a zenekarok.
4: Körülbelül hány zenekar volt, amíg idáig eljutottál?
5: Hát igazából úgy komolyabb három volt, mindegyik egy ilyen hosszabb utat futott be.
4: És a Vakacsuk a 2007 óta kitart.
5: Igen, hát őrbizes hosszú távú céljaink voltak nyilván, hogy amikor elkezdtük, csak aztán különböző okok miatt ugye sajnos ezek nem jöttek be ezek a dolgok, és akkor de most úgy néz ki, hogy a Vakacsukával azért még tartjuk a frontot, úgyhogy még van lelkesedés, meg minden.
4: Milyen helyeken léptek fel?
5: Általában éjszaka léptünk fel kisebb klubokban, de fesztivál színpadokon is megfordultunk már, nem egyen. Legutoljára a Művészetek Völgye Fesztiválon léptünk fel. Művelődési Színházban is léptünk már fel, de általában a klubok a jellemzők.
4: A zenélésből meg tudtok már élni, vagy azért van még civil foglalkozásotok is? Egyáltalán meg lehet élni a zenéből?
5: Igen, van civil foglalkozásunk. Hát igazából meg lehet élni, mert ugye látszik, hogy sokan megélnek belőle. Mi nekünk még sajnos nem sikerül, úgyhogy nekünk van civil foglalkozásunk mindegyikünknek.
4: Neked például mi a civil foglalkozásod?
5: Én grafikusként tevékenykedem, meg reklámgrafikai dolgokkal foglalkozom.
4: Tehát a művészetekhez közel álló dologgal foglalkozol.
5: Mindenképpen kreatív dologgal.
4: Mióta játszotok ebben a felállásban? 2007 óta történtek esetleg cserék?
5: A legesleg utolsó felállás az körülbelül nagyjából egy éves lehet. Amikor beszállt a zenekarba az akusztikus gitárosunk, Kácsár Tamás. Előtte ugye voltak változások. Volt dobos poszton is változás, ütőhangszerek terén is volt változás, úgyhogy azért volt változás bőven. Mondhatni, a zenekarban gyakorlatilag ugye a két alapító tag, a jelenlegi dobosunk és én, mi vagyunk benne, már csak többiek lecserélődtek.
4: Mennyire lehet tartós, mondjuk úgy, egy hobbiból való zenélés?
5: Hát amíg a lelkesedés kitart, addig szerintem lehet. Nekünk is azért ez egy hosszú távú célunk az, hogy ebből megéljünk valamilyen szinten, vagy legalábbis valamit profitáljunk belőle, esetleg anyagilag is, de nem az a fő motiváció. Most egyelőre az, hogy szeretünk együtt zenélni, és lemezeket csinálni, meg dalokat írni.
4: Azt hiszem, hogy a továbbfejlődés egyik plusz lehetősége az ecdc.hu-val, illetve a zeneszöveg.hu-val történt együttműködés, mely alapján nagyobb promóciót kapnak zenéitek. Miben változtatta meg a zenekar életét ez a kapcsolat?
5: Mindenképpen arra számítunk, ami gyakorlatilag már részben már megvalósulni is látszik, hogy nagyobb média megjelenést kap a zenekar. Ugye a rádióinterjúk, meg webes felületeken most már elég

0: értelmezni anyagunk, úgyhogy remélhetőleg még idén neki tudunk ennek is állni.
1: Szilágyi Balázs, Vakacsuk a zenekar, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Sziasztok, Balázs vagyok a Vakacsukából, és ez itt az Ócska Bárka. Hallgassátok szeretettel!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Ha befogod a számat, még jó, hogy ordítok. Hát ne erőltesd rám az akaratod. Ne nyomozz utánam, mert ingerült leszek, s ha zavarba hozol, védekezek.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: بازم.
1: Sziasztok, én Csíksanyú vagyok a For You együttesből, a fiúk üdvözölnek titeket. Üdv a Hobby Rádiónak, sok sikert a jövőben, hallgassátok. Hello!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Nyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés újabb üteme. Új vezető a mentőszolgálat élén. Ma napos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is a Közhangon, jelentette be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos hétfőn Facebook oldalán. A közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon augusztus 31-én indult el. Először a közmédia küldetése című fejezet volt kitölthető a honlapon, majd a közszolgálatiság jelentése és társadalmi értéke címet viselő második fejezet nyílt meg. Mint írta, a felületen létre lehet hozni saját műsorötleteket, amelyekre a közösség többi tagja szavazhat, és el lehet mondani azt is, melyik régi műsort látnák szívesen újra. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Egészségügyi Minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról. 9-en nyújtottak be pályázatot. Drágul a benzin és a dízel Horvátországban. Literenként 6 centtel emelkedik a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára Horvátországban, közölte a horvát kormány. A benzin literje legfeljebb 1,7 euróba, azaz körülbelül 630 forintba, a dízelé több mint 1,8 euróba, azaz 673 forint körüli összegbe kerül. Az új árak szeptember 15-től 7 napig lesznek érvényben. A kormány az előző 7 napos időszakhoz képest változatlanul hagyta a forgalmazói árések felső határát és a jövedéki adók mértékét. Októberben újraindulhatnak a három oldalú ukrajnai egyeztetési tárgyalások. A Kreml nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy októberben újraindulhassanak az orosz-amerikai-ukrán három oldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitri Peszkov elnöki szóvívő a Rosszijej televíziónak. Nem zárják ki ezt a lehetőséget, egészen pontosan a közeljövőről beszél, vagyis október sem zárható, kifogalmazott. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Ryan, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma szeptember 15-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 22,9 fokot mutatnak a hőmérők. Enikő és Melitta nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napon mozdonyvezetők napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Jobbi Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 15-én köszöntjük Enikő, valamint Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Enikő név jelentése szarvas tehén. Ezt a női nevet Vörös Marti Mihály költőnk alkotta meg, az ősi Ennek névből. Ezen név viselője barátságos, kedves személyiség kialakulását támogatja. A név viselői otthonosan mozognak a művészet világában. Értékelik a minőséget, de életerejük, lelkesedésük nem mindig elég ahhoz, hogy valóra is váltsák álmaikat. Becézése Eni, Enci, Encike, Encsi, valamint Ena. Jeles viselői Eszenyi Enikő színésznő, Détár Enikő színésznő, Nagy Enikő színésznő, Sütő Enikő topmodell és Tóth Enikő színésznő, valamint Ön, kedves Enikő. Szintén ezen a napon köszöntjük Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése méh, valamint szorgalmas. A név becézése Meli, Melike, Melus, Litta, Littácska, Litti és Littike. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajád, Bebúra, Bogát, Bogáta, Boris, Borocs, Debúra, Dolorúza, Dolores, Enőke, Hetény, Katalin, Katarina, Katerina, Katú, Lola, Lolita, Lolli, Lóránt, Melissa, Meluzina, Mária, Niobé, Orlandó, Paméla, Roland, Töhötöm, valamint Ünőke nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Rádió.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1776-tal kezdünk, szeptember 15-én az angol erők elfoglalták New York City-t. Csak nem 100 évet ugrunk előre, a 19. századba. 1848. szeptember 15-én Magyarországon a védelem megszervezésére az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. Kereken 10 évet ugrunk előre, 1858. szeptember 15-én Pesten megszületett Hubay Jenő hegedűművész, zeneszerző, pedagógus, akadémikus, a Magyar Hegedűiskola megalapozója. 1919-ben a Zeneakadémia igazgatója, majd 1920 és 34 között főigazgatója volt. Operákat, szimfóniákat és hegedűversenyeket komponált. Maradunk még a 19. században, 1876. szeptember 15-én Berlinben megszületett Bruno Walter, amerikai karmester. És még mindig a 19. század, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. Folytassuk a 20. század közepével, 1941. szeptember 15-én Herceg-Szántól megszületett Albert Florian labdarúgó edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952-től 1974-ig, játszott olimpián, VB-n, EB-n bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját, 1968-ban világválogatott volt. Folytassuk 1946-tal, szeptember 15-én Alpáron megszületett Kásás Zoltán, 92-szeres válogatott vízilabdázó. Most sem megyünk előre sokat, mindössze 1952-ig, szeptember 15-én született Bordán Irén színésznő. Folytassuk 1956-tal, szeptember 15-én Győrött megszületett Dobra János, Liszt Ferenc díjas karnagy, Gordon művész. 1978-tól a Tomkins énekegyüttes művészeti vezetője. Egyetlen évet lépünk csak előre, 1957-re, szeptember 15-én megszületett Tölgyesi Péter alkotmányjogász, a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, politikus. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. szeptember 15-én született Harry herceg, Charles herceg és Diana hercegnő fiatalabbik fia. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhat.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
3: Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.
0: Hobby Rádió.
1: 2026. szeptember 15-e kedd, a fájdalmas szűzanya ünnepe. Evangélium Szent Lukács könyvéből második fejezet, 33-tól 35. vers. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is tőr járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Elmélkedés. Simeon profétai szavai a jeruzsálemi templomban Jézus bemutatásakor nem csak az örömről szólnak, hanem a fájdalomról is. A te lelkedet is tőr járja át, mondja a gyermek anyjának. Valóban, Mária élete nem csupán kiváltság, engedelmesség, szolgálat, hanem szenvedés is. Elkíséri fiát a szenvedés útján, mellette van a keresztig. A fájdalmas szűzanya ünnepe arra hív, hogy megálljunk Mária mellett, aki anyai szívvel hordozza fia fájdalmát. Nem tehet semmit, csak jelen van. Ott van, amikor Jézust halálra ítélik, hordozza a keresztet és keresztre feszítik. A szeretet gyakran éppen így mutatkozik meg, nem látványos tettekben, hanem a hűségben, a kitartásban, a csendes együttszenvedésben. Mária fájdalma nem lázadozó, nem elutasító. Elfogadja azt, amit nem ért teljesen. Bízik akkor is, amikor nem látja a végkifejletet. Ezért példakép számunkra. Ő az együttérző anya, az egyház anyja, aki osztozik minden hívő szenvedésében. Ez a nap arra tanít minket, hogy nem kell félnünk a könnyektől, ha azok szeretetből fakadnak. Jézus anyja nem menekült el a fájdalom elől, mi se próbáljuk elkerülni a kereszteket. Ha Máriával és Jézussal járunk, nem leszünk egyedül a próbatételek során. A szenvedés idején gyakran csend van, válaszok helyett némaság árad az égből. Mária is ezt élte át. De épp ez a csend válik az engedelmesség iskolájává, mert ahol nincs már szó, ott hűségre van szükség. Szűz Mária, fájdalmas anya, aki csendben és hűségesen kísértett fiadat Jézust egészen a keresztig, taníts engem is szeretetre. Segíts, hogy a nehézségek között ne meneküljek, ne zárjam be a szívem, hanem legyek kitartó csendesen, de szeretettel. Mutasd meg, hogyan lehet hinni akkor is, amikor fájdalom ér, hogyan lehet bízni akkor is, amikor nem látom a végső célt. Légy velem, amikor én is a kereszt tövében állok. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a világ első vasból épült hídja az angliai Colebrookdale városban egy család három generációjának munkájából készült el 1782-ben? Abraham Darby fejlesztette ki a kokszolásos technológiát, a fia gyártotta le a vaselemeket, míg az unokája építette a hidat.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ez még mindig a Hobbi Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1540-ban az utolsó királyi temetés Székesfehérvárot. Fráter György ekkor János király tetemét itt temették el. Ezek után megszűnt itt a királyi temetkezés. 1848-ban a bécsi önkéntes légió Pestre érkezett. Ezt a bécsi egyetemi ifjúság élén tanulókból és iparosokból toborozta. A légió 3 napig folyamatosan érkezett a fővárosba. A 2000 főnyi csapat BEM hadseregében harcolt. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Most lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan borult idő várható. A jelenlegi hőmérséklet 22 fok. Az előrejelzés szerint 15 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A hőmérséklet és a hőérzet hasonlóan alakul. A páratartalom 82%-os, ez nagyon magas, ami füllett és párás időt jelez. Ilyen körülmények között az érzett hőmérséklet is magasabb lehet. A nap nagy részében napos idő várható. A várható UV-index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Csapadék nem várható. 209 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 20 km per órásak is lehetnek. Szerdán 16-a főként derült időre számíthatunk. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul. Szinte egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. 192 irányból érkező könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 25 km per órásak is lehetnek. A holnap utáni napon erősen felhős lesz az ég. 15 és 22 fok közötti hőmérséklet várható. Mérsékelt mennyiségű napsütés várható. Csapadékra nem számíthatunk. 322 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 19 km per óra lehet. A széllökések időnként akár 41 km per órásak is lehetnek. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Délután 1 órától kezdődik a délután című műsorunk. Búcsúzik önöktől Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
0: Hobby Rádió!

0: kamu reklám.
1: A pénz beszél. Azt mondja, viszlát.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hétfőn indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. 1000 embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Ma sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a tatai MH25 Klapka György páncélos dandár laktanyájában hétfőn, a katonai alapfelkészítési programban. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. Az alapkiképzés sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. 1000 embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szeráncs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakveszi, Orosháza, Tatabánya és Hajdú 6 ház mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogyha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár. Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hosszú külföldi utazása miatt sokat vártunk erre a beszélgetésre. Mit mondhatunk, grófnő, hazament vagy hazajött dobozra?
1: Én azt gondolom, hogy hazajöttem végre, itt maradok, és itt is fogok élni, de persze nekem ide-oda kell szaladgálni, de legtöbbször itt leszek azért.
0: Itt dobozon, vagy a környéken csak ön él a valamikori Wenckheim családból?
1: Igen, hát most ebben a percben persze én vagyok az egyetlen, aki a családból visszajött, és még egyszer itt lak. De innét jöttem dobozról. A család azt hiszem azért tudják, hogy a Új Kígyósról és Szabad Kígyószról, ahol a kastélyból és Gellán, ott is élt a család tőlünk, és aztán a nagymamám Vésztőn élt. De én innét jöttem dobozról, azért itt vagyok most.
0: Majdnem 50 év, amíg visszatért dobozra valamikori gyermekkorának helyszínére. Milyen élmények érték akkor?
1: Hát akkor, amikor itt éltem, persze az olyan szép volt egy gyereknek itt a falun élni, és nekünk jó ment, persze, hát azt tudják. Én nagyon szeretem lovagolni, én majdnem egész napon csak azt akartam csinálni, és hát az életünk nagyon szép, és nagyon

0: Mondtam, hát még egyszer együtt kell játszani. Mit fogunk most játszani? Hát majd meglátjuk, hogy mit csinálunk. De nagyon mulatságos és kedves volt, hogy olyan sokan nagyon kedvesek hozzám igazán.
1: A környék, a lakóhelye, ahol gyermekkorában élt, az nagyon megváltozott, meg az egész falu.
0: Mit mondjak, a házunk a most az iskola, és nagyon szép lett. Nagyon büszke kell arra lenni a doboziaknak, és a községház, biztos a polgármester is büszke rá. Nagyon szépen néz ki, én nem megyek sokat az iskolába be, úgyhogy egyszer voltam ott bent, és még mindenféle ott van, amikor gyerekkoromban, és a szobám is még megvan, úgyhogy az egész érdekes. Igazából én tudom, hogy ott van, jó érzem magam, hogy most egy iskola lett belőle, és hogy jó van megtartva, nem mint Gellán, ahol a kastély majdnem összeesik. Úgyhogy ez jó, ez nagyon jó.
1: Arra nem gondolt, hogy visszaköveteli, mint valamikori Wenckheim birtokot?
0: Nem, az élet ment tovább. Én nem nézek úgy vissza arra, hogy ez volt a miénk. Ha ilyen lennék az én beállításom, akkor én nem jönnék vissza, mert az minden nap fáj. Ha nézek ide-oda, akkor az nem jó lenne, nem szabadna ide jönni. Innét elmentünk, amikor az oroszok bejöttek. Igazából mindent elvesztettünk. És ha az ember nem marad itt, és vigyáz rá, akkor talán ez lett. De, hogy vissza akarják adni, vagy nem, az valami más kérdés, és úgyse lenne az enyém, az én a bátyámé lenne, úgyhogy nekem ez itt jó.
1: Egyik napról a másikra kellett elhagyniuk az országot? 44-ben történt.
0: Igen és nem. Ez volt úgy augusztusban, 44-ben. Én már hallottam, a papám sokat beszélt, hogy el kell menni, de mindenki, sokan azt mondta, nem, az oroszok nem fognak ide jönni, persze nem jönnek. De a papám mindig tovább beszélt, és aztán úgy szeptember elkezdtek pakolni, összepakoltunk sok mindent, és én is gondoltam, nekem is kell valamit összepakolni, a játékom és a testvérem is, mi is pakoltunk, meg gondoltunk, mindenki pakol, hát hova megyünk, lesz egy kirándulás, én már valahogy egészen élveztem az egészet, elmegyünk, de nem értettem meg, persze nem értettem meg, hogy nem fogunk visszajönni, hát ilyet egy gyerek nem is tud megérteni, és mindig mondtam a papám, és a kis pónik is jönnek, ugye? Persze nem jöttek, itt maradtak, de aztán egy nap nagyon gyorsan el kellett menni. A papám már elindult 3 kocsikkal, és aztán a mamával mentünk mi később egy este, és valaki itt mesélt nekem, hogy ő még emlékszik, ahogy az ő mamája mondta neki, itt mennek a grófurok, most ők elmennek. És azt hiszem, egyszerre rá ők is érzem, mi lesz most, mi lesz itt most.
1: És ez a nagy kirándulás Angliáig tartott, vagy voltak állomások?
0: Voltak állomások. Mi innét Budapestre juttunk, aztán a papával összejuttunk, ott a kocsisok, akik segített nekik, visszajöttek dobozra, nem akartak olyan messzere menni, ugye a papámnak kellett még több embereket találni, hogy mehet tovább a kocsika, aztán Bécsik, Ausztriába oda juttunk, aztán ő eltette mi holmikat, de sajnos a bombák jöttek, az amerikai bombák, és ráestek, ahova tettük a holmikat, úgyhogy sok mindent elvesztettünk. Aztán Bécsből olyan rossz volt a helyzet ott, 45-ben, úgy januárban, februárban nagyon rossz volt a helyzet, és elmentünk mi a bátyámmal és én a hegyekbe, Németország, nem messze Münchentől, és ott a hegyekbe voltunk, és amikor az amerikák jöttek, mi voltunk ott egy faluban, és egy nagyon kedves asszonya. Úgyhogy a papá és a mamámtól elmentünk, nem voltunk együtt, amikor az amerikák jöttek, arról nagyon féltünk, de aztán kedves voltak. Aztán megint összejuttunk velük, aztán éltünk egy Ausztriában, egy nagy kastélyban, az mind az Amerika alatt volt az egész. És ott maradtunk talán fél évig, aztán elküldtek iskolába. Nekünk kellett, majdnem egy egész évet elvesztettünk, úgyhogy én jöttem nővérekhez, Ausztriába, ott mentem iskolába, és a testvérem a jézuit. mind a ketten úgy

Itt 8 évig ott maradtunk. Abban az időben első a mamám meghalt, egy vonat baleset, és a papám azután 2 évre ő is meghalt, nagyon beteg volt. Úgyhogy egyedül maradtunk a testvéremmel, és nagyon kedves barátok minket fölvettek. Úgyhogy náluk laktunk. Nekik volt egy nagy kastélyuk, aztán sok helyük volt ott.

0: Hogyan képzelte el akkor az életét? Nem járt elit iskolába, ha jól értem, katolikus iskolába járt. Volt valami elképzelése, hogy mivel fog foglalkozni az életében?
1: Nagyon nehéz volt igazából olyan sok mindent elképzelni, mert ha az embernek igazán nincs pénze, nincs hazája, senki se, csak nagyon jó barátok. Őtet egyszer kértem, hogy szeretnék ezt is azt tanulni tovább, és arra azt mondta, hogy sajnos arra nincs pénz. Hát akkor gondoltam, ha akkor nincs pénz, akkor én mit csinál? Olyan 17 és fél éves voltam, és akkor gondoltam, talán kéne a nyelveket tanulni. És meg voltam hívva, a nagymamám és a néném Algérban éltek, 53-ban. Aztán én oda kimentem őket meglátogatni, Algérban franciául beszélnek, aztán megkérdeztem a nagymamát, hogy ott maradhatok, talán egy évre. És ott is maradtam, és aztán franciául tanultam, és aztán azután Párizsba is mentem, gyerekekre vigyáztam, olyan au pair, de nagyon jó, az megint egy barátnő volt a mamámtól és a kisgyerekéket. Ezután mégis kellett, én akartam igazán a repülőgépen dolgozni, ott hostess lenni, gondoltam, de amikor rájöttek, jól tudok németül, tudok franciául, és magyarul egy kicsit, de az nem segít senkinek. Akkor azt mondták, kéne nekem mostan angolul beszélni. Aztán úgy Skóciába mentem, egy öreg, kedves öreg emberekhez, és ők fölvettek, és ottan tanultam angolul. Úgyhogy aztán ott maradtam egy és fél évig angolul tanulni.
0: Ha jól sejtem, akkor ezután következett a találkozás a férjével? Vagy esetleg volt még valami hosszabb idő?
1: Nem egészen így volt, mert Skóciában addig még mindig nem volt nekem egy igazi útlevelem. Csak olyan francia valamilyen útlevél, ez nem volt nagyon jó útlevél. És a kedves angolok engemet adoptáltak, és aztán megkaptam egy angol útlevelet, és avval elindultam Kanadába, mert én nagyon akartam utazni, és az világot egy kicsit látni, és amikor oda juttam, ott pedig hotelokban dolgoztam. Aztán ott maradtam egy is fél évig. Visszajöttem Skóciába, akkor meghitt egy rokon engemet Argentíniába, hogy jöjjek oda egy évre. Aztán nagyon örömmel oda mentem, és nagyon élveztem, ott kint éltünk, és lovagoltam egész nap, azt hiszem. Ez nagyon szép volt, de mégis láttam valamit egész más. Aztán visszajöttem megint a Skóciába, én mindig Skóciába visszamentem, és gondoltam, na, most már olyan 27 éves vagyok, lassan kéne talán valakivel találkozni, mert ha az ember ide-oda szaloggál, akkor nem jut össze. És Londonba mentem dolgozni, ott találkoztam a férjemmel.
0: Férje nagyon érdekes ember lehetett. Mivel foglalkozott? Hogyan találkoztak akkor? Talán ezzel kezdjük.
1: Hát a férjem egy diplomata volt, úgyhogy nekem volt egy nagyon jó barátom, fél magyar, fél angol, és ő együtt dolgozott vele. És ő sokszor beszélt a Charles Dickens és a Christopher Dickensről, és hogy én olvastam mindazok a könyveket, és én, hogy Istenem, én csak egyet olvastam, és azt is németül az iskolámban, Oliver Twist, és hát egy nap ő meghívta a barátját, és mi együtt vacsoráztunk, és akkor gondoltam, milyen jó kinéző fiatal ember, és ő talán gondoltam, milyen furcsa lány, én nem tudom. És aztán elment Bagdadba, küldték el, és én is ide-oda mentem, dolgoztam, és aztán még egyszer összejuttunk, aztán tudtuk valahogy egyszerre. Ping! Aztán nem sokára. Az volt áprilisban, találkoztunk 64 áprilisban, és 65-ben februárban férhez mentem.
0: Két lányuk született. Hol élnek ők most, mivel foglalkoznak?
1: Hát az egyik lányom, ő egy nagyon jó kismama, most ő is férje, és a két kisgyerekek Norfolkba élnek, Angliába. Ő mindig azt mondom, ez a fiatalabb lányom, ő lesz 32. Ő az én angol lányom, egész angol, de nagyon édes, és nagyon jó gyerek volt. és a másik a Catherine, ő lesz, ő 34, és ő pedig sokat utazik, és sokat nekem segít, mert Amerikában én csináltam egy bizniszt, és ő avval segít nekem, és 10 évig a Caribbean hotelokban dolgozott ott kint a szigeten. És te ő is, mint én, nagyon sokat utazik. Te mostan úgy beszerettem Magyarországon, úgy szeret dobozra jönni, nagyon, és mind a kettőnek van egy biciklit, aztán biciklizünk a dobozon, és ő nagyon szereti, hogy most ő akar magyarul tanulni, és itt is maradni olyan sokat.
0: Nem tanított őket sosem magyarul? Hát mégiscsak az anyanyelvük, hát ez furcsa dolog. Tehát ők angolul tanultak?
1: Hát az a igazság, hogy én saját magam nem hallottam magyarul. Senki se, amikor az édesanyám és az édesapám meghaltak, persze senki se beszélt magyarul mellettem, és én nem hallottam magyarul soha. Azt nem mondom, hogy én nem találkoztam magyarokkal, de aztán én olyan jól tudok angolul és németül beszélni, és miért magyarul beszélni, és az egész, hát innét olyan nem gondoltam soha, hogy visszajövök, és az helyzetek olyan voltak, és nekem fontos volt az, hogy a gyerekek igazán angolra gondolnak, hogy ők angolok. Az ő nevük Dickens. Hát igazán nekik nem szabad úgy lenni, mint nekem, hogy mindig ide nem való, vagy oda. Tudod, ez nekem olyan fontos volt. Azért nem is tanítottam nekik magyarul, mert nekem is nehéz lett volna, és mostan lassan én is még egyszer megtanulom a magyarul. Velem senki sem beszélt magyarul 50 évig, úgyhogy azért egész jó beszélek, azt gondolom.

0: Charles Dickensről már ejtettünk néhány szót, Twist Olivier, magyarul így jelent meg, vagy a Copperfield Dávid is az ő alakja, vagy Kis Dorit például, ő is ismert lehet talán a békési hallgatók előtt. Milyen rokonság van a férje is a valamikori Charles Dickens között?
1: Charles Dickens 1812-ben született, 50-ben halt meg, csak 58 éves volt. Neki volt 10 gyereke, és a férjemnek a tét nagypapája volt. A legjobban mindig úgy mondtam, hogy a férjemnek a nagypapája volt a Charles Dickensnek a kis unokája. Azt így valahogy még a legjobban megértik az emberek, hogy milyen messzere megy ez vissza, de nem olyan messze azért. És hát persze abban a családban, hogy ott összejuttam velük, az valami nagyon szép volt nekem, mert ők nagyon jó emberek, a Dickens család mindnyájan, akik most ismerem, én nagyon szeretem őket. A két nagynéni a férjemtől, azok olyan jó valaki asszonyok voltak, és nagyon szerettem velük lenni, és nagyon jó érzettem magamat. A Charles Dickens-től persze nagyon sokat lehet olvasni, és utána nézni, és én is azt csináltam, és tanultam, hogy ő olyan sokat, de olyan sok jót csinált a szegényeknek. Mert Charles Dickens a fiatal korában, ő nagyon nehéz volt neki, és nagyon, ők is nagyon szegények lettek, és csak amit ő saját maga csinált és dolgozott az, amit a könyvekkel is írt, hogy avval utóvégre mégis sok pénzet csinált talán, de Amerikában eladták a könyvét, és nem is fizettek ki. Úgyhogy mindig nehéz volt neki azért az élete is, és sokat-sokat írt, és sokat dolgozott. Én nagyon-nagyon közel érzem magamat a Charles Dickenshez, avval, hogy nekem is egyszer nagyon rosszul ment, és nagyon mindent elvesztettünk, mint ők. Úgyhogy én nagyon szeretem őtet, és egy nap örülök, ha találkozunk.
0: Vannak-e a Dickens családban író emberek a mai napig? Talán az ön férje is írogató ember volt?
1: A férjem nem próbálta ki, de van a nagynénje, a Monica Dickens, ő sok könyvet írt, és jó ismerték őtet. De igazából hát olyan jó, mint ő, azért a családban az még nem jött ki. Én mindig várok, talán egy lányom talán jó tudna írni. Nem lehet tudni, hogy azt megkapja az ember, vagy nem.
0: És ön mit tudott mesélni a Dickenseknek, a Wenckheimekről? Egyáltalán ez a név, a nemesi név Magyarországon, ugye jól cseng a mi környékünkön, külföldön ismerte?
1: A Wenckheim név külföldön, hát nem igazán úgy, hogy a Wenckheimek külföldön olyan híresek, sokan hát persze elmentek külföldre. Hát régen, 200 éve, hogy már itt éltünk Békés-megyébe. Igazán a Wenckheimek innét jönnek, Békés-megyéből itt éltek. Én nagyon büszke vagyok, hogy mi mindent csináltak az életükbe. Sok mindenkinek segítettek, és tudjuk úgy is kórházokat segíteni építeni, aztán templomokat, az embereknek sok házakat kellett építeni, akik náluk dolgoztak a földön. Hát iskolákat, Istenem, olyan sok iskolákat építettek a családra. Hát nem, ez volt egy jó család, ha rosszat is talán mondanak. Egyszer-kétszer hallottam, ja, ezt, azt, de a legtöbbet tudjuk azért. Most úgyis egy könyvet írtak erről, hogy mit csinált a család. És én nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy a nagypapám is egy nagyon jó ember volt.
0: Most egymást a mai Wenckheimek nem is nagyon ismerik. Ahogyan mondta, szétszóródtak a világban, Argentína, Svájc. Aztán jött egy békési ember, aki megszállottja a Wenckheim család történetének, és kibogozta a szálakat. És akkor elkövetkezett egy találkozó Szabadkígyóson a kastélyban. Ön is akkor találkozott sok olyan rokonával, akivel korábban nem volt kapcsolata?
1: Igen, az nagyon szép, valami nagyon szép volt, és az nekem is mutatott, hogy mostan az emberek itten megint szabad nekik beszélni a családról, és jó, van egy nagyon szép kastély ott Szabadkígyóson, és úgyis tudjuk, az most egy iskola, és én arra is nagyon örülök, hogy azt használják. Persze, ez nagyon, valami nagyon szép volt nekünk összejutni. Jöttek mindenféle helyekről, összejuttunk, és még egyszer velük együtt lenni, és mi nagyon jóban voltunk, és én már kimentem Argentíniába, mert sokan ott élnek, azért nagyon sok venkemek Argentíniában élnek, és meglátogattam őket, és ők is tudnak most hozzám jönni, és itt nálam lakni, úgyhogy nagyon valami nagyon szép volt az nekünk, igazán nagyon örültünk, és ez a kigondolás, amikor összejöttek ezek az egész polgármesterek, és meghívtak minket, hát nagyon köszönöm nekik, még mindig arra gondolom, milyen kedvesek voltak, amikor mindjárt meghívtak.

0: Milyen tervei vannak még itt dobozon?
1: Amikor ide jöttem 2 év ezelőtt, az elsőt, amit én láttam, van sok öregek vannak itt dobozon, és az az érzésem, hogy itten igazán nagyon fontos lenne egy szeretett otthonot építeni. Éppen mellettem itt van egy üres hely, azt mondják nekem, hogy 10 év óta, hogy üres, és ez lenne olyan a legjobb hely, azt mondom, az egyetlen hely, ahova ilyen kis szeretett otthonot a dobozioknak építeni. Én gondoltam olyan 30 embereknek. A fiatalok el fognak menni, ha itt nem lehet dolgozni, akkor tovább kell menni, nem lehet itt ülni és nem semmit csinálni, úgyhogy a fiatalok el fognak indulni, talán külföldre mennek, vagy Dunántúl, vagy Budapestre, hát még sokan beszéltem én is, már látom az arcukon, hát én itt nem maradok, nekem el kell menni. Én azt sajnálom, hogy a fiataloknak el kell menni, de valahogy megértem azt, kell dolgozni és tovább jutni az életbe. Úgyhogy az öregek aztán mit lesz velük, ki fog rájuk vigyázni, és azt én nagyon-nagyon szeretném itten látni, és én mindig azt mondom, csak egy alapítványon lehet ezt csinálni, másképpen ez nem is menne. És erre még mindig gondolom, és imádkozok, hogy valami legyen itt. A polgármester itten már tud erről, és ő is gondolkozik rajta, és a doktor, mind a két doktorok itt dobozon, ők is ezt nagyon jónak találják, és persze máma reggel találkoztam 2 öregekkel, és ők kérdeztek, mikor lesz a szeretet otthon, mikor. Ők akarják. Én egyszer kértem, hogy legyen egy aláírás, aztán mentünk, 5-en voltunk, elindultunk, és aláírásokat keresni dobozon, hogy szeretnünk itt egy szeretet otthon, és több mint 800-an aláírták 10 nap alatt, de sajnos azt mondták nekünk, hogy az nem ért semmit. Én ilyet még az életemben nem hallottam, hogy 800 emberek nem értek semmit. Valahogy valaki nem érti meg, hogy most demokrácia van itt Magyarországon, és mégis az emberekre kell hallgatni. Én ha 8-an mondták, azt még megértem, de 800-an 10 nap alatt. Én még többet tudnék keresni aláírás, de ezt meg kell gondolni itten a községházban és a dobozioknak, hogy ők rájönnek végre már 2 év óta, hogy ezt erről beszélünk.
0: Visszajött Magyarországra, elmehetett volna bárhova is, vehetett volna egy kastélyt, és a grófnőhöz illően élhetett volna, de nem ezt választotta, hanem az egyszerűséget, egy plébániát újított föl sok-sok pénzért, és itt él. Miért?
1: Mert én nekem az nem érdekes. Angliában, amikor a férjemmel együtt éltem, egy nagyon szép házunk volt, és szép bútorok, és minden megvolt, de az nekem nem, én nem ragadok a bútorokhoz. Én inkább így szeretem, nagyon kicsi, helyes, meleg. Nem fontos utóvége, amikor az ember hát meghal, mondjuk, akkor mit fog magával vinni? Nem sokat, nem igaz? Úgyhogy nekem ez nem fontos, hogy mi mindenem van. Inkább itt vagyok, segítek, meglátogatom az öregeket, beszélek velük, meglátogatom a fiatalokat is. És mostan éppen gondoltam, itt leszek télben, hogy fogom elkezdeni egy könyvet írni az életemről. Ez már olyan sokan mondták neki, mikor fog írni, mert minden. És én úgy szeretném ezt a könyvet, ilyen sok-sok, hogy az emberek fognak nevetni, és mert nem úgy, hogy a szegény Jean-Marie most milyen rémes, most ez volt és az volt. De sok minden jó volt az életemben, sok mindenről lehetne írni, az nagyon mulatságos is volt.
0: Azt mondta, hogy az Istennel él egyházban, és ez nagyon fontos önnek, a hittan alapjai könyveit még itt dobozon kapta meg, talán erről beszéljen, kérem.
1: Nekem az életemben az talán a legfontosabb, nem talán, biztos a legfontosabb, hogy azt csináljuk, amit talán a Jóisten ide tett erre a földre, hogy kell másokra is gondolni és segíteni, ahol lehet, és a hiton, és ez nagyon fontos nekem, elnélkül én mindent elvesztettem, és de mindent igazán, és de a Jóisten mindig ott volt nekem, én mindig őhoz mentem, és úgy beszélgetem vele, és mindent jó megbeszélünk egymással, és mindig segít nekem, és ha valami nem úgy jön össze, akkor mindig mondom nekem, most miért nem jött ez össze, ezt nem így kell csinálni, talán valahogy máshogy, talán rosszul csinálom, mutasd meg nekem, hogy hogy csináljam, de mindig úgy érzem, hogy ő velem van, és most ez olyan valami gyönyörű, hogy itt van a kápolna mostan télben, itt van a mise, és itt vagyunk együtt, élek a Jóistennel, hát ez olyan valami olyan szép, hogy nem is lehet elmondani.
0: És ahogy mondja, egyre több fiatal, sőt gyerek érdeklődik a vallás iránt, és jön ide.
1: Persze, az volt nekem a legfontosabb, amikor visszajöttem Dobozra, hogy elinduljon itt egy hittanóra, és megbeszéltem a plébános úrral, a Békés Csaván, Kovács Péterrel, és ő azt mondta, hát ha találok két gyereket, akkor meggondolja. És aztán karácsonykor éppen 3 éve ezelőtt egy kislány jött, és kérdezte, hol lesz az hittanóra, és mi mondtuk, hát itt a plébányánál lesz a hittanóra, de én akkor gondolj, jaj, csak egy gyerek, azt mondta, 2 kell, aztán a kislány azt mondja, és a barátnőm is szeretne jönni, aztán azt mondja, köszönöm, Jóisten, megmutattad, hogy ez jó lesz. Aztán most elkezdtünk, akkor voltam 7-en, aztán már persze jött a plébánosról, kijött, aztán elkezdte a hittanóra, aztán voltunk 15-en, vagy valamit, és most már majdnem 30-on jönnek, 28-on, 30-on, úgyhogy már mindig nagyon jobb lesz, és ez szép, és szeretnek jönni, és ez nagyon jó megy, ez jó.
0: Itt képzeli el az életét, élete végéig itt maradhat, ugye erre püspöki engedély van ebben az épületben, de azért sokat kell még ingáznia Anglia, Svájc, Magyarország között.
1: Na, egyet, amit talán nem tud róla, hogy én 11 év ezelőtt csináltam Amerikában egy alapítványt, és a névvel a Charles Dickens Heritage Foundation, úgy hívják, és ott sok pénzt összegyűjtöttünk, és több mint $500,000, és én sokat kimegyek Amerikába, mert én elkezdtem az egészet, és a férjem nagyon segített evel, de igazán én csináltam azt. Úgyhogy nekem sokat kell menni Amerikába. A lányom most sokkal segít ebben, az a jó. Úgyhogy persze az nekem még nagyon fontos, hogy az tovább megy, és az is jó, mert akkor van, akkor az amerikák lassan-lassan tudják, hogy én itt élek, most már engemet itt meglátogatnak, ide jönnek, és én mindig mondom, hogy itt van hely, ide lehet jönni, lakni, és már sokan voltak, és azt hiszem, akkor kapok segítséget az amerikai emberektől, mert én nekik nagyon segítettem ott, aztán talán most jó lenne, ha ők ide jönnének és segítenének, ami talán a szeretet otthonot építeni. Ez az én dobozom. Én úgy vagyok a doboz idevaló, mint minden más doboz, mint a polgármester, mint aki akarja, én idevalói vagyok. És itt is maradok. Ja, persze, itt leszek eltemetve a nagypapám mellett. A helyem úgyis már megvan, úgyhogy én biztos itt maradok. Innét nem fogok elszaladni. Én nem is látom, ez jó. Az öregek tudják, hogy valaki van itt, aki mégis jöhetnek és beszélgetnek, és én itt maradok velük, és itt nőttem föl gyerekkoromban. Úgyhogy nagy körbe körül szaladtam, és hazajöttem, és biztos az emberek meg fogják azt érteni, hogy ide való vagyok.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok elsősorban most a könyvéhez.
1: Ó, nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy ide jöttek Békésről. Nagyon örömmel láttam itten. És azt akarom mondani, hogy aki ezt hallotta, hogy én minden jót kívánok, és jó lesz az élet Magyarországon. Kell bízni ebbe, és gondolni, hogy csak jobb lesz, nem rossz. Én sokszor hallom, hogy jaj, de nehéz, jaj, jaj, jaj, de kell előre nézni, és sok minden jó lesz is. És azért kívánok mindenkinek minden jót az új évben.

0: Jean-Marie Wenckheim Dickens grófnővel Szegfő Katalin beszélgetett.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
2: Egy nagyon szép dalt választottunk ki, és ebben dalban egy olyan ifjú fog fellépni, aki az én fiam, gitározni fog. Én is körülbelül ilyen idős voltam, amikor elkezdtem zenélni. Horváth Ákos! Egy szép generáldal. Lehettem volna.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Manapos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hárman kapták meg idén a Gundel Károly díjat. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ivana, a zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, amelyet a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítél oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. A díjat nem csak séfek nyerhetik el, hanem más a vendéglátáshoz kötődő, a magyarországi gasztronómia ügyéért eredményesen dolgozó személyek is. A kitüntetést az évvégi MVI Gála ebéd keretében adják át Budapesten a Gundel étteremben. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életművét ünnepli sokszínű programmal az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem szeptember 17-én. Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót, írták a szervezők. A krasznahorkai ünnep a Trafford kertben címen hirdetett eseménysorozat keretében szeptember 17-én több a szervező életművéhez kapcsolódó program várható, sőt, Krasznahorkai is fellép, aki egykor az egyetem hallgatója volt. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
0: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Manapos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hárman kapták meg idén a Gundel Károly díjat. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, amelyet a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítél oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. A díjat nem csak séfek nyerhetik el, hanem más a vendéglátáshoz kötődő, a magyarországi gasztronómia ügyéért eredményesen dolgozó személyek is. A kitüntetést az évvégi MVI Gála ebéd keretében adják át Budapesten a Gundel étteremben. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életművét ünnepli sokszínű programmal az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem szeptember 17-én. Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót, írták a szervezők. A krasznahorkai ünnep a Trafford kertben címen hirdetett eseménysorozat keretében szeptember 17-én több a szervező életművéhez kapcsolódó program várható, sőt, krasznahorkai is fellép, aki egykor az egyetem hallgatója volt. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Köszöntöm Napsugár Annát, akit főként siket előadó művészként ismer a nagy közönség. Emellett táncolsz, fotózol, menedzserkedsz, érdekeket képviselsz. Ezek közül melyiket tartod a fő foglalkozásodnak?
3: Én fotóriporter vagyok a szakmám szerint, de főállásom a mozgás korlátozottak országos szövetségében 18 évig fotóriporter, és 21 éve vagyok adminisztrátor, iktató, irattár és mindenes a titkárságon, tehát a amit keresnek anyagot, azt tudnom kell fejben, hogy programban hol találom meg, PDF-fájban és papírokat hol találom meg, melyik mappában, melyik szobában, stb. Ezen felül a hobbi az életem. Én 32 éve építem a jeltánc művészeti ágat, hol pozitív, hol negatív, hol kisebb és nagyobb sikerekkel. Ennek a jeltánc művészeti ágnak gyakorlatilag a megteremtése azért kezdődött el, mert én súlyos nagyot hallani születtem, és besokaltam, hogy fiatalon, 14 évesen elmegyek egy szikodarobi koncertre, és nem értem, hogy mit énekel. És akkor én magam elkezdtem jelenni, mert akkor végeztem el a középfokú kommunikációs rellétolmácsolást, ami nem a felsőfok, csak a középfok. Azért nem mehettem tovább, mert siket nem lehet ilyen nyelvi tolmács.
4: Még ma sem lehet egyébként
3: nem siket. Nem tudom. Jelte. Azt tudom, hogy amikor elkezdtem építeni ezt a művészeti ágat, akkor még dallolő kezekként működtem. Akkor még csak egy-két sorstársamnak mutattam meg, hogy elhívtak egy házi buliba, vagy elmentünk egy diszkóba, mondjuk Várkonyi Attilán, akkor még a Nyugati pályaudvarnál egy pincében DJ-skedett, és akkor lementünk oda hárman-négyen számítógép őrült fiatalok, és akkor mondtam nekik, hogy na most akkor figyeljetek egy kicsi kicsit, és leálltam középen, nem volt színpad, csak egy ilyen pince helység, és akkor táncmozdulatokkal, sok-sok szeretettel, a kezem jelzésével, jelnyelven kommunikálva próbáltam átfordítani a dalok értelmét, szövegét és zeneiségét.
4: Mit reagált erre a közönség?
3: Hát először csak néztek, meg nem nagyon figyeltek, mert ugye számítógépes zsenit nem nagyon köti le a zene. De egy fél óra után, mikor már látta, hogy én tényleg nem hülyéskedek, én próbálom nekik átadni és mutatni, én már mindent bevetettem már szexis mozdulataimon keresztül, tényleg. Akkor már elkezdtek figyelni és érzékelni, és onnantól kezdve elhatároztam, hogy felépítem ezt a művészeti ágat.
4: Ekkor még ugye 14 éves voltál.
3: Igen, 14.
4: És így volt bátorságod oda kiállni, hogy jó napot kívánok, én itt vagyok, ezt nézzétek meg.
3: Nem, hanem lehívtam őket a buliba, és én a meglepi. Akkor még a tolvás szolgálat sem jelelte a parlamenti közvetítést, tehát akkor még nem volt nagyon hivatalos tudatban mi az, hogy jelnyelv, mi az, hogy siketember kommunikációs csatornája. Akkor még csak így siket társadalmon belül tudtuk, hogy mi az, hogy
4: jelnyelv. Mert ugye olyan körülbelül 90-es évek eleje, vagy ugye a rendszerváltás pontosan, környéke.
3: Pontosan.
4: És akkor ugye a fogyatékosok ugye úgymond el voltak kicsit ugye szeponálva.
3: Be voltunk zárkozva, nem voltak ilyen nagyobb lehetőségek kitörni akár színpadtéren, akár szórakoztatás terén, de most már hihetetlen nagy váltás történt a 32 évem alatt. Olyannyira, hogyha most odaszólsz az egyik jelnyelvi tolmácsnak, hogy szeretnél egy koncertre menni, akkor egyszerűen kifizeted és jön. Vagy vannak olyan előadások, ami már eleve, tehát hihetetlen nagy változás, hogy nem csak a politikát, tehát nem csak a parlamenti közvetítést, meg a meséket tolmácsolják a tévében, hanem most már tényleg nagyon nyitott és egyre több jelnyelvi tolmács van Magyarországon, ami nekem is jó. Mert én siketként, aki 30 évesen teljesen megsikedült, ugyanis nekem az a betegségem van, hogy súlyos nagyothallón születtem, és egy amerikai professzornővel beszéltem, és szerettem volna halló lenni, mert én szerettem volna operaénekes és balérina lenni, amit egyből elutasítottak, hogy hallássérült ember nem lehet egyik se, menjen vissza dolgozni vagy tanulni, és akkor én nem adtam fel már akkor se. Tudod, a macska, hogyha kirúgják az ablakon, bemászik máshol, én is egy vadmacska vagyok, azt szokták rám mondani, nem csak egy napsugár. Nem vagyok egy feladós csajszi, én fiatal koromban már elkezdtem aikidozni, gyűdozni, boxolni. Öcsém, bátyám rajtam keresztül és rajtuk keresztül, én voltam a boxzsák, megmutatták, hogy milyen az, hogyha meg kell védeni magad, vagy támadni kell, de minden helyzetben megállni. Azért, mert én nő vagyok, attól még ugyanolyan erősnek kell lenni, mint egy férfinek. És ez nagyon jó tanulás volt, de a mai nap áldom mind a két testvéremet, hogy erre megtanítottak. Ez hatalmas védettséget adnak nekem ebben a nagyon nehéz és rossz irányú világban, ami felé tartunk. És akkor visszatérve a szórakoztatásra, akkor elhatároztam, ezt a művészetet úgy folytatom tovább, hogy hivatalos úton szeretnék tovább menni, és akkor felkerestem az Országos Szórakoztató Zenei Központban Szirmai urat, aki azonnal állt a rendelkezésemre, egy-két éven belül behívott, és azt mondta, hogy napsigán Anna, vizsgát tehet. Annak idején működési engedéllyel itt engedélyeztették a diszkóban vetkőző lányokat, tehát ott vizsgáztak ők is, ilyen helyre mentem vizsgálni. Nem csak a táncosokat meg a énekeseket vizsgáztatták a Szórakoztató Zenei Központban, hanem minden, ami szórakoztatás. Ugyanis a vetkőzés is egy művészet. Letettem a szakvizsgát, én vagyok azóta is az egyetlen hivatalos működési engedéllyel rendelkező jeltáncművész, amit ingyen csinálok, szeretetből, jótékonysági céllal. Azóta felépítettem egy csapatot, több mint 15 éve, ami most gyakorlatilag már csak 3 főből áll, de egyébként 15 éven keresztül hallás-látás-mozgás értelmisérült és egészséges sorstársak csapatával, tehát a Napsugár Anna Zenei Jeltánc társulatával jártuk az országot, sok helyen voltunk, nagyon sok táncversenyen, kulturális

0: Olyan kilépést adott számomra ebből a bezárt világból, mert mi hallássérültek amúgy is a siket társadalom, a csendvilága, ugyanúgy, mint a látássérülteknél, egy bezárt, sötét világ, amiből ki szeretnénk szabadulni, és gyakorlatilag én Horváth Anna vagyok, és a közönség adta a nevemet, hogy Napsugár Anna lettem, és 20 éve a közönség által az igazságügyi minisztérium engedélyével, személyi igazolványomban is Napsugár Anna vagyok.
1: Tehát a nevet is változtattál a közönséged
0: kedvéért? A közönségem kedvéért, igen. Azt mondták, hogy úgy sugáldom, mint egy erős napsugár, égetek a fényemmel, de kellemesen. De nagyon aranyosak voltak. Nagyon fontos a visszajelzés, hogy a közönségnek tetszik, amit csinálok, vagy változtassak a ruhámon, a stíluson. Mindig úgy fejlődtem, ahogy a közönség tanított. Bevonom a közönséget, főleg a látásmozgás és értelmi sérülteket, amikor ilyen közönségben vagyok. Lemegyek a színpadról, nem érdekel a színpad. Én a közönségben táncolom tovább jellel, hanggal, akár már fel van énekelve, akkor még ott élőben ráénekelek. Ha hamis, akkor elnézést kérek, mert siket vagyok. De hát mindig vannak hamis hangok, de hála Istennek Pitti Katalin, gyakorlatilag 6 éve az én énektanárnőm, ő tanított meg úgy énekelni, hogy érezzem a hangom világát. Amikor tudom, hogy len vagyok altban, vagy szédúrban, vagy edúrban, akkor az kellemes. Ha fölmegyek szopránba, akkor mindenki befogja a fülét. Tehát én megpróbálok durban, vagy lent énekelni altban, hogy mindenkire kellemes legyen. A látássérültek a legjobb tanítómestereim, ugyanis Fodor Ági, mikor először fotóztam az ő projektjét, mint fotoriportár, és énekelgettem neki, akkor mondta, hogy annál csak a nyugodtan fejlesz a hangod, mert nagyon szép a hangod, de nem menjél föl szopránba. Annyira jó látni a közönségen, hogy tesszik, amit csinálok. Általában, amit írok verseket, azokat szoktam elénekelni, ezek a saját dalszerzeményeim. Odáig jutottunk, hogy van egy kiadóm, Trimédia. Ő az egyetlen lemez kiadó, aki mellém állt a 30-ból azonnal, és kiadtuk a lemezem a szerzőibe, amit te is megkaptál. Szeretettel hallgass.
1: Játszani is fogunk hamarosan egy nótát a hallgatóknak. Igen.
0: És számomra azért volt pozitív, mert annyi elutasítás után kapsz egy kiadót, aki nem csak hogy kiadja a lemezeidet, de utána bekerülhet a Szár Limonádé magazin CD mellékletébe, ami 3 aranylemezes lett, és 2 platinalemezes lett. Azonnal befogadtak, hogy őket nem érdekli, hogy siket vagyok. Az a lényeg, hogy megnézték a videóklippeket, megnézték, hogy milyen vagyok a közönséggel, hogy bánok az emberekkel, mik a visszajelzések. Azonnal bizalmat szavaztak nekem, és hihetetlen mögöttem állnak, és segítik a zenei munkásságomat. Fellépéssel nem annyit tudnak adni, mert ugye sajnos még a társadalmunk nem nyitott arra, hogy mindenhova hallássérült énekest fogadjanak, mert azt mondják, hogy a hallássérült ne énekeljen, meg a kerekesszékes ne táncoljon, mert ezzel arra nem vagyunk kíváncsi, de mi akkor is megmutatjuk magunkat a világnak, mert igenis vannak értékeink, gyönyörű szép tulajdonságaink, amik meg kell mutatni. És azért, mert valakinek nincs keze, vagy lába, vagy nem lát, vagy nem hal, attól még ugyanolyan értékes, mert bármilyen egészséges válhat ugyanilyen fogyatékossággá, ugyanígy kerülhet mindenki ilyen helyzetbe, időskorára. Csak akkor még nem tudja, aztán majd később elgondolkozik rajta, amikor megöregszik, hogy hú, hogy is bántam én akkor annak idején, mikor fiatal voltam a fogyatékossággal élő sorstársakkal. De bánom már, hogy nem álltam be közéjük táncolni, vagy énekelni. Sok ilyen visszajelzést kaptam, hogy eltelt 10-20 év, és akkor bocsánatot kért, és nem értettem, hogy miért kér bocsánatot. És akkor elmondta külön a színpadi fellépés után, mert én utáltalak téged, mert hogy fogyatékos vagy. Mondom, nem vagyok fogyatékos, csak egy más ember vagyok azért, mert nekem egy kicsit több feladattal kell megoldanom azokat a feladatokat, amit a hétköznap rám sóz. Attól még ugyanolyan ember vagyok, nem vagyok zombi, nem vagyok UFO, mert akkor még volt fül mögötti hallókészülékem, és mindenki UFO-nak csúfolt. Mindig azt mondtam, hogy a jó Isten majd úgyis lát, hal, nem büntet, de később úgyis visszakapjuk a sorstól, amit adtunk. És ez tényleg így van.

0: Folytatjuk a beszélgetést Napsugár Annával.
1: Én hiszek a Jóistenben, mert gyermekkorom óta velem van, hiszek a jelekben, római katolikus vallású vagyok, és mindig figyelem a jeleket. Tehát amikor téged hívtalak, és tolmácson keresztül az utcán leállt egy hölgy, és szépen elmondta, hogy hány perc múlva jössz körülbelül, és mosolygott rám, hogy ide jössz a rádióban, mondom, ide, igen, és ismernek, és szeretnek, az olyan jó helyre jöttem, hogy látszóval nekem ez egy nagyon plusz életérzés volt.
2: Annak idején te akkor a Siketek iskolájában jártál?
1: Nem, én Halló iskolában jártam, mert én súlyos nagyot Hallón születtem, és azt mondta édesanyám, hogy nem rak be a Rákospatak utcai iskolába, meg vannak más budapesti iskolák, ahol vannak nagyot Halló és Siket emberek, azért, mert azt akarják, hogy talpra esett legyen. Tehát nem azt akarják látni, hogy nem találom meg önmagam, hanem azt, hogy egy hétköznapi egészséges emberi társadalom között is megállom a helyem, és nagyon jól tették, mert lehet, hogy akkor rálettem volna mindig szorulva, hogy tolmácsolják. Például most itt vagyok veled egyedül, és a szádról olvasok. Lehet, hogyha akkor Siket iskolába járok, vagy Nagyothalló iskolába, lehet, hogy nem tudnék ilyen szépen beszélni, mert csak jelenlék, vagy arra appellálnék, hogy legyen velem jelnyelvi tolmács, mert nem tudnám
2: leolvasni. Ez a hallásmaradványod, de ez milyen mértékű volt?
1: Az azt jelenti,
2: valamit? Vagy esetleg
1: hogy most már nem.
2: Valamit?
1: Az én betegségem hallóideg és beszédközpön sorvadás, azért mentem 30 éves koromra a hallásom, mert
2: teljesen.
1: Elfordulok, beszélhetsz, érzem a testemen keresztül a rezgésedet, mert neked nagyon szép, mély hangod van, tehát én azt érzem. De az, hogy mit mondasz, milyen hosszú mondatokat, mikor állsz le, stb. Ilyeneket nem, semmit nem tudok megállapítani. Ez annak köszönhető, hogy én súlyos nagyot hallón maradt rám a hallásmaradvány. Tehát ez azt jelenti, hogy aki hallón vagy súlyos nagyot hallón született, és az agya megtanulta ezeket a hangokat, az nem felejtődik el, lesz hívjuk hallásmaradványnak. És ezek megmaradnak örökre benned, és hogyha például elfordulok és beszélsz, akkor ezért érzem olyan kifinomultan, hogy te itt vagy a közelemben és beszélsz, de nem értem, hogy mit, meg hogy milyen hangon, mély vagy magas hangon, mert ez benne van az agyamban, hogy
2: tehát
1: már valaha az életemben.
2: Nem segít akkor ez a hallásban,
1: nem,
2: vagy,
1: nem.
2: Vagy az megértésben mondjuk.
1: Amikor volt súlyos nagyot halló készülékem, a legprofibb digitális készüléket kaptam, mindent megtett az audiológusom Simon Marika néni, aki több száz, több ezer hallássérült emberen segített, hogy talpon maradjunk, és megtanuljunk hallókészülékkel élni, és dolgozni, szórakozni. Olyannyira, hogy egy 300 ezer forintos készüléket el kellett raknom a fiókba, mert amikor bekapcsolom, annyira fájt a fejem tőle, a rezgésektől, meg a zajaktól, és egy olyan betegség, mint az enyém, hogy beszédközpont sorvadás és hallóideg sorvadás, az fáj. És akkor ezért is nem is használom a hallókészüléket.
2: Jelenleg is, amikor kommunikálsz, kizárólag szájról olvasol.
1: Igen. Nagyon fontos, hogy velem szemben ülő. Mindig mondom, hogy ne lassítson a beszédjé, mert azt nem értem, de ne is gyorsítson, mert azt se. Úgy beszéljen, ahogy szokott. Ha egy kicsit elnyújtják a beszédet, akkor aztán nem tudom leolvasni, mert ez nem ő. Annak a tulajdonságának meg kell maradni, ami az ember. Mindenkinek van egy adott beszédstílusa, egy hétköznapi magatartástílusa, amit én tudok követni. Ha már egy kicsit más vagy, mint a színészetben, azért nem járok színházba, akkor azt már nem tudom leolvasni.
2: Azt nehezebb érteni.
1: Igen.
2: Mire kell még odafigyelni általánosságban, hogyha az ember egy Siket emberrel beszél?
1: Hát nagyon fontos az, hogy ne ijedjenek meg tőle, és ne meneküljenek ezt, hogy megkérdezi, hogy mennyi az idő, mert éppen nincs nála a telefon, vagy lemerült a telefonja, és csak egy mutat a kezére az órára, csak hogy próbálj meg egy kicsit érzékenyebbek lenni hozzá. Vannak nagyon sokan, akik csak hangrezgéseket adnak. Ilyen hangok jönnek ki, és közben jeleli, hogy mit szeretne mondani, mert nincs hangképzése, ami nekem is sokára sikerült, audiológussal, logopédissal és édesanyámmal. 20 éves munka van mögötte, hogy ilyen szépen beszélek.
2: Még gyerekkorodban elkezdtél tanulni beszélni?
1: Igen. Nagyon fontos volt az, hogy logopédis segítségével 15-20 évig jártuk a logopédist, utálom a tükröt pont azért, a tükröt, meg a pálcát, mert azon keresztül segítették, hogy hova rakjam a nyelvem. Annyi sebesérülést kaptam ezekkel a pálcikákkal, de legalább megtanultunk beszélni. Azért utálom a vattacukrot, meglátom a pálcát, már rosszul leszek tőlem, mert tudom, hogy a nyelvembe turkáltak abba, hogy megtanítsanak vele beszélni.
2: És az iskolában, ugye annak idején nem hívtuk még ezt integrációnak, csak éppen csináltuk. Hogyan fogadtak a diákok, a társaid, akik közébe kerültek? sikerült.
1: Igen, nagyon rosszul. Annyira nem volt még nyitott a társadalmunk, most se annyira, de már jobb, sokkal jobb. Egyedül voltam állandóan, nem volt barátnőm, nem volt segítőm, a tanárok elfordultak, nem érdekelte, hogy nem tudom leolvasni a seggéről meg a hátáról, amit mond. Nem értették a visszat, na nem baj, az a lényeg, hogy nem voltak segítők, és maga az iskola olyan kritikus volt, hogy én nekem mindent otthon kellett bepotolni, olyannyira, hogy általános iskola 8. osztályába tanultam meg az órát használni. Mert egyszerűen nem értettem meg az óra használatát, meg a szoldótábla használatát. Nagyon sok mindenből kimaradtam. Az, hogy egy-egy mondatot kapok el az órán, ez borzalmas. Tehát nekem sokkal több feladat volt az, hogy szorgalomból otthon felkészülni az órákra. Tehát az én hármasom azt szerintem egy erős ötösnek felelt meg. Nem elég, hogy figyeltem, még otthon is rá kellett készülnöm minden egyes anyagra.
2: Hogyan jött az ötlet, hogy fotóriporter légy?
1: Számomra nagyon fontos volt a fotózás. Én óvodás koromban már az apu fényképezőgépét nyomogattam, és olyan fantasztikus képeket csináltam, hogy apu kiállította. És amikor nőttem, akkor megmutatta a fotózás összes csinyát, binyát, mesterségét, akkor előhívtuk otthon a fényképeket, kinagyítottuk, filmes gép volt, akkor be kellett osztani a 24 kockát, nem fotóztunk orba szájba, mint most a telefonnal. Több ezer fotó van a számítógépen, és azt se tudod, hogy mi hol. 14 évesen összesen csináltam egy évben 6 tekercs filmet, és akkor megvan, még fejemben van, hogy egy órát készültem ahhoz, hogy azt az egy kockát ellőjem, többször visszamentem a helyszínre, több időszakban, hogyha mondjuk fotózásra készültem, fesztiválra vagy kiállításra benevezni képeket, mert akkor még csak papírképeket lehetett benevezni, és annyira rabjává tett, ez annak a pozitív hatása, hogy én vizuálisan gondolkodok. Tehát mi képekben gondolkodunk hallássérült emberek. Tehát ha azt mondod, hogy szeretlek nagyon, akkor én arra gondolok, hogy van egy hatalmas szívecske, ami előttem összeér. Azt látom magam előtt, hogy szeretlek nagyon, hogy két kéz megfogja egymást, és akkor gyűrű van az ujján. Tehát a szerelem az azt jelképezi, és én nekem már rögtön ez az asszociáció jön le. Segítette az életeimet, a napjaimat, hogy fotózhattam a családokat, esküvőket, hogy gimnázium alatt is a hallássérültek lapjának, az értelemfogyatékossággal élőkországos lapjának, Éfó és Sinolc és ma a vakok lapjának is segítettem néha, amikor tudtam. Majd később lett a mozgáskorlátozottak országos humanitás lapnak a fotósa, és akkor közben újságírók országos szövetsége folyamatosan adott pályázatok, a sajtófotókra neveztem be, és életem legszebb pályázatát nyertem meg, amikor még él Szalontai Éva az életmód szakosztály vezető. Ott náluk nyertem meg a sajtóosztály MUOS-díját, holokauszt áldozataival kapcsolatban készítettem el egy fotósorozatot, annyira megérintette az áldozatokat, mert nekem is van, a nagypapám az holokauszt túlélő volt. Ennyire mély fotót készíteni csak azt tud, aki maga is benne volt, tehát én tudom, mit jelent az, hogy egy családtagon keresztül átélni ezt a borzalmat, ezt a fájdalmat. Ami még nagyon fontos, hogy írok cikkeket a divatikon.hu-ra, ami azért is fontos, mert olyan emberek olyan fogyatékossággal élő és hétköznapi hősemberekről írok cikkeket, akár készítek hozzá, vagy meg lévő képekkel, vagy saját képeimmel, mert meg akarom mutatni a társadalmunknak, hogy mennyi sokszínes, fontos, értékes ember van a földünkön, Magyarországon, és meg kell mutatni önmagukat. Mert attól, hogy bezárkozunk, annak nincs értelme. Igen, és a társadalmunkban tudják, hogy ki az a Daniella Ivanova kerekesztékes énekesnő, vagy tudják, hogy ki az a Krisztva Itesz a látásérült csodálatos hangú énekesnő, vagy sorolhatnám, nagyon sok tehetségünk van. Festőművészetben mondhatnék párat, kerekesztékes táncművészetben mondhatnám a Gördülött Tánccsoport megalapítóját, Sára Iritát, aki fantasztikus világot teremtett ennek a világnak, olyannyira, hogy többszörös országos bajnok, és most már versenytáncosok is vannak. Mindenkinek azt mondom, hogy ne bújjatok el, igen, és adjatok lehetőséget a világnak, hogy megismerjen titeket a társadalom.
0: Az imént szó esett Krisztva Itesz a látássérült énekesnőről is, aki az egyik szerzeményed is elénekelte. Ez következik most.

0: Vendégem továbbra is Napsugár Anna, siket jeltáncművész. A kultúra téged végig kísért folyamatosan.
1: Számomra nagyon fontos a kultúra. Gyermekkoromban én még, mikor általános iskolában elkezdtünk az irodalommal foglalkozni, állandóan szavaltam. És a szavalási stílusom annyira tetszett az iskolai tanároknak. Mindig versenyekre akartak vinni, meg beiratni ilyen színpadi fellépésekre, de mondtam, hogy azt nem. Köszönöm szépen, mert én még nem vállalom. De általános iskola után, ahogy áttörtem, a Szabó Ervin gimnáziumban jártam, ott már hallás speciális siket és nagyot halló 8-10 fős osztályba kerültem. Onnantól kezdve már érdekelt az, hogy igenis megmutassam a társadalmunknak, hogy mi hallássérült emberek tudunk ugyanúgy szavalni, mint egy értékes, egészséges művész, vagy költő a saját verseimet. Azóta én már 80 verssel büszkélkedhetek, ami az életem negatív és pozitív élethelyzeteiről szól, és mikor megjelent a Jelbezárt világ című verses könyvem, természetesen szerzőiben, mert a nagykönyvkiadók sajnos nem nagyon támogatják fogyatékossággal élő művészeknek a könyv kiadását nagy példányban, de azt támogatják, hogy kis példányban, a kis pénzedből, amit összekupolgatt utána éhezdél hónapokig, azt támogatják. Nagy nehezen kiadtuk, és minden versemhez csináltam egy fotót, hosszú idő munkájával. Akkori könyvem 60 vers, 60 fotót és egy mesét, egy valósághű mesét tartalmaz. Mélyüljenek el bele a kis világomban, és ha tetszik, akkor nyugodtan szavalják, vagy énekeljék, ugyanis ezekből a versekből került ki 20 különböző dal, amit már felénekeltem, Kaszás Péter, Zámbó Gyim és Máté Péter egykori zeneszerzője segítségével megvalósulhatott. Annak idején Máté Péter abban a hangstúdióban énekelte fel a dalait, és számomra ez egy olyan nagy csoda és lehetőség volt, hogy én ott énekelhetek, ott állhatok, ahol az született, hogy azért vannak a jó barátok dal, ezt mindenki ismeri. Ott engem elfogott, hogy nem kapok levegőt hirtelen, mert egy misztikus helyen állok. Lehet, hogy a szelleme is itt van a Péternek, Márté Péternek. Nagyon-nagyon sokat segített a Kaszás Péter zeneszerző. Megtanult velem együtt dolgozni. Tehát az, hogy valaki soha nem találkozott fogyatékossággal élő emberrel és zenésszel, ő legalábbis nem. És megtanultuk egymást, ahogy kell viselkedni. Ő legyen a karmesterem, amikor a tükörablakon keresztül, a csendes szobán keresztül énekelem fel a hangstúdiójában a dalokat. Tudta, hogy mikor álljak meg. Az első dal például 5 órán keresztül készült el. Az utolsó 20. dalom az már csak 20 perc alatt felénekeltem. Az én életem a főzés is. Édesapám nagy vendéglátós volt, amíg élt, mert én 35 éves volt, amikor meghalt, ő is rákban halt meg, mint a családom összes tagja. Sajnos ez a genetikánkban benne van. Amikor megéreztem a paprikát, vagy az illatát, vagy a krumpli illatát, vagy a paszal illatát, vagy a körömpörkölt illatát, akkor mindig mondtam, hogy apu, mutasd meg. És akkor apu elvitt olyan rendezvényekre, ahova leszállította éppen az árukat, mert vendéglátóipari szállító volt, és szakács is, de ő is sok mindennel foglalkozott. Tehát zenén, DJ, taxis, minden. Minden, ami pénzhoz. Próbált minket fellevelni. Elhatároztam, hogy vagy szakács leszek, vagy szukrász. Aztán az élet nem úgy hozta, de történt az a csoda, hogy megírtam életem első olyan dalát, hogy nem volt zeneszerzőm, ugyanis Kaszás Péter elment nyugdíjba, és a tűzpíres paprikát, mivel a paprika a magyar étel nem csak színesítője, hanem a legfontosabb ízlelő bimbója, semmilyen pörkölt, semmilyen leves nincs tűzpíres paprika nélkül, elhatároztam, hogy megírom ezt a paprika dalt, ugyanis van egy-két régi fekete-fehér hallható valami paprikás dal a YouTube-on, de az nem az igazi. És akkor megírtam a tűzpíres paprika Napsugár Anna legelső saját dalszerzeményét, úgyhogy van egy ilyen zeneszerző program, amiben a hangokat leongoráztam, amiket én érzek a bőrömön keresztül. És kértem egy kis technikai segítséget, aki össze is rakta, és akkor a tűzpíres paprika platina lemezes lett a Szár Limonádé által. Megszületett egy csodálatos, akadálymentes, látványos, kerekesszékes táncművésszel, sikert jeltánc bajnokokkal színesített tűzpíres paprika ruhában, ugyanis minden fellépő ruhámat édesanyám varja, napsugárfasi a ruhákat én tervezem, anyu megvarja. Olyan sikert értünk el a tűzpíres paprikán keresztül, hogy eljutott a TV2 sépek-sépéig, hogy ők meghívtak a műsorba, hogy menjek már el a harmadik szériába. Bejutottam az első versenyig, és onnan ki is estem, de nem így baj, megtanultam, milyen egy ilyen versenyszellem, amitől én nagyon félek, mert most vagy leolvasom a szájukról, amit kérdeznek, és munka közben válaszolni kell, vagy jelelek, vagy éppen vágom a csirkét, vagy az ujjamat fogom elvágni. Emiatt egy kicsit lelassultam, és sikerült minden elrontani. És ráadásul nekem egész életemben gáz tűzhelyen volt, és ott minden elektromos volt. Semmit nem tudtam kezelni. Gázon és simán minden. Még az utcán is, ha földobok egy tűzhelyet, én magam meg tudom sütni, főzni a dolgokat. De ott álltam 10 percig, és azt se tudtam, hogy mi van. És már csak 40 percem maradt arra, hogy az én általam kiválasztott kókuszos csirke mellett burgonyás téglás, tűzpiros paprikás krumplipürével tálaljam 3 fő részére. Féltem, hogy nem fog sikerülni. Hát sikerült, de viszont az ízek nem úgy sikerültek, ahogy kellett volna. A kókuszos csirke leégett, a krumpli csomós maradt, mert ugye régi krumplit kaptam, szóval minden, ami lehetett az ellenkezőjére. Változott mindegy. Egyébként...
2: De olyan rosszul nem esett ezek szerint.
1: Nem, nem haltak bele. Én 46 éves vagyok. Én egész életemben főztem az öcsémnek, bátyámnak. Tehát ők a legnagyobb kritikusok, azt mondják, hogy főzzél inkább te, nem rendelek, akkor tudom, hogy jót főztem.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
4: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. Általában kedvezően alakul a levegő minőség. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége kedden az MT-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 motóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 101 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió Lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők lépések. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Kellemes napot kívánok a rádió hallgatóknak, ez a Life is Life, a rádió életmód magazinja. A mikrofonnál Szakámiki. Az előttünk álló egy óra tartalmát szeretném most önökkel ismertetni. Befolyásolhatják a gyermekek étkezési szokásait. Az elterjedt gondolat, hogy a szülők befolyásolják a gyermekek étkezési szokásait, megdőlni látszik. Két heti stresszmentes tervre szeretném önöket invitálni. Túlhajszolta magát, állítsa meg a stresszt gyökereinél egy 14 napos relaxációt segítő sorozattal. dohány toxinok lehetnek otthonában is. A nem dohányzók egészsége is veszélyben lehet, ha egy dohányos régi otthonába költöznek, mivel a dohány toxinok maradhatnak a porban és a falfelületeken is. A brokkoli jótékony hatásáról lesz szó, és természetesen zárásképpen, ha már a brokkoliról szó lesz, akkor egy brokkolis recept méghozzá rakott brokkoli húsevőknek. Ez az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket, következzék egy-két nagyszerű muzsika, majd rákezdek arra a témára, amit úgy írtunk csak le, hogy kik befolyásolhatják a gyermekek étkezési szokásait.
2: Hobbi rádió.
6: Fucsakoli mélyedek ki a busztába!

0: Ahogy ígértem, a mai Life is Life első témája, kik befolyásolhatják a gyermekek étkezési szokásait. Az elterjedt gondolat, hogy a szülők befolyásolják a gyermekek étkezési szokásait, megdőlni látszik. Egy új tanulmány kevés hasonlóságot talált gyermekek és szüleik étkezési szokásaiban. Az eredmények azt mutatják, hogy a szülők étkezési szokásain kívüli tényezők fontos szerepet töltenek be a gyerekek étkezésében. A kutatók 7331 felnőttet és azok gyerekeit vizsgálták. A diétákat két kérdőív kitöltése után értékelték a kutatók, válaszolniuk kellett arra, hogy miket fogyasztottak az elmúlt 24 órában. Minden résztvevő kapott egy egészséges diétapontot. A szülők és gyermekei közötti hasonlóságok gyengék voltak. A kutatók úgy gondolják, hogy a szülő-gyermek közötti hasonlóság az étkezési szokásokban idővel gyengébb lett, mivel egyre több más tényező jelent meg a családon kívül. A folytatásban pedig egy kéthetes tervet szeretnék önöknek bemutatni. Stressz mentesítési tervet.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: tollatpapírt elő és figyelem, 2 hét stresszmentesítési terv következik. Túlhajszolta magát, állítsa meg a stressz gyökereinél egy 14 napos relaxációt segítő sorozattal. A legjobb ezt hétfőn kezdeni, és akkor legyen az első nap hétfő. Gondolkozzon el a problémán, fog-e számítani egy hónap múlva? Ha igen, gondolkozzon el egy megoldáson, tehát hogyha van valami problémája, akkor gondolkodjon el rajta, hogy probléma-e, illetőleg gondolkodjon a megoldáson. Második nap kedd, kérjen tanácsot az emberektől, akik számítanak. Harmadik nap szerda, ültessen valamit. Negyedik nap csütörtök, igyon teát. Ötödik nap péntek, menjen el egy masszázsra. Hatodik nap szombat, játszon az interneten. Hetedik nap vasárnap, legyen hálás, gondolja végig, hogy miért hálás az életében. Nyolcadik nap, ismét hétfő, gondoljon rózsaszínre, lehet, hogy lányos szín, de bizonyítottan csökkente a stresszt és a vérnyomást is. Kedd, 9. nap, ne nézzen tévét. Szerda, 10. nap, kerülj el a várost, válassza az zöldebb utat. 11. nap csütörtök, eresse el izmait tudatosan, engedje el csomóit. 12. nap péntek, ne engedjen negatív gondolatoknak utat törni. 13. nap szombat, nyújtson segítséget valakinek, és a 14. nap vasárnap, ne vessen sokat. Remélem, hogy sokat tudtunk ezzel segíteni, tehát 14 napos stresszmentes terv, ez volt kérem szépen a cél. A folytatásban pedig a dohány toxinokkal kapcsolatban folytatódik a Life is Life.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább.

0: A következő téma: dohány toxinok lehetnek otthonában is. A nem dohányzók egészsége is veszélyben lehet, ha egy dohányos régi otthonába költöznek, mivel dohány toxinok maradhatnak a porban és a fal felületeken is. Az úgynevezett harmadrangú dohányzás nyomait akkor találták a lakás felszínein, amikor már 2 hónapja nem laktak benne, kitakarították és újra festették. A dohány maradványok a falakon és a plafonokon található, a porban és a szőnyegekben, amiket az előző tulajdonosok hagytak ott, így az új lakók tudtuk nélkül teszik ki magukat a dohánynak, a harmadrangú dohányzásnak még nem fedezték fel káros hatásait, de a kutatók szerint a csecsemők, akik a földön csúsznak, másznak és mindent bevesznek a szájukba, veszélynek vannak kitéve. A folytatásban a brokkoli jótékony hatásairól lesz szó itt a Life is Life-ban.
1: Ubi Rádió.

0: A brokkoliról lesz most szó. Ha szeretné a brokkoli jótékony hatásait, akkor el kell kezdenie enni. És továbbá az is fontos, hogy jól főzzük meg. Kimutatták, hogy a kiegészítők, amelyek egyes zöldségeket vagy gyümölcsöket akarnak helyettesíteni, nagyon kevés hasonlóságot mutatnak az igazi gyümölccsel összehasonlítva. A kutatók azt találták, hogy a mirozinaze nevű enzim hiányzik a brokkoli kiegészítőkből, amely nem közvetlen módon, de csökkentheti a prosztata, melltüdő és vastagbélrák kockázatát. Enélkül igen keveset kapunk. Ha brokkolit főzünk, akkor ne főzzük túl, mert akkor szintén búcsút inthetünk ennek az enzimnek. A megfelelő elkészítéshez 2-3 perc párolást javasolnak. Egy kicsit ropogósnak kell maradnia ahhoz, hogy egészséges maradjon. Ugyanez a főzési módszer javasolt még a karfiol, káposzta és hasonló zöldségek elkészítéséhez. A folytatásban pedig, ha már a brokkoliról volt szó, akkor következik egy brokkolis recept.
1: Hobby Rádió. Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Lassacskán véget ér a mai Life is Life, de természetesen egy recept belefér, és ahogy megígértem, a recept az brokkolis lesz, méghozzá rakott brokkoli húsevőknek. Előkészület kb. 20 perc, a főzés 5 perc, a sütés pedig 30 perc. Hozzávalók 4 főre, 1 kg brokkoli, 2 darab egész csirkemellfilé, 10 dekagram sonka, 20 dekagram trapista sajt, 4 evőkanál olaj, zsemlevorzsa, vaj, só, ételízesítő, 5 deciliter tej, 2 evőkanál vaj, 2 evőkanál liszt, illetőleg só, bors és szerecsendió a házi fűszerkeverékhez. A brokkolit rózsáira szedjük és ételízesítős forró vízben fél puhára főzzük, majd leszűrjük. A megmosott csirkemellfiléket kettévágjuk, hogy ne legyenek túl vastagok a szeletek. A forró olajban mindkét átsütjük, és közben meglepjük a házi fűszerkeverékünkkel. A besamált a szokásos módon készítjük el. A kiolajozott tepsibe bepakolunk az alábbiak szerint, alulra fektetjük az ízes csirkeszeleteket, rá a brokkolit, majd a kockákra vágott sonka zárja a sort, amit nyakon öntünk besamellel. A tetejére ráreszeljük a sajtot, és egy kevés zsemlemorzsával megszórjuk, végezetül kis vajdarabkákat hintünk rá, és előmelegített sütőben megsütjük. Bonyolultnak tűnik, de valójában pikpak elkészül. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek. Pikpak véget ért a mai Life is Life. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ugyanebben az időben találkozunk ismét. Addig is további kellemes rádiózást és kellemes napot. Kezit csókolom, viszont hallásra.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Hobby Rádió, értünk szól.
2: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
2: Műsorajánlót hallottak.

Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Kamu reklám.
1: Gondoltak már arra, hogyha Edison nem lett volna, akkor most gyertyafénynél néznénk a tévét?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kiemelt agrárpolitikai cél a méhészek támogatása. Jelentősen emelkedik majd a családi pótlék. Szerán a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kiemelt agrárpolitikai cél a méhészek támogatása, jövőjüket a minőségi méz tisztességes versenyfeltételeit megteremtő szabályok biztosíthatják, írta a Facebook oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hétfőn. A közlemény szerint a tárca olyan védjegyrendszer előkészítésén dolgozik, amely egyértelműen megkülönbözteti a kiváló minőségű belföldi élelmiszereket, segítve a fogyasztók tudatos választásán. A magyarországi méz elsősorban kisebb piacokon és közvetlen termelői értékesítési csatornákon átjut el a fogyasztókhoz, a kiskereskedelmi láncokban továbbra is szűkösek a forgalmazási lehetőségek, írták. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Giroszt és húspogácsát is előállító budapesti üzemet ellenőrzött és függesztett fel a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal súlyos élelmiszerláncbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. Az üzem ráadásul olyan állatfajokat is feldolgozott, amelyekre nem rendelkezett engedéllyel, továbbá egyetlen dolgozónak sem volt érvényes egészségügyi könyve, sorolta a hiányosságokat a közlemény. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedden reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre raktak tárgyakat, amelyek zavart okoztak a jelzőrendszerek működésében, ugyanis elindították a vonatok jelenlétét érzékelő biztonsági berendezéseket, ezért a jelzők vörösre váltottak, emiatt lehetetlenné vált a vonatok közlekedése. A ProRail szóvivője azt mondta, hogy egyértelmű bizonyítékok utalnak szabotásra. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
8: Hölgyeim, csók, uraim, bacsim, én Blaskovics Dávid vagyok. Ez pedig a World Live. Kéne, szeretne mondjuk Hawaii-ra elutazni. No, hadd lássam a kezeket. Mindenki egyszer az életben legalább, hát szívesen eljutna Hawaii-ra, habár elég kevesen tehetjük ezt meg. Ha nem is repítem Hawaii-ra előnöket, de az életérzést mindenképpen át átadom, jó? Mégpedig Hawaii Oahu városában járunk 1959. május 20-án, amikor is megszületett Israel Kamakawiwo. És mint tudjuk, 1997. június 26-án sajnos meg is halt az amerikai zenész, valamint énekes. Hawaii meghatározó zenész énekese volt, nagy hírnévre tett szerte a mindig pozitív megnyilvánulásainak és gondolkodásmódjának köszönhetően. Az úriember egyébként Honolulu Kaimuki nevű negyedében nőtt fel. Zenei munkásságát tisztán őslakos Hawaii benszülött származásából kifolyólag a Hawaii függetlenség és szuverenitás irányította. 11 éves korában már egyébként testvérével, Skippivel kezdett el zenélni, és később, miután tínédzserként elköltöztek, maga

0: Egyébként található még számos olyan zenei alkotás, amely a mai napig egyedülálló hangzásvilággal és előadásmódjával páratlan tehetségről tanúskodik, például a Somewhere Over the Rainbow, ami most a koncert felvételen nem szerepel, de én a műsor végére becsempészem, hiszen talán ez, valamint a What a Wonderful World az a sláger, amely mindenképpen mindenkinek eszébe jut tőle. Egyébként a Somewhere Over the Rainbow, valamint a What a Wonderful World számtalan filmnek és a reklámnak volt a betétdala, 95-ben meg két politikus ikletésű dalt adott elő, az A a la A és a Kaleo Hanót. 1996-ban jelent meg utolsó albuma, melynek címe az And This Life, amely elnyerte az év albuma címet is. Most kezdősül már is érkezik az A Hi Vela című dal, a koncertlemezt egyébként 1998. május 20-án Israel Kamakavivo születésnapján adták ki.
1: Kind of slow, kind of smoking.

This next song I'd like to do featuring the young ladies of

A World Live-ban ez volt a Hawaii 78 című szám Israel Kamaka Vivo-tól, és az 1998. május 20-án kiadott koncertlemezről hallgattunk meg felvételeket, amely lemezt egyébként születésnapi alkalmából bocsájtották ki, és a rajongóinak szánta. Közönségére egyébként főleg a szenvedélyessége jellemző, és az itt meghallgatott dalokban és nagyon sok más dalában is Israel Kamaka Vivo főleg az életéről énekel. És mint mondtam, sajnos 1997-ben eltávozott közülünk, számtalan elismerést és díjat kapott mind szülőföldjén, mind pedig világszerte. A legutolsó díjátadóra már el sem tudott menni, kórházi ágyából figyelte a tévén keresztül. 38 éves korában, azaz 1997. június 26-án 12 óra 18 perckor halt meg a túlsúly következtében kialakult légzőszervi elégtelensége miatt 343 kg-osan. Ravatalát egyébként a parlament épületében állították fel, ahol az első napon több mint 20 ezer ember rótta le tiszteletét. Ő volt a harmadik ember Hawaii történelmében, akit az a megtiszteltetésért, hogy a parlament épülete adott helyet Ravatalának, és az egyetlen, aki közülük nem politikus volt. Szerintem Israel Kamaka Vivo, azaz egyéniség, az a személy, akiről mindenkinek kizárólag pozitív érzések és pozitív gondolatok jutnak eszébe. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat is tett érte. Úgyhogy most nem egy, hanem két szem van hátra, az 1998. május 20-án kiadott koncertlemezéről hallgatunk meg felvételeket, amelyet egyébként születésnapi alkalmából adtak ki. Hátra van még a Hawaii Aloha című szám, valamint megígértem, hogy lejátszom mindenféleképpen a Somewhere Over the Rainbow című muzsikát. Én köszönöm figyelmüket, Israel Kamaka Vivo koncertjén jártunk. Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsi! Mm-hmm.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
2: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. Ezer embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Ezer embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MTI-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szeráncs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakveszi, Orosháza, Tatabánya és Hajdú 6 ház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az egészségügyi minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról, 9-en nyújtottak be pályázatot. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Szerán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 15-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 25,7 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Enikő és Melitta nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon mozdonyvezetők napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1540-ban az utolsó királyi temetés Székesfehérvárott. Fráter György ekkor János király tetemét itt temették el. Ezek után megszűnt itt a királyi temetkezés. 1848-ban a bécsi önkéntes légió Pestre érkezett. Ezt a bécsi egyetemi ifjúság élén tanulókból és iparosokból toborozta. A légió három napig folyamatosan érkezett a fővárosba. A 2000 főnyi csapat BEM hadseregében harcolt. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
0: Ver vers, próza jelenet, előadás hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi.

0: Ed Mushore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupláló. Csápatilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap léptől.
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Névnapköszöntő! Névnapköszöntő!
3: Szeptember 15-én köszöntjük Enikő, valamint Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. Az Enikő név jelentése szarvas tehén. Ezt a női nevet Vörös Marti Mihály költőnk alkotta meg, az ősi Ennek névből. Ezen név viselője barátságos, kedves személyiség kialakulását támogatja. A név viselői otthonosan mozognak a művészet világában, értékelik a minőséget, de életerejük, lelkesedésük nem mindig elég ahhoz, hogy valóra is váltsák álmaikat. Becézése Eni, Enci, Encike, Enci, valamint Ena. Jeles viselői Eszenyi Enikő színésznő, Détár Enikő színésznő, Nagy Enikő színésznő, Sütő Enikő topmodell és Tóth Enikő színésznő, valamint Ön, kedves Enikő. Szintén ezen a napon köszöntjük Melitta nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű név jelentése méh, valamint szorgalmas. A név becézése Meli, Melike, Melus, Litta, Littácska, Litti és Littike. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajád, Bebúra, Bogát, Bogáta, Boris, Borocs, Debúra, Dolorúza, Dolores, Enőke, Hetény, Katalin, Katarina, Katerina, Katú, Lola, Lolita, Lolli, Lóránt, Melissa, Meluzina, Mária, Niobé, Orlandó, Paméla, Roland, Töhötöm, valamint Ünőke nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1776-tal kezdünk, szeptember 15-én az angol erők elfoglalták New York City-t. Csak nem 100 évet ugrunk előre, a 19. századba. 1848. szeptember 15-én Magyarországon a védelem megszervezésére az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. Kereken 10 évet ugrunk előre, 1858. szeptember 15-én Pesten megszületett Hubay Jenő, hegedűművész, zeneszerző, pedagógus, akadémikus, a Magyar Hegedűiskola megalapozója. 1919-ben a Zeneakadémia igazgatója, majd 1920 és 34 között főigazgatója volt. Operákat, szimfóniákat és hegedűversenyeket komponált. Maradunk még a 19. században, 1876. szeptember 15-én Berlinben megszületett Bruno Walter, amerikai karmester. És még mindig a 19. század, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. Folytassuk a 20. század közepével, 1941. szeptember 15-én Herceg-Szántól megszületett Albert Florian, labdarúgó edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952-től 1974-ig, játszott olimpián, VB-n, EB-n bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját, 1968-ban világválogatott volt. Folytassuk 1946-tal, szeptember 15-én Alpáron megszületett Kásás Zoltán, 92-szeres válogatott vízilabdázó. Most sem megyünk előre sokat, mindössze 1952-ig, szeptember 15-én született Bordán Irén színésznő. Folytassuk 1956-tal, szeptember 15-én Győrött megszületett Dobra János, Liszt Ferenc díjas karnagy, Gordon művész. 1978-tól a Tomkins énekegyüttes művészeti vezetője. Egyetlen évet lépünk csak előre, 1957-re, szeptember 15-én megszületett Tölgyesi Péter alkotmányjogász, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi intézetének tudományos munkatársa, politikus. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. szeptember 15-én született Harry herceg, Charles herceg és Diana hercegnő fiatalabbik fia. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
2: Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet,

0: 2026. szeptember 15-e kedd a fájdalmas szűzanya ünnepe. Evangélium Szent Lukács könyvéből második fejezet 33-tól 35. vers. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő. Még a te lelkedet is tőr járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Elmélkedés. Simeon profétai szavai a jeruzsálemi templomban Jézus bemutatásakor nem csak az örömről szólnak, hanem a fájdalomról is. A te lelkedet is tőr járja át, mondja a gyermek anyjának. Valóban, Mária élete nem csupán kiváltság, engedelmesség, szolgálat, hanem szenvedés is. Elkíséri fiát a szenvedés útján, mellette van a keresztig. A fájdalmas szűzanya ünnepe arra hív, hogy megálljunk Mária mellett, aki anyai szívvel hordozza fia fájdalmát. Nem tehet semmit, csak jelen van. Ott van, amikor Jézust halálra ítélik, hordozza a keresztet és keresztre feszítik. A szeretet gyakran éppen így mutatkozik meg, nem látványos tettekben, hanem a hűségben, a kitartásban, a csendes együttszenvedésben. Mária fájdalma nem lázadozó, nem elutasító. Elfogadja azt, amit nem ért teljesen. Bízik akkor is, amikor nem látja a végkifejletet. Ezért példakép számunkra. Ő az együttérző anya, az egyház anyja, aki osztozik minden hívő szenvedésében. Ez a nap arra tanít minket, hogy nem kell félnünk a könnyektől, ha azok szeretetből fakadnak. Jézus anyja nem menekült el a fájdalom elől, mi se próbáljuk elkerülni a kereszteket. Ha Máriával és Jézussal járunk, nem leszünk egyedül a próbatételek során. A szenvedés idején gyakran csend van, válaszok helyett némaság árad az égből. Mária is ezt élte át. De épp ez a csend válik az engedelmesség iskolájává, mert ahol nincs már szó, ott hűségre van szükség. Szűz Mária, fájdalmas anya, aki csendben és hűségesen kísértett fiadat Jézust egészen a keresztig, taníts engem is szeretetre. Segíts, hogy a nehézségek között ne meneküljek, ne zárjam be a szívem, hanem legyek kitartó csendesen, de szeretettel. Mutasd meg, hogyan lehet hinni akkor is, amikor fájdalom ér, hogyan lehet bízni akkor is, amikor nem látom a végső célt. Légy velem, amikor én is a kereszt tövében állok. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ első vasból épült hídja az angliai Colebrookdale városban egy család három generációjának munkájából készült el 1782-ben? Abraham Darby fejlesztette ki a kokszolásos technológiát, a fia gyártotta le a vaselemeket, míg az unokája építette a hidat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg hazánkban 25,7 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. 64%-kal nőtt a tengerparti úti célokra utazó magyarok száma. Szerán a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Jövő hétben kezdődik a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a szívünk napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval
1: alakítani. Így a séta és a
2: ezen embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szerencs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistorsa, Mezőköves, Budapesti Orosháza, Tatabánya és Hajdú 6 ház mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Kostaninovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Egészségügyi Minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról 9-en nyújtottak be pályázatot. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik fele. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi mindhárom országnak jogban ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egy országos mentőszolgálat élére Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Egészségügyi Minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról 9-en nyújtottak be pályázatot.
1: Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között alakul.
3: Hobby Rádió.
4: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kosztolányi Dezső. Hitves. Még hozzád.

0: Ama hitves, ki kőbe vésve áll a sírok ormán, egy anya fájdalmával és mogorván, a sír hálószobáját nézi csendben, a szemeserebben. Mondd, mit tudsz erről, mindenek tudója, nő, kinek egy a szemfedő s a pólya, titokzatos alvótárs, földi vágyban s a hideg ágyban, rejtélyes, aki immár szomorúnak mutatod arcod, húgata a búnak, beszéld el, mi az élet szörnyű titka, és mi a kripta? Hitetlen én, ki senkibe se hittem, beléd fogódzom, és kérdezlek itten, hová megyünk mi? Élet koszorúsa, mély szavú múzsa.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Radio.
1: A farkas és a róka. Réges régen a farkas meg a róka nagy, erős

0: Barátságban s komaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt barangoltak, egymást el nem hagyták, csak vadászni jártak külön-külön. Történt egyszer, hogy a róka elindult a faluba tyúkot lopni, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer csak visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja a gazdája a döglött rókát, szépen fölveszi, s földobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának. Amíg az ember szép csöndesen ment, mendegélt az ökrök mellett, nekiesett a halaknak. Jó lagzit csapott, s még egy csomó halat ölbe is kapott. Aztán leugrott a kocsiról, s más irányba elszaladt. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát találkozik a farkassal. A farkas meglátja a sok halat a rókánál, s kérdi tőle. Hát ezt a sok halat hol fogtad, róka koma?
1: Hol-e? Hát haláztam.
0: Ejnye, róka koma, taníts meg engem is halászatra.
1: Na, ez ugyan nem nagy mesterség. Elmégy a jégre.
0: A farkadat beledugod a légbe, s mikor jól rágyülnek a halak, szépen kihúzod. Elmennek a jégre, ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ott ül egy kicsit, aztán akarja kihúzni, mert érezte már, hogy nehéz.
1: Azám, nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
0: Farkaskoma, még ne húzd ki, várd meg, amíg többen lesznek rajta. Mikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: No most, édeskomám, húzzad! Húznám, koma, húznám, de nem bírom.
0: Az jó, mondja a róka, bizonyosan sok hal van rajta.
1: No csak, komám, neki húzzad, ahogy bírod. Én meg most már megyek a dolgomra.
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast messziről, kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, s akkor látják, hogy oda van fagyva.
1: Bezzeg most neki bátorodtak az asszonyok.
0: Oda mentek, s széklábával meg súlykolóval ütik, verik a farkast. De már ezt a farkas sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka a jégbe, s azzal utcu neki úgy elszaladt, mintha a szemét vették volna. Ez alatt a róka túljárt árkon, bokron, s amint ment, mendegélt, egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt fűrészporral, s róka koma fogta magát, belefeküdt, jól meghengergőzött benne, hogy a sok fehér fűrészportól a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
1: Hát téged mi lelt, róka koma? Ugyan ne kérdezd, farkas koma. Nem látod-e? Minden csontomat úgy összetörték, hogy kilógnak a szőröm közül. Mozdulni sem bírok.
0: No, mondja nagy búsan a farkas. Én is a légben hagytam a farkamat. De tudod mit? Ha már így elbántak veled, ülj fel a hátamra, én majd elviszlek. Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csöndesen. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
1: Mit pusmogsz magadban, róka koma?
0: Azt mondtam, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet. No, gondolja magában a farkas, bizonyosan csengett a fülem, s nem jól hallottam. De alig megy tovább, a róka csak megint hondja magában. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Megint visszafordul a farkas, s kérdi.
1: Mit pusmogsz te magadban, róka koma?
0: Csak úgy mondogatám magamban, farkaskoma, veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
1: De ilyen olyan teremtette, ordított a farkas. Mindent jól hallottam, te engem bolondá tettél.
0: S azzal úgy lehajította a hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
1: Ebb legyen a te komád, hallod-e? Én többet nem.
0: De bezzeg vége volt a nagy barátságnak, s a nagy komaságnak. Cúdarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint a róka a komaságot.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Andról lehet, hogy korán jöttünk.
2: Ugyan, Bözsi, menj ma! Ha nem látod a táblát, üdvözülve vagyunk. Azt mondja, üdvözlők a tésztagyár dolgozóit, még ott lógnak a makaróni kis alatt. Csak úgy látszik, egy kicsit korán gyűjtjük.
3: Az nem baj, kényelmesen vacsorálunk.
2: Nem úgy, mint Lacházán, mi?
3: Mi mindig nem felejtette a Lacházán selmet.
2: A bizonyos életben sose felejtem el, én egész nap lemelóztam a pincével, meg fönn a góréba a bankettezet. Én rosszul lettem a melótu magam, meg a piától, meg álljunk meg!
1: Jó, jó, jó, csak felizzadtített az építi szívedet, tisztelt.
2: Jó, van, nagyon. Mindjárt a fejembe szalad a piros hezembe, jut ez a lakházai. Na, Bözsi, máma megmutathatod, hogy hogyan tudsz enni.
1: Te annyit eltek és ijatok, amennyit akarok.
2: Amennyi belé.
3: Jaj, hogy egy szilveszteri bankettán a tésztagyár kitesz magáért.
2: Hát, legyen nyugodt, bokor úr, mink is kiteszünk magunk. Bözsi, remélem a füződet nem vettem. Ne szégyenkezve, az ember nem szorítja el magát, akkor nem tud öröket enni.
3: Hát könnyelműség is volna, ki kell használni a szituációt?
2: Hát legyen nyugodt, akkor ki is használjuk a szituációt. Elárulom magának, hogy én a szilveszteri zabára való tekintettel máma még egy falás se.
1: Én csak egy kis kifli csücskit.
2: Csücskitnek.
3: Én meg egy negyed lágy tojás.
2: Negyedet, hát milyen, hogyan osztottál meg? Ötögette egy ide oda. Látod, a bokor is tudja, hogy a banket regyűnyi. Sötét ruha, üres, ha elsik a nap lágy tojás.
4: Szolokolom, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
2: Jó estét!
4: Kérem, vacsora!
2: Igen, meg savanyú!
4: Kérem!
2: Csak még nem tudjuk, melyik a helyünk.
4: Hát tessék, talán ide vagyok, de azt hiszem, itt talán kényelmesek.
2: Igen? El lesz a legjobb, ne?
1: Igen.
2: Nagyon kedves ember, majd beszélek az érdekében odafent.
1: Hol?
2: A Guggerhegyen. Hogyan hívják magát?
4: Elek.
2: Elek, jó van. Elek úr, vigyél innen ezt az öldövezetet innen az asztalon. Mert mi enni gyüttünk, nem legelni. Mondja csak, mit kapunk?
4: Parancsoljanak,
2: kérem. Ez minden van.
4: Igen, kérem, bár a tűzdelt antilopra kókuszmártással egy kicsit várni kell, az friss segít.
2: Vaj, a tűzdelt antilop. Én a gojzervarrotnak jobban. Aztán inni mi lesz?
4: Ami parancsolnak, kérem, minden van. Ja. Olasz borok, francia pesgő, skót viszki, csesör.
2: Se trombita nincsen. Elfújnám a kraszvahorkát esetleg. Ez volva.
4: Tessenek választani, azonnal visszajön.
2: Jó, nagyon kedves behemolt ember.
1: Spárga leves!
2: Hon, Bözsi! Neked elmentek való valahova? A levessel akarod teletömkönni magad, akkor nem gyújts hely másnak.
1: Hát mi?
2: Nézd ide, mi minden van itt fölé. Ne vessen bele a lapomban! Magának si osztottak, nézze azt! Akkor ugye azt. Elő ételnek libamáj.
1: 38 forint.
2: Füzeti a cég, nem szállni.
3: Én is azt teszem előre ételnek. Libamáj ladatol.
2: Várjon, én találtam egy jobb ételt. Mi az? 82-60. De az mi? Nem mindegy, 82-60. Füzeti a cég. Mindjárt megnézni. Talatját még nem elvettetje. Elefánt köröm pörkölte. Veszelve! Hun tanult maga olvasni, mondja. Resztelve. Aztán mi van itt még, azt mondja? Hátszárapogós banánsalátával. Ekkor a dolgozónak nem a granadír marad.
3: Idolgasson, ez se lehet rossz.
2: Na?
3: Major Tamás üzletvezető.
2: Kihozatom magának reszelmet! Ez a milyen marha, még az árórát is megrendelik!
3: Most mit mérgelődik velem, Fortó? Ígyunk meg előtt a három kis üstöt.
1: Jó!
3: Hát mindjárt benne van, nézzetek! Egy előkelő helyette kis üstű pálinkát akarsz inni. Van itt más apetititól is vágya. Mondja, White Lady.
1: Jó!
3: Tudod mi az?
1: Nem.
3: Én sem. Itt van egy. Azt kapsz étvágygárjától.
1: Hát étvágygárjától is így
3: a... Mondd már két-három étellel többet
1: eszel meg. Szerintem kérik a telefonhoz!
3: Gyerek, gyerek!
1: Hát el ne vagy a Selmeci!
3: Akkor mit nyújtózkodik itt? Hát én vagyok a Selmeci.
1: Akkor tessék kifáradni!
3: Jó, van az a kis tupíjós hölgy.
1: Na.
3: Egyen csak lassulok, tudod, na. No, én megyek telefonozni, az imók rendeljék meg a dolgokat. Mit akar itt a nyakában? Hát meg most akar
4: borotválkozni.
3: Hát három White Lady vagyok.
2: Miért hárman?
3: Maga ajánlotta.
2: Én csak mondtam, hol van. Ide Bambit hozzon.
1: Sándor!
2: Semmi Sándor. Egy Bambi, két pohára.
4: Utána hozhatom a pártárokba most.
2: Utána, vagy ha már még elmentünk.
3: Ha belőle ne csináljon hülyét nekem, hozza ki azt a fátán izéjét.
2: Hozza neki, jó.
3: Ide pedig hozzon két krumpli salátát.
1: Üres krumpli salátát.
3: Rösi, a krumpli saláta lett üres, abban benne van az etet meg a hagyma. Hozza!
1: Sándor, hát ez teljesen megháborod. Hát azt mondod, a legdrágább ételeket, italokat fogyaszthatom.
3: Vittültem, nem lehet? Na, egy rendes dolgozó a cég számlájára nem szórja a pénzt. Na, menjen már magának, mit a gitár, nem hallja a főnök.
2: Nincs, de bokor. Lehetek maga az őszinte. Az én kis páromnak nem szadám akármit enni, inni, mert zsönge gyomrú kis fehér nép, igyál meg árt neki mindjárt.
1: Hát el van zsönge gyomrú, hát tevete még a rozsdák vasszöget is.
3: Persze, olyan a gyomrú, aminek is rozsda temetőt. White Lady? Én vagyok a White Lady.
2: Maga a White Lady.
3: Én meg Csipke Rózsika vagyok. Egyen essen az erdőből. Bambi, kettő pohár.
2: Nagyon, ez az ember majd.
1: Hát kire figyelj,
2: Sándor.
1: Ezt a löttyöt akarod veled megitatni.
3: Rözsi, ez nem lötty, ebben kátrány is van.
1: Üres krumpli salátát tegyek, amikor nem is ebédeltem. Hát vett tudomásul, hogy én most hazapipegek, s ezzel ott a tojás látottam. Mondj, szeretném!
3: Hova kipegtem?
2: Gyere, gyere, gyere, gyere. Igen, ezt elmarad a banket, 30 forint van nálam, abból nem ugrálhatunk.
1: Hogyan
3: is jutottak neki? Te is amarra tátogassáltál.
1: És ki mondta, hogy elmarad?
2: A juhász telefonálása a lakásra, tudod, aztán ide, mint a bokorra, csak azért nem tudjuk, egész nap kim voltunk ellenőrzése.
1: Mert akkor ezt a bokornak is meg kéne mondani.
2: Ha hüle leszek.
1: Hát egy vagyont fog itt elkölteni.
2: Azt akarom, visszakapja lacházát.
3: Vigyázz!
1: Hüle lesz már az asztalon
2: rendben. Hogy neked mekkora eszed van? Mind az látom. Itt a homlokom
3: alatt van. Maga meg ne adogasson nekem itt a tányérba, nem vagyunk a menhelyen, majd én veszem.
2: Jó.
3: Gute appetit! Az kicsoda? A Burgerlandi nagynéri. Mindig emlegettem, mikor ezen. No, bőjük. Egyéb. Jó ez a kis krumpli saláta. Ez se kutya, tudom, fácsán. Lehet, hogy ettől lesz a bokor fogoly. Hát ha elgondolom, hogy alig van nálam két forint. És ilyeneket tehetem, hát röhögnöm kell. Nekem is. 2 forint gyasi? 1,60. Autóbuszra elég. Szirénával drágám. Mohai Ágnes, Selmeci Sándor. Halló, halló! Hozzon egy másik poharat, ennek a teteje zárva van.
2: Na, nem is meséltem magának, ez az a behemót pincér, akit a borostyából ide helyeztek, mert ott agyoncsapott-e vendége.
3: Érverte vagyok. Kritizálta az angyalbegyörőt. Ennek meg az a kedven, létalak tudom, hogy súgy, mint egy borgyút leütötte. Kidalgasszó selmet, aki ilyen étteremben ételt kritizál, csapják agyon. Mit röhög?
5: Eszembe jutott, hogy mit csinált ez a pincér egy olyan vendéggel, aki nem tud fizetni.
3: Cinzánok?
5: Jó ital, cinzánok. 180 forint az egészen importáró, tudja? Az üveget nem veszi be a méh, mert külföldi.
3: Mit számít az mám, a cég fizet mindent?
2: Valami történt.
5: Ezt a komárt már leütötte, látja? Elvitték a kukába.
3: Bocsánatot kérek, mi volt ez a menet itt?
6: Semmi kérem, kedves vendég, evettivot nem fizetek, én nem szeretek tárgyalásra járni, elintéztem magam.
2: Ötletes.
3: Hát igaza van, akinek nincs pénze, ez a bájom.
5: Nekem is ez a vészletényem.
3: Na, ígyunk a szép estére.
5: Még nincs vége, várjon.
4: Rendben van minden, kérem.
3: Elek úr, alapul.
4: Óhaj.
3: Kérem nekem, hozzon egy tavaszi tálat, legyen minden benne.
4: Kérem.
7: Nem lesz a sok magának.
3: Közi, ne szólj bele, hozza azt a tavaszi tálat, bele a rügyeket, a bimbókat, minden, ami van. Mondja már, meghagyom a felit, szeretek a húsba turkálni, a hús erőt ad. Szüksége lesz még már valami. Látta ezt a behevolt pincét? Mi közöm hozzá? Azt sose lehet tudja.
5: Ne prédikáljon, azt mondja meg, miért nem eszi.
3: Nekem már elég volt.
7: Ide figyelj, Sándor.
3: No?
7: Én nem bírom tovább, meg kell mondani bokorunknak.
3: Elhallasz. Az igazat. Mit kell nekem megzenni?
5: Semmit, maga csak egyet.
7: Ide figyelj, ne egyet.
5: Egyet?
7: Bokorun, ne egyet.
5: Hát, ebbe kapili.
7: Ide figyelj, bokorun.
5: Ebbe hamili.
7: Nincs
5: bankkel. Nincs
7: bankkel. Te mondtál.
5: De bokorun.
7: Maga itt a saját zsebire fogyaszt.
3: Atyasztok! Nálam csak egy 60 van, és itt ez a dromedár pincér!
5: Ne bőgjön, a tavasszal ültetünk magára ibolyát, mister!
3: Itt a tavaszi tál!
4: Tavaszi tál! Mit teszik hozzászólni?
5: Nekem nincs hozzászólni való.
3: Nézze meg ezt! Milyen jó húsban van ez a torony itt!
6: Valamikor díbérkózó voltam.
4: De nem vitte sokra tettenek tudni, mert mindig jó ember volt. Csak ha felidegesítik, akkor a kedves vendég fejét a lába közé kapja, és jön a csihipúj.
5: Jó, ezt a figurát egyszer végignézni. Aztán mondja csak, mivel lehet magán fölcukkulni?
6: A reklamál a vendég, vagy ha nem fizet.
5: Akkor fölmegy a pumpa.
6: Akkor mi befölmegy?
5: Na jó, vagy akkor mind fizetünk, Bözsim. Volt két krumplis alatta, meg egy bambi.
4: 7-0-8.
5: A többi a gyerekek. Szóval a koma szeretne most fizetni esetben.
3: Kérem engem, a tésztagyár hívott meg.
6: Akkor ne tessék fizetni.
5: Mi? Mi?
4: Ugyanis telefonáltak a gyárból, hogy vannak, akiket nem tudtak értesíteni arról, hogy a bankett elmarad. Ezeknek a számláját kérem, a gyár fizeti.
3: Ilyen a tésztagyár!
7: Hallottam, mafla! Leszik, iszik, mint egy ló!
3: Mi meg csak nyerítettünk hozzá!
7: Üres krumplis alá tettünk!
5: Mi? Elő ételne, Bözsém!
3: Most jön a többi töltött libanyok,
6: de nem a tésztagyár számlájára.
3: Miért?
6: Önök már tudják, hogy elmarad a banket.
3: De aljasak!
7: Hát engem ez nem érdekel, kérek töltött libanyokat, tavaszik
6: nálam! Egy töltött libanyok, egy töltött
3: libanyok! Jó, hogy kérdezik vagyunk! Mit rajokban, múgyan magába csöbem ezt az egész tájcsúszpasszat! Hölgyül magad, mit állít, hozol egy francia pezsgő?
4: Kérem!
3: Oda kint durvancsákkal, mert idegesít a durvancsákkal!
7: Sándor! Hova mész?
3: Fizetni! Hát agyonverik a férni!
5: Na, ezt elintézted!
7: Mi történt?
5: Nem tudod visszaadni! Hobbyradio.hu
8: A rádiót!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Egyre többen utalnak mobilbankból. Nyáron nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma. Szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Az átutalások harmada mobilbankból indul. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata. A második negyed évben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb kedden közzétett adatai szerint. Közölték, a forint átutalások darabszáma éves alapon 4, összértéke pedig 17%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké 6, illetve 3%-kal nőtt. Nyáron 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest. A teljes nyári utasforgalom pedig 40%-kal bővült, közölte a repjegy.hu online foglalási portál kedden az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatok alapján. A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segíthette. A portál összesítése szerint a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20%-kal csökkentek a repjegyárak az előző évhez képest. A nyári forgalom növekedése nem egyenletesen oszlott el a szezonban, a tengerparti úti céloknál a májusi utasszám még csak mintegy 20%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júliusra azonban már 80%-os növekedést mutatott. Szeptember jelenleg 28%-os pluszban van, ez azonban még emelkedhet. Megkezdte munkáját Keder, Rózsáné és Sált Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, tudatta az adóhatósága az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az elnök célja, hogy a NAV működése erősítse a közbizalmat, és egy átlátható, kiszámítható, magas szakmai színvonalon működő adó és vámhatóságként szolgálja Magyarországot. Hangsúlyozták, hogy a NAV eredményes működése egyszerre szolgálja a költségvetési bevételek azonosítását, a gazdaság fehérítését és a tisztességesen működő vállalkozások védelmét. Újra láthatók a cseh koronázási ékszerek a prágai várban. Kettől mintegy két hétig, szeptember 28-ig újra láthatók a cseh koronázási ékszerek. A kiállítást péntekig csak iskolások látogathatják, majd szeptember 19-től bárki megnézheti a koronázási ékszereket. Tavaly a két hét alatt több mint 51 ezer ember kereste fel a tárlatot, a belépésre mindig több órát kellett várni. A kiállításoknak az utóbbi három évben mindig van egy külön témája is, az érdeklődők idén megtekinthetik a pince régi kulcsait is. Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegőt.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Felnőttként hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy stressz csak minket érinthet, gyermekeinket kevésbé. Ám ez nincs így. A rohanó mindennapok gyermekeinket is stressznek teszik ki. A felnőtteknél akár betegségeket is okozhat egy ilyen állapot. De mi a helyzet a gyerekeknél? Náluk milyen helyzetekben beszélhetünk stresszről? Szigeti Réka egészségfejlesztő szakpszichológust Balázs Zsanett kérdezte.
2: Ugyanabban a világban élnek a gyerekek, amiben mi felnőttek, ezért ugyanazok a stresszek rájuk is kihatással vannak. Rajtuk is lecsapódnak. Hogyha mi felnőttként megéljük azt, hogy Jézusom, milyen sok helyre kell még menjünk, mennyi a tennivaló, milyen zsúfolt ez az időszak, akár a kötelező körök, több a házi munka, nagyon sok olyan munkatevékenység sűrűsödik, ez ugyanúgy hatással lesz azért a gyerekekre is. Az is, hogyha mi felnőttként feszültebbek vagyunk, és túlhajszoltabbak vagyunk. Náluk is megjelenhet az, hogy ilyenkor őket is akár visszük ide-oda, más a napi rendjük, és ez önmagában egy ilyen stresszfokozó faktor, akár ilyenkor bejön az is a képbe, hogy változik a napi ritmusuk. Nem biztos, hogy ugyanazt a ritmust folytatják, ugye, mint általában egy mezei hétköznap, amivel nincs is gond, de hogyha nagyon átcsúszik, és mondjuk minden este nagyon későn, akár éjfél felé feküdnek le, utána reggel kelnek és túl zsúfoltak, az rájuk is lehet egy ilyen plusz több inger, illetve emellett még az is lehet, hogy nagyon sok magas kalóriatartalmú dolgot tesznek, ami nagyon gyorsan megemeli a vércukorszintünket, egy olyan éhségérzetet okozva a gyerekeknél, amit lehet, hogy nem is éreznek, de lehet rajtuk látni, ez a túlpörgöttségnek szokták néha a szülőket címkézni, és ennek is ezek az okai. Ez a túlhajszoltság, túl sok program, túl sok tennivaló, tehát ilyes formán ilyenkor évvége felé a gyerekeknél is ugyanúgy kimutatkozik, mint ahogy a felnőtteknél.
3: Hány éves kortól érezhetjük, vagy érezhetik a szülők azt, hogy a gyermeküknél valami miatt feszültség alakul ki, és ez aztán egy stressz helyzetben, egy stresszel teli időszakban csúcsosodik ki. Hány éves kortól jellemző ez a gyerekekre? Hány éves kortól kell erre odafigyelni?
2: Én azt gondolom, hogy amikortól a gyerekek már megszületnek, sőt még a pocakban is, már is jelzik, hogyha bármilyen stressz inger éri őket. Hogyha a stressz most kibővítve értelmezzük, akkor ez azt jelenti, hogy valamilyen diszkomfort, valamilyen rossz, nehéz érzés, amivel meg kell az adott pillanatban küzdeni. De ez már jelentkezik, hiszen a gyerek, amikor megszületik, utána már az éhségérzetét, a pelenka kiütést, a hasfájást, bármit már jelez diszkomfortként, ami számára ugye egy stressz helyzetet okoz, és ezt a szülő azzal, ahogyan már az elején felismeri, látja és próbál tenni ellene, ezzel már is oldja. Utána nyilván ezek változni fognak, és egyre inkább bejönne a gyerekek életébe is azok, amiket felnőttként is a köznapi értelemben ilyen stressz hatásként, stresszfaktorként szoktunk megélni, és főleg az iskola időszakában az első osztályos kortól az iskolával jönnek be ezek a teljesítményhez kapcsolódó stressz tényezők, ez az izgulás, megfelelni vágyás és az ehhez fűződő stresszek. Tehát 6-7 éves kortól egyébként is ez az a kor, amikor a gyerekeknek egyre fontosabb lesz a megfelelési vágy. A szülők ekkortól láthatják azt, hogy egyre több hasonló stressz éri a gyereket, mint amit ő is megél akár a munkahelyén, ahogy ugyanez előbb mutattam, hogy ugyanabban a világban élünk. A gyerekeknek gyakorlatilag az iskola a munkahelye. Ők ott élnek meg olyan stresszeket, amiket mi felnőttként a munkahelyünkön élünk meg, tehát ezek párhuzamba állíthatóak. Amit mostanában tapasztalok, hogy nem csak mi felnőttek tesszük tele a napi rendünket mindenféle munka és egyéb kötelező dologgal, hanem a gyerekeknél is sokszor iskola után nincs még vége 4 órakor, amikor kicsengettek, és el lehet jönni az iskolából, hanem utána mennek még a sok-sok kötelező, vagy nem kötelező, de választható külön órára, és a külön órák után sokszor már csak este 7-8-kor esnek haza, amikor már csak az esti rutin van hátra. Tehát nagyon hiányzik sokszor az életükből ez a lazítás és a struktúrálatlan idő, amikor csak újni el lehet meg. És ez az, amiből manapság talán már egyre kevesebben, hiszen hajlamosabbak vagyunk mindent betáblázni az életünkbe. És ebben a jó indulat van, tehát a szülőknél is iszonyú nagy a nyomás, nagyon nehéz ennek ellenállni, vagy akár csak rápillantani ebben a nagyon fogyasztárcentrikus világunkban, ahol a legjobbat, a legtöbbet akarjuk kihozni, mind saját magunkból, mind nyilván a gyerekünkből, és ezért szeretnénk őt fejleszteni. És ezek nagyon érthető dolgok, mégis ilyenkor felszoktuk hívni a szülők figyelmét arra, hogy azért gondolják át, hogy mennyi az, ami még hozzáad, és mi az, ami nélkül lehet, hogy ugyanúgy primánál lesz a gyerek.
3: Hogyan vehetik észre a szülők, vagy akár a gyermek saját magán, hogy ő most valamiért stresszel? Mik azok a tünetek, amik tipikus stresszhelyzetre, stresszre jellemző tünetek?
2: A stressznek a tünetei, hogyha egy kategóriába soroljuk, akkor beszélhetünk, hogy vannak fizikai, vannak viselkedések és ilyen lelki érzelmi tünetei. Minél kisebb a gyerkőc, annál valószínűbb, hogy még ezt inkább testileg éli meg. Megfogalmazni nagyon ritkán tudják. Ugye nagyon sokszor kérdezik őket a szülők, hogyha azt látják, hogy fáj a fejük, fáj a hasuk, nem tudnak elaludni, vagy bármilyen hasonló tünetet mondanak, vagy csak nyűgösebbek, hamarabb eltör a mécses sírnak, vagy akár agresszívebbek. Akkor a szülők sokszor kérdezgetik, hogy mi a helyzet, mi a gond, beszéljünk róla, és a gyerekek sokszor nem tudják ezt megfogalmazni. És nem azért nem mondják el a szülőknek, mert nem akarják, hanem még nem tudják saját érzelmi állapotukat pontosan dekódolni, hogy akkor most mi is történik velem, milyen érzéseket, érzelmeket, gondolatokat éleket, és hogyha valami meg is van, akkor ezt nagyon nehezen tudják szavakba önteni. Ami felhívhatja a figyelmet szülőként, azok ezek a tünetek, hogyha azt látjuk, hogy a gyerekünkben változás van, vagy nagyon nehezen alszik, vagy egyre több ilyen fizikai furcsa tünete van. Ha azt tapasztaljuk, hogy ezeken túlmenően is nagyon sokszor fájlalja, legfőképp a hasát, ilyen emésztési panaszok szoktak még előfordulni, vagy fejfájás, akkor éljünk a gyanúval. Illetve, ami még fontos, hogyha azt látjuk, hogy változik a gyerekünknek a viselkedése olyan módon, hogy amiben eddig szívesen kapcsolódott és szívesen részt vett, olyan családi tevékenység, barátokkal való összejövetel, és most már ebből inkább kivonja magát, akkor az is egy ilyen intőjel lehet.
4: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: A növekvő iskolai elvárások miatt sokszor nagy nyomás nehezedik a gyermekekre. Ha nem tanítják meg nekik még gyerekkorban, hogyan kezeljék a felmerülő problémákat, könnyen szorongó, depressziós felnőtt válhat belőlük. Milyen stresszkezelési, illetve stresszmegelőzési technikák léteznek? Folytatjuk beszélgetésünket Szigeti Réka egészségfejlesztési szakpszichológussal, akit Balázs Zsanett kérdezett.
2: Hogyha a gyerekek adatait nézzük, nekünk is volt egy saját kutatásunk, de a nemzetközi adatok is azt mutatják, hogy számukra az elsődleges stresszforrás azok az iskolával, elvárásokkal kapcsolatos stresszek.
3: Például a matek dolgozat?
2: Így van, amikor megkérdezzük mi is a gyerekeket a sulinyugi órákon, hogy na, akkor mi is az, ami az ő életkorukban a legfőbb stressz tényező lehet, akkor a legtipikusabb első válaszok között igen, a matek dolgozat szokott szerepelni, nem feltétlenül a matek, de valamilyen dolgozat, valamilyen témazáró, vagy az iskolai órán a felelések, még azok, amik ilyen nagyon nagy stressz tényezők. Ezeket az irodalom úgy is hív, hogy akadémiai stresszek. És ide tartozik az is, hogy nagyon sok a teendő. Tehát egész egyszerűen az, hogy azt érzik, hogy túl sokat kell teljesítsenek, hogy az iskola után, hogy hazamennek, akkor még nagyon sokat kell tanulni. Az önmagában magának ennek az érzetnek, hogy nekem milyen sok dolgot kell még megcsináljak aznap, annak van egy ilyen nagy stresszelteri, szorongató érzése gyerekek felé. Ezek a leggyakoribb stresszek, ezt követi a barátokkal kapcsolatban.

0: kapcsolatos, a családdal, a családban megélt nehéz helyzetek, amire talán kevéssé szoktunk gondolni, de főleg serdülőkortól akár a pénzügyi nehézségek is ott lehetnek, hogy mi az, amit ő megengedhet magának, mi az, amit nem. Gyerekkorban, serdülőkorban a testtel való változás az, ami egy újabb kihívás elé állítja őket. De nyilván itt először fordul elő, hogy vonzalmat keres, akár baráti vonzalmakat, akár romantikus vonzalmakat. A legfontosabbak a kortárscsoportok lesznek, vagyis ez azt jelenti azt, hogy ő a másik a barátom-e, velem játszik-e, amíg még kisiskolás, utána, hogy velem jön el moziba, vagy valaki mással, hogy elfogadnak-e, be tudok-e illeszkedni, szerethető vagyok-e. Ezek mind ennek a kornak a legfontosabb kérdései. És a fontos kérdések ugyanúgy stresszteliek is lehetnek, hogyha valakinek ebben akár nehézsége van.
1: A rosszul kezelt stressz, vagy a nem kezelt stressz megbetegítheti a gyermekünket?
0: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis ahogy a felnőtteknél is a kezeletlen stressz kiégéshez vezethet például, illetve bármilyen más krónikus testi vagy lelki betegségekhez, ugyanúgy a gyerekeknél is fontos, hogy ez is valahogyan kezelve legyen, kézbe legyen véve. Már gyerekkorban is beszélhetünk ugyanis például kiégésről. A szakirodalomban már ismert az iskolai kiégésnek a fogalma is. Ezen túl önmagában az az élmény, hogy ki van szolgáltatva ezeknek az érzéseknek, az egy olyan rossz tapasztalat lehet, ami rájulhat, és így hosszú távon hatással lehet a megéléseire, az önképére, a teljesítményére. Ezért nagyon fontos, hogy már gyerekkorban felvértezzük őket olyan lehetőségekkel, olyan képességekkel, és azzal a hittel, hogy ők tudnak tenni saját magukért. Hogy ők valahogyan kezükbe vehetik az irányítást, és le tudják valahogyan vezetni a feszültségeket. Hogy ez is csak egy ugyanolyan készség, mint bármi más, tanulható, gyakorolható. És hogyha megérzik, hogy igen, itt kontrollálhatják a saját feszültségeiket például, ezeket a saját érzéseiket kezükbe vehetik, akkor onnastól kezdve már könnyebb lesz megküzdeni konkrétan a stresszt okozó problémákat, például egy dolgozattal.
1: Mik azok a technikák, azok a stresszkezelési, stresszmegelőzési technikák, amikre akár felnőttként, akár gyerekként, akár szülőként alkalmazhatunk annak érdekében, hogy minél hatékonyabban lehessen kezelni a stresszt?
0: Ha szülőként gondolkozunk, és a gyerekünknek szeretnénk segíteni abban, hogy hogyan is kezelheti ő a stresszt, az egyik legfontosabb ilyen nulladik lépés, például, hogy kezdjük mindig saját magunkkal. Hogy mi saját magunk számára teremtsük meg a belső nyugalmat, valahogyan találjunk vissza hozzá, valahogyan a saját feszültségeinket kezeljük először, akár kellő én időt adva saját magunknak, hogy kipihenjük magunkat, akár egy kis szellősebb napi rendet teremteni saját magunknak, és utána tudunk igazán ott lenni a gyerekünknek. Nem mindig azt számít, hogy amit mondunk, hanem az, ahogyan jelen vagyunk a gyerekünk életében. Tehát elsődlegesen saját magunkkal töltsünk egy kis minőségi időt, egy kis nyugit, és utána, hogyha mi már rendben vagyunk, akkor tudunk igazán rátekinteni a gyerekünkre is. Ilyenkor az, hogyha egyáltalán meghallgatjuk őt, hogy mi van vele, és hogyha nem rögtön bagatellizáljuk az ő megéléseit, az, hogy ugyan már, hát ez most csak például egy matek dolgozat, hát lesz még ennél százszor nehezebb dolgod az életben. Nem biztos, hogy rögtön tanácsa vágyik, lehet, hogy bőven elég a gyerekünknek az, hogyha csak egyszerűen elmondhatja, hogy miért olyan nehéz neki pont ezzel a tanárral, pont azt a dolgozatot bármilyen legyen is megírni, vagy hogy mit is jelent ez az osztálytársakkal együtt. Ez már egy ilyen fontos lépés lehet. Nagyon sokfajta lehetőségünk van, amit mutathatunk is a gyereküknek, és egyszerű technikák, amivel a feszültséget valahogyan kivezethetjük magunkból. Amilyen bizonyítottan hatékony módszer, ez például a hasi légzés, a mély légzés, ami azt jelenti, hogy veszünk ilyenkor egy mély levegőt, és ezt meg tudjuk mutatni a gyerekünknek is, és ezt hosszan, elnyújtva lassan fújjuk ki. És ezt a hosszú kifújást alkalmazzuk legalább háromszor vagy ötször. Erre lehet nézni különböző videókat és leírásokat is az interneten. Ez egy olyan nyugi parancsot küld az agyban, hogy a 3-5 légzés után szinte automatikusan lejjebb megy az izgalmi állapotunk, az izgalmi szintünk, és így biológiai úton egy kicsit a testünktől vezérelve segíthet minket kicsit megnyugodni. De ugyanilyen lehet az is, hogyha azt látjuk, hogy nagyon nem bír magával valami miatt, nagyon feszült lesz a gyermekünk akár otthon, leültethetjük őt és adhatunk a kezébe egy ceruzát, akár egy használt papírt, vagy egy újságpapírt, vagy bármit, és megengedhetjük neki, hogy na akkor most ide erre a papírlapra firkáld ki magadból az összes feszültségedet, rossz érzésedet. Nagyon egyszerű dolog, de mégis azt látjuk, hogy nagyon gyorsan tudja kivezetni magából ezeket a nehéz nehéz érzéseket a gyerek egy ilyen nagyon egyszerű módszerrel.
2: Szigeti Réka egészségfejlesztési szakpszichológussal a gyermekkori stressz megelőzésről, annak kezeléséről, valamint a stresszkezelésben fontos technikák elsajátításáról Balázs Zsanett beszélgetett.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
3: Szivárvány.
4: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni mélyeket!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. Általában kedvezően alakul a levegő minőség. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége kedden az MT-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 motóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 101 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió Lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők lépések. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek kevés felhő, az égen csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi első adását hallják. Műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Önök tudják, hogy mi az a Reiki? Pontosan tudják, hogy mit jelent a Reiki kifejezés? Mi ennek a szónak a jelentése? Ha igen, akkor nagy szerencséjük van, de azért azzal együtt érdemes lesz meghallgatni a mai adást. Bevallom őszintén, én 50 évet megéltem, de egészen pontosan nem tudtam ennek a szónak a jelentését. Hallottam már erről, tudtam, hogy a Reiki egy létező gyógymód, de hogy pontosan mit is jelent, hogyan is kell ezt elképzelni, illetve hogyan is lehet megvalósítani, erről egészen két héttel ezelőtt vasárnapig nem tudtam pontosan. Aznap tartották ugyanis Budapest 13. kerületében az idei Angyalföldi utcabált, és miután a Netmédia Alapítvány évek óta kiemelt média partnere ennek az eseménynek, így ebben az évben is ellátogathattam oda a Hobby Rádió munkatársaként. A mai Esélyegyenlőségi magazinban összefoglalót hallhatnak az aznapi eseményekből, tudósításokból, egész pontosan három interjút fogok újra közreadni. Az egyik interjúban a Reiki fénye vallási és spirituális egyház egyesület vezetőjével beszélgetek. Aztán hallhatnak még a Nők Világa egyesületről, illetve megismerhetik közelebbről a Katasztrófa Védelmi és Polgárőrség egyesület munkáját is. Akik velünk voltak aznap, ha más módon nem is az éter hullámain keresztül, de szeretnék újra meghallgatni, azoknak is jó szívvel ajánlom. Kedves hallgatóink, tartsanak velem, egy rövid zeneszünetet követően indítjuk a műsort.
2: Hobby Rádió! Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Amit hallanak, az nem más, mint a Nők Világa Egyesület standján nyílvesszőt lehet lőni, majd erről is beszélünk, hogy mit érdemes erről tudni, úgyhogy időnként fognak hallani majd túrranásokat, akkor ezek nem más, mint a nyílvessző, amit éppen céltáblára lőnek, mert hogy a Nők Világa Egyesület hozta létre az Ökozsibongó kezdeményezést, és akivel pedig erről beszélgetek, az Egyesület elnöke Kovács Magdi. Szeretettel köszöntöm, illetve köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Azt olvastam, hogy 23-ban jegyezték be az Egyesületet, ugye? Tehát már 3 éve.
3: Igen, valójában onnan jött az ötlet, hogy ezt egy szervezeti formába is öntsük, hogy már előtte több éve egy nagy női közösségünk épült, és a Covid pedig életre hívta az Ökozsibongót, mivel a nőkkel abszolút interakcióban voltunk, tehát folyamatos kapcsolatban. Ott jött az igény, hogy nagyon-nagyon jó lenne egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol vissza a szabadba, vissza a szabad zöld környezetbe olyan foglalkozásokat, játékokat, élményeket lehet gyűjteni, amit talán a múlt században gyakoroltunk. Mit értek ez alatt? Tehát ugyanez ez a gumitapadós, nyílveszős játék, de van különféle mozgás, van termelői piactér, ahol ízeket lehet kóstolni, van kézműves foglalkozás és lelki foglalkozás egyaránt, mert van apa megőrzőnk és agyatuning állomásunk is, és a családok együtt játszanak, egy útlevéllel mennek végig az állomásokon.
2: Ennek azért örülök, mert általában, hogyha nőkkel kapcsolatos egyesületről hallanak az emberek, akkor mindig valami feminista egyesület jut az emberek eszébe, hogy a női emancipáció, a női egyenjogúsága, a nők munkavállalása, stb. Tehát mindig valami érdekképviseleti dolog jut az emberek eszébe, ami persze nem baj, de akkor kiderült, hogy azért van itt más is.
3: Igen, mi kifejezetten arra a területre specializálottunk, ami élményt ad, ami támogatja.

0: hogy lelkiségben meg tudjuk adni a nőknek, anyáknak, lányoknak, amitől ők valóban a gyakorlatban azonnal beépítve ezt a tudást jobban tudnak működni, többet tudnak mosolyogni, könnyebb az életük, könnyebben hoznak döntéseket.
1: És mit jelent ez az anyatuning? Ugye jól hallom, anyatuning.
0: Igen, az anyatuning állomás az arról szól, hogy akkor egyébként zárt térben vagyunk, a Szabolcs utcai kertben, itt a 13. kerületben, a volt Szabolcs utcai kórház helyén, ott a C épület körül a zöldben, illetve benne az épületben zajlanak az események. És hát itt van lehetőség arra, hogy itt akár az apákra bízva, vagy akár a kollégáimra a gyerekekkel foglalkozunk, és addig az anyát egy kicsit kényeztetik. A kényeztetés az lehet egy kis masszázs, egy kis lelki beszélgetés kineziológussal, vagy kézápolás, vagy bármi olyan jellegű dolog, amire lehet, hogy ugye a hétköznapokban nem szoktuk meg, hogy egy eseményen lehetőségünk nyílik.
1: A kineziológus az gyakorlatilag olyan, mint egyfajta pszichológus, jól értem?
0: Igen, izomtesztel segít, és egyébként meg akár mozgásban, vagy akár beszélgetésben, tehát ez egy mozgásterápia is, tehát azt is tartalmazhatja, akár legalábbis a mi szakértőnk foglalkozik ezzel.
1: Helyben történik, tehát ül az anyuka, vagy ilyen aerobikszerű, tehát hogy képzeljük ezt el?
0: Nem egy aerobikszerű mozgás, de van okos torna, amit ő megtanít, amitől azokat a feszültségeket, stressz helyzetet, amit egyébként mi nők azért napi szinten valljuk be, igen gyakran megélünk, azt oldani lehet. Tehát itt mindenben a megoldás a lényeg, hogy olyan segítséget kapjanak a nők, meg egyébként a családok, mert itt egyébként az is egy nagy erőssége a programnak, hogy a család együtt van a programon, együtt mozog, és a gyerekek ezt el is mondják, hogy végre apa meg anya együtt játszott velem, együtt mozgott velem, közös élményeket szereztünk.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy a gyerekeknek jót tesz, illetve a családnak, tehát hogyha esetleg szétesőben van egy család, de mondjuk fölkeresi önöket, nem tudom, hogy mi a tapasztalat ez alatt, a 3 év alatt volt-e ilyen, hogy mondjuk szétesőben lévő család fölkereste önöket, és akkor ez összehozta a családot.
0: Azért érdekes, amit említesz, mert egyébként gyakran van ilyen. Tehát itt ez érdekesség, hogy mind a nők, vagy akár a gyerekek, férfiak ritkábban, de a nők, illetve a gyerekek gyakran beszámolnak arról, hogy jaj, de jó, most közös élményt szereztünk, és együtt voltunk úgy, mint régen, vagy hogy de jó lenne, ha ez mindig így lenne. Tehát ez akár lehet egy jó élmény ahhoz is, hogy egy holdponton átlendítsen egy családot. Egyébként valljuk be, hogy azért olyan információ dömping van, és olyan szintű sebességgel száguldanak a hétköznapjaink, hogy nagyon nagy szükség van egy kicsit erre a fajta lelassulásra, koncentrált odafigyelésre, egymásra figyelésre, és ezt mi biztosítjuk.
1: Ha valakit érdekel az önök tevékenysége, nyilván lehet csatlakozni, és én azt gondolom, hogy nem csak nőként, mert hát apukaként is lehet, nem? Hogyha valaki apuka is szeretné meglátni, hogy hova jár az asszony, ugye? Akkor bejöhet és megnézheti.
0: Hogyne, hát az Ökozsibongó az abszolút családi eseményünk, van a Csak a Nőknek női klubunk, amire az a mondás járja, nem csak a nők járnak, ugye szeptember 17-én lesz a születésnapi klubunk 13. éve, itt a 13. kerületben, szintén a Szabolcs utcában vagyunk, hanem okos férfiak is, ez a mondás, okos férfiak női klubba járnak, és hát annyira működik ez a dolog, és ti férfiak is azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább igénylitek, vagy egyre többen igénylitek azt, hogy értelmes beszélgetések, segítség legyen abban, hogy jobban működjetek, hogy megszületett a Férfiak Világa klub Balogh Bélával, Kereszti Andrással, Brezovai Gáborral, akik mind segítők abban, hogy a férfiaknak hétköznapi gyakorlati módon tanácsot adjanak, és beszélgessenek, és megoldásokban segítsék őket, és október 1-én lesz az első Férfiak Világa klub. Egyébként erről mind a Csak a Nőknek magazin oldalán, illetve az Ökozsibongó oldalán lehet tájékozódni.
1: Én arról is olvastam, mert hát bevallja az ember azért, nem titok, hogy a Gemini, az az ember jó barátja, meg a Google. Amikor én készültem erre a beszélgetésre szombaton, akkor én arról is olvastam, csak nem hallgattam meg, hogy van egy podcast is.
0: Így van, a Nőkvilág, nagyon köszönöm, hogy ezt említetted, és örülök, hogy ezt felhoztad.
1: És igen, meg fogom hallgatni, még nem
0: azért nagyon örülök, mert a Nőkvilág, a nők hangja, az 3. éve dübörög, és mi magunk sem számítottunk arra, hogy ekkora sikert hoz, bár imádjuk ezt az egészet. Ez a Nőkvilága, Nők hangja podcast sorozat, ahol már több mint a 200

0: 30. résznél tartunk, és az a jó hírem, hogy a sortokkal és a teljes adással együtt havi szinten több mint 4 millió hallgatják. És azért érdekes ez, amit említettél, mert képzeld el, ugye mi látjuk a hallgatottság arányát, hogy férfiak, nők és milyen korosztály hallgatja, hogy 60%-ban férfiak hallgatják a csatornánkat, aminek külön örülök.
1: Én dolgoztam olyan közösségi rádióban, nem titok, a civil rádióban, ahol volt Elekes Irén Borbálának, nem tudom, ismerős a neve, feminista műsora, és én ezért is mondtam, hogy általában mindig a feminista nők jutnak az emberek eszébe. Uh-huh. És én férfi létemre hallgattam, mert hát azt gondolom, hogy nem lehet szétválasztani a kettőt, hiszen mindenkinek van édesanyja, minimum, ugye, aki ott megszülte, mint nő, és hát van felesége, vagy lesz felesége, nekem még nincsen, de bármikor lehet, és hát nyilván engem is érdekel, és számomra is fontos a család.
0: Hát igen, de itt ha arra gondolunk, hogy valójában, és itt most a feminizmushoz csatlakoznék először, mindenkinek először ez jut eszébe, pedig az a helyzet, hogy a férfi és a nő az igazság szerint ugyanúgy emberből van mindkettő, tehát ez egy nagyon ember, aki férfi és ember, aki nő, és a kapcsolódásukat segíteni kéne egy szövetségé válni. Tudod, azt szoktam mondani, hogy akkor működik ez jól, hogyha valóban ők egy szövetet alkotnak és összekapcsolódnak. Mi pontosan ezért nem a szétválasztás, nem a kritika, nem a negatív tartalmakat céloztuk meg, hanem azt, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, jó példákat, jó szakembereket adni ahhoz, hogy hogyan lehet jól működtetni és megérteni, megtanulni egymást. És ez nem arról szól, hogy most akkor itt minden rózsaszín, meg itt minden happy, meg nem. De olyan emberekkel, olyan beszélgetéseket folytatunk, akik segítenek felismerni azt, hogy esetleg hol van neked, nekem, másiknak, harmadiknak, vagy a családban elakadás, és akár lehet segítségként fordulni hozzájuk.
1: És hogyha végezetül, hogyha valakit érdekel, akkor az ökozsibongó.hu címen tud utánatok olvasni, illetve rólatok olvasni.
0: Igen, és az...
1: Ha már így összetegeződtünk ezért így a beszélgetés során, ugye, ösztönösen én is visszategeztelek, pedig ugye azt szokták mondani, hogy ez fordítva működik, de hát te már megtetted.
0: Igen.
1: És köszönöm, megtisztelve érzem magam, akkor az ökozsibongó.hu weboldalon lehet olvasni az Egyesületről.
0: Igen, és nem csak a kis családosoknak, hanem a hozzánk hasonló, kicsit régebb óta fiataloknak is ott a helye. Tehát itt barátokat, barátnőket is szeretettel várunk, és az ökozsibongó.hu oldalon ott vannak az időpontjaink. Még ősszel lesz 2 ökozsibongónk, és a biomikulásunk, ami 2 napos, és szintén a Szabolcs utcában lesz, ami kifejezetten egy jótékonysági rendezvény. Egyébként az eseményeinken ingyenes a belépés, viszont nagyon sok foglalkoztató és egyéb olyan lehetőség van, illetve ízek piaca, vására, ahol szintén tanulni lehet, akár elkészíteni a saját perecedet, vagy megkóstolni a homoktövist, hogy lehet finom, ami egészséges, mert ez is egyébként egy nagyon komoly feladat.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Ruzsa Viktor vagyok, egy rövid zeneszünetet követően. Újra itt vagyunk a Dagály utcában, innen jelentkezünk az Angyalföldi utcabárról, ahogy ezt már megszokhatták, minden augusztus utolsó hétvégén. Az időjárás nagyon kedvező ahhoz, hogy kijöjjenek a szabadba, és megnézzék a civil szervezeteket, akik képviselik magukat, találkozhatnak akár a Katasztrófa Védelmi és Polgárőr Egyesülettel is, akinek munkatársával, Varga Máriával beszélgetek, vagy ahogy ő mondta magáról, Marcsi, akit nagy szeretettel köszöntök, illetve hát köszönöm, hogy itt lehetek önöknél. Mikor jött létre ez az egyesület?
3: Szép napot, sziasztok! 2018 óta, tehát most már jó ideje működünk.
2: Itt láttam, úgy is találtam ide, hogy itt voltak egyenruhában munkatársak, akik itt segítenek akár a járókelőknek is. Gondolom, hogy ha bármi van itt, csak információra van szükség, akkor is tudnak segíteni, akár itt az ide látogatóknak.
3: Így van, a mi egyesületünk eléggé sokrétű, tehát itt műhogy eléggé minden évben már nálunk is hagyomány, hogy itt vagyunk. Természetesen segítjük a lakosságot, bármilyen gond és probléma, kérdés esetén próbálunk segítséget nyújtani, információt nyújtani, hisz mi elsősorban a lakosságért vagyunk, azért, hogy együtt tegyünk a közbiztonságért, egy jobb jövőért, és ezben mi segíteni szeretnénk, és segítjük is a hivatásos rendvédelmi szerveket, mint a rendőrség, tűzoltóság, közteressek, tehát ebben segítünk, ahol tudunk.
2: Mi a tapasztalat, hogy ugye 18-ban, tehát most már 8 éve, hogy létrejöttek, megalakultak, mi a tapasztalat, hogy javult a közbiztonság, akár itt Angyalföldön?
3: Ezt így nagyon, szerintem nagyon nehéz és egyértelműen nem is lehet kimondani. Valamiben szerintem javultunk, valamiben meg még lehetne jobb és javítani rajta. Ez viszont nekünk az az álláspontunk, hogy csak egy együttes, közös összefogással lehetne. De ez is szerintem nézőpont kérdése, hogy közbiztonság, mi az, ami igazából nekünk fontos. Tehát ha úgy veszünk, egy 20 évvel ezelőtt egy lakosság, ha kiment, neki is más jelentett egy közbiztonság, mint manapság. Most valljuk be, olyanért is bejelentjük, hogy valaki hangoskodik az utcán, és már ezt is alátesszük, hogy nem megfelelő a közbiztonság.
2: Pedig azt gondolom azért nem azzal van összefüggésben, mert hát lehet, hogy csak éppen jó kedvében egy picit többet ivott, vagy ez abszolút nem veszélyes, csak mondjuk egy picit hát jobb kedve van, ugye?
3: Ez így van, vagy éppenséget csak valljuk be, egy foci meccsről jönnek haza az emberek.
2: Igen, éppen tegnap Újpest Vasas, és ugye nyert az Újpest, hát nyilván ilyenkor azért előfordul, hogy a szurkolók egy picit a metróban, vagy a környező utcákban azért hangosabbak.
3: Igen, szerintem először is fogalmazzuk.
2: Pont Angyalföldet győzték le tegnap, igen.
3: Sajnálatos.
2: Igen.
3: De azért én mindig azt mondjuk, hogy azért először is fogalmazzuk meg, hogy mi az, hogy közbiztonság, és hogy mit jelent számunkra, mert egy közbiztonság szerintünk, tehát főleg a lakosságnak is más jelent, mi is már, a rendvédelmi szervek is másképpen látják egy közbiztonságot. Én azt mondom, hogy szerintem, ha az én véleményemet kimondhatom, megmondom szintén, az én lányom 9 éves kora óta egyedül jár iskolába, és elengedem, tehát én azt mondom, hogy szerintem egész jó a közbiztonság. Lehet javítani rajta együttesen.
2: Mi az, amivel ön foglalkozik az egyesületen belül? Említette itt, amikor még adáson kívül voltunk és vártuk a bejelentkezést, de akkor beszéljünk erről is egy kicsit, ha és amennyiben lehet.
3: Mindenképpen. Én elsősorban gyermek és ifjúságvédelemmel, a prevenciós résszel, és tehát mindenképpen a toborzás, tehát a fiatalok az én, amivel foglalkozom. És itt, ha megengeded, meg is említeném, hogy, és a közbiztonság miatt is, hogyha ez felmerült, hogy a mi egyesületünk kidolgozott egy több mint egy éve működő komplex védelmi programot, pont emiatt, hogy a prevenció és a közbiztonság már egészen a bűnmegelőzés már egész óvodáskortól meg tudjuk előzni, hogy a legfőbb értékeket egy gyakorlatorientált, korspecifikus, interaktív módszerekkel, eszközökkel megtanítsuk a gyerekeknek, hogy egy biztonságos és felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni a mindennapokban, a problémákat. Tehát ilyen témákat dolgozunk fel, mint drogprevenció, alkoholizmus, akkor, ami most nagyon-nagyon ugye a bántalmazás, nálunk a gyermekjogok és a felelősség, a kötelezettséget is megtanítjuk, közlekedésbiztonság, vízbiztonság, és még sorolhatnám a védelem a térben, ami nagyon fontos, főleg most a mai világban. Tehát nekünk a közbiztonság itt kezdődik, hogy megelőzés, és nem akkor teszünk valamit, amikor már baj van, ha nem szeretnénk megelőzni a úgymond a baj.
2: És hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor milyennek a módja, hol, hogyan tudja ezt megtenni?
3: A Katasztrofális és Polgár Egyesületnek a honlapján e-mailben vagy telefonszámot találnak és jelentkeznek, és várunk szeretettel már ifjú polgárőrként, akár felnőttként. Igazság szerint csak egy vizsga az egész, ami a legalapvetőbb feladatokat és kötelezettséget kell megtanulni, és bármikor lehet jönni, de közösségi szolgálatban 50 órásra is nagyon sok fiatal jelentkezik hozzá.
2: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye most kezdődik a tanév, és ugye jön a pályaválasztás sok fiatal számára, és nyilván az érettségének ugye az egyik feltétele az 50 órás közösségi szolgálat. Tehát, ha mondjuk van egy 12-es gyerkőc, akkor dönthet úgy, hogy ide jön, és akkor kiállítják az 50 óráról az igazolást.
3: Ez így van, nagyon sok körét feladatotba nézhet bele, megengedjük, hogy tehát akár belemehetünk, jöhet velünk rendezvényekre, különböző rendvédelmi szervekkel, hajót, a tűzoltóságot, a rendőrség munkáját megismerheti, a közteresek munkáját megismerheti. Igazság szerint mi igyekszünk, ha kik hozzánk jönnek közösségi szolgálatra, hogy megtalálja neki megfelelőt az iránymutatást, hogy mit is szeretne a jövőben, és hát ha marad a rendvédelmnél, vagy csak nálunk polgárőrnek. Nagyon sok közösségi szolgálatos a végül nálunk marad polgárőrnek.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk, és akkor erőt, egészséget, vagy ugye, hogy mondják, szolgálunk és védünk, ugye ezt szokták mondani. Rendvédelmiseknél.
3: Inkább nyugodt szolgálatot, de köszönjük szépen.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hubby Radio. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ahogy ígértem önöknek, egy nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni, Ruzsa Viktor vagyok, a rejtiről. Azt olvastam, mert megmondom őszintén, hogy én sem tudtam egész pontosan, hogy ez mit akar, hogy ez egy japán eredetű szó, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy tenyér ráhelyezéssel csakrákon keresztül végeznek gyógyító tevékenységet. Mit is érdemes tudni erről pontosan? Miről is van szó?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlök mindenkit. Én Varga Szilárd vagyok, a Reiki Fénye Egyháznak a vezetője. Valóban a Reiki az egy japán eredetű energiagyógyász technika, aminek a lényege az, hogy kézrátétellel, vagy akár kézrátétel nélkül érintésmentesen energiát áramoltatunk. Ez az energia, ez az életenergia, ami a Reiki szóban benne is van, a Rei, az az élet, illetve a ki pedig az energia. Tehát így gyakorlatilag egy univerzális életenergiát csatornázunk le a folyamat során, és ezt az energiát áramoltatjuk.
1: És mennyi idő egy ilyen kezelés? Változó? Gondolom, hogy attól is függ, hogy milyen lelki állapotban vagy fizikai állapotban van a páciens.
2: Igen, ez változó valóban. Én azt tapasztaltam, hogy akár 5-10 perc már elég lehet egy kezelésre, de természetesen azt tanítjuk, hogy 20 perc az a Reiki alapkezelésnél mondjuk egy ilyen alapidő. És onnantól kezdve akár 1 óra is lehet, tehát ilyen 20 perc és 1 óra között akár több. Ez teljesen rugalmasan kezelendő.
1: Kinek mit javasolnak heti rendszerességgel, vagy 2-3 naponta, vagy ez is változó?
2: Én azt gondolom, hogy ez igazából a problémától függ. Akkor, amikor egy ilyen Reiki kezelést elvégzünk, akkor ez az energia, amit áramoltatunk, ez a delikvensnek, a kezelt félnek az energia testében gyűlik össze, és ott kifejti a hatását, akár 1-2 napon keresztül. Azt szoktuk mondani, hogy bár lehet akár minden nap, de legalább 1-2 napot azt így akár lehet várni is azért, hogy kifejtse a megfelelő hatást egy-egy kezelés, és aztán csak utána ismételni. Viszont ha maga az egészségi állapot ezt nem indokolja, ha maga az energiaszint ezt nem indokolja, akkor egyáltalán nem szükséges a Reiki kezelés, akár még heti szinten sem, ahogy az ember jónak látja.
1: És milyen problémákra jelent ez megoldást? Tehát én például most már ugyan túl vagyok ezen az életszakaszon, de az iskoláim alatt én nagyon lámpalázas voltam, és izgultam a vizsgák miatt, pedig minden vizsgán sikeresen átmentem. Például arra lehet jó egy ilyen kezelés?
2: Nem a kezelés, hanem a Reiki önmagában az egész tanrendszer ad gyakorlatilag egy-egy mankót, vagy ad olyan gyakorlatot, amivel mi magunk tudjuk a saját lámpalázónkat kordában tartani. Így igen, ezek ilyen lelki eredetű gyakorlatok, energetikai gyakorlatok, amiknek az elvégzése segít abban, hogy ezektől a feszültségektől megszabaduljunk.
1: Értem. Ha valakit érdekel ez a tevékenység, és szeretne csatlakozni önökhöz, hol találja önöket, hol tartják a foglalkozásaikat?
2: Reiki Fénye Egyháznak van egy weblapja, reikifénye.hu. Azon keresztül minden információt megtalálhat az érdeklődő. Gyakorlatilag többen foglalkozunk kezelésen kívül akár a tanok átadásával is. Én azt javaslom, hogy a weblapon legyenek kedvesek az érdeklődők körülnézni, mert hogy annyira összetett ez a kérdés, hogy egy egyszerű helység elég egy Reiki kezeléshez, tehát nem kell ezt gyakorlatilag még csak helyhez sem kötni.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Ugyan Játékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Robi Radio. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Kedves hallgatóink! Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi első adását hallották, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb két hét múlva várom önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcasten és a Spotify-on is. Ruzsa Viktor vagyok. Megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Vigyázzanak magukra ebben a késő nyári szép időben, és hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. A viszonthallásra!
2: hobbirádió.hu
0: A rádió!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kamu reklám.
2: Kell, hogy legyen valami az akupunktúrában. Végül is nem sok beteg sündisznót lát az ember.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Kiemelt agrárpolitikai cél a méhészek támogatása. Jelentősen emelkedik majd a családi pótlék. Szerán a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kiemelt agrárpolitikai cél a méhészek támogatása, jövőjüket a minőségi méz tisztességes versenyfeltételeit megteremtő szabályok biztosíthatják, írta a Facebook oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hétfőn. A közlemény szerint a tárca olyan védjegyrendszer előkészítésén dolgozik, amely egyértelműen megkülönbözteti a kiváló minőségű belföldi élelmiszereket, segítve a fogyasztók tudatos választásán. A magyarországi méz elsősorban kisebb piacokon és közvetlen termelői értékesítési csatornákon átjut el a fogyasztókhoz, a kiskereskedelmi láncokban továbbra is szűkösek a forgalmazási lehetőségek, írták. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-a béremelést kapnak. Giroszt és húspogácsát is előállító budapesti üzemet ellenőrzött és függesztett fel a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal súlyos élelmiszerláncbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. Az üzem ráadásul olyan állatfajokat is feldolgozott, amelyekre nem rendelkezett engedéllyel, továbbá egyetlen dolgozónak sem volt érvényes egészségügyi könyve, sorolta a hiányosságokat a közlemény. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedereggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a Holland Vasúti Infrastruktúrát kezelő ProRail. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre raktak tárgyakat, amelyek zavart okoztak a jelzőrendszerek működésében, ugyanis elindították a vonatok jelenlétét érzékelő biztonsági berendezéseket, ezért a jelzők vörösre váltottak, emiatt lehetetlenné vált a vonatok közlekedése. A ProRail szóvivője azt mondta, hogy egyértelmű bizonyítékok utalnak szabotásra. Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
3: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Kalandozzanak velem a világ és hazánk legszebb és legizgalmasabb tájain. Ma az örök tavasz szigetére, Tenerifére invitálom Önöket. A magyarok körében is közkedvelt úti cél a 13 szigetből álló Kanári szigetcsoport részét képezi az Atlanti-óceánon. A legnagyobb sziget Tenerife, amelynek területe 2052 négyzetkilométer. A legkisebb lakott sziget a Los Lobos, amelyen mindössze néhány család él. A szigetcsoport közigazgatásilag Spanyolországhoz, földrajzilag viszont Afrikához tartozik. Valamennyi sziget vulkanikus eredetű, mégis nagyon különböznek egymástól. Egyes szigetekre alacsonyabb, zömökebb domborulatok jellemzőek, Tenerifére ellenben a magas hegyek. Legöregebb hegyláncai a vulkán kitörésének következtében 12 millió évvel ezelőtt emelkedtek ki az Atlanti-óceánból. Mai formájában 3 millió éve létezik, három vulkán egyesülésének köszönhetően. A Kanári-szigetek és egész Spanyolország legmagasabb pontja az itt található 3718 méter Pico del Teide. A vulkán majdnem mindenhonnan látható a szigetről, a kráter pedig helyenként 17 kilométer hosszú. Csúcsát télen heteken keresztül hóborítja, míg a sziget déli oldalán elnyúló strandokon 25-28 Celsius fokos melegben fürdőzhetnek a nyaralni vágyók. Tenerife ideális célpont az év minden hónapjában. Klímáját leginkább a passzált szelek és a frissítő golfáramlat befolyásolja. Ennek is köszönhető, hogy a sziget mindig is nagy népszerűségnek örvendett. Szerették a rómaiak is, akik boldog szigetnek nevezték, Homérosz pedig azt írta róla, hogy itt mindig tavasz van, lakói pedig boldogok. Innen ered az örök tavasz szigete elnevezés. Itt élvezhetjük a világ legkellemesebb időjárását. Télen sincs hidegebb 15 foknál, és általában 20-25 fok van. Nyáron a minimumok 20, a maximumok pedig 30 fok körül alakulnak. Az óceán vize a Kanári áramlás miatt mindig kellemes, 20-24 fokos. Az év minden napján strandolók lepik el a partokat, míg alig 40 perc autózással akár hógolyózhatunk a Teidén. Télen inkább az idősebb korosztálynak kedvez a tavaszi időjárás, de nyáron sincs kánikula, a szinte állandóan hűvös óceáni fuvallatnak köszönhetően. Évente 2-3 alkalommal találkozhatunk a kalimával, ami egy forró afrikai szél. Ilyenkor 40 fok is simán előfordul, olyan, mintha hajszárítóval fújnának. Szerencsére ez nem tart tovább 2-3 napnál.
1: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
2: Hatalmas hegyek, vulkánok, kristálytiszta vízű fekete homokos strandok, ez Tenerife, a Világjáró magazin mai úti célja. A Kanári-szigetek legnagyobbika sokkal többet nyújt, mint csak lustálkodást a strandon. A gyönyörű környezet például fantasztikus túrákra csábít, hiszen Tenerifén számos lenyűgöző szépségű, egyedülálló természeti képződmény található. Az itt tapasztalható egyedülálló kettősség minden látogatót lenyűgöz. Nem meglepő, hogy a sziget rendkívül népszerű turista célpont. Évente 3,5 millióan látogatnak ide, és ez a szám nem tartalmazza a spanyol turistákat. Mielőtt elmerülünk a látnivalókban, íme néhány praktikus tanács. Mivel a Kanári-szigetek Spanyolországhoz tartozik, így az Európai Unió része, hivatalos pénzneme az euró. Mindenképpen itthon váltsunk valutát, mert a szigeten akár 20-30%-kal kevesebbet kaphatunk forintunkért. A bankkártyákat elfogadják, de sokszor, ha bankkártyával fizetünk, rászámolnak 2-3%-ot a magáncégek. Ennyivel sarcolja őket a bank, és ezt gyakran a vásárlóra terhelik. Apropó, fontos infó lehet, hogy a sziget vámmentes, így ne lepődjünk meg, hogyha hazaúton a repülőn plazmatévéket cipelő turistákat látunk. Aki a Kanári-szigetekre érkezik, fiatalodik egy órát. Tehát amikor Magyarország

0: dízel tévedni. A benzin relatíve olcsó, a rendőrök tekintélyesek, de segítőkészek. Tenerifén rengeteg bérautó közlekedik, amelyeket turisták vezetnek. Sokan nem ismerik az utakat, ezért gyakran az utolsó pillanatban váltanak sávot, és a helyiek közlekedési morálja is némiképp eltér a magyar gyakorlattól, ezért legyünk a szokottnál is figyelmesebbek, és a zebráknál kivétel nélkül mindig álljunk meg, hogyha gyalogost látunk. Soha ne hagyjunk semmilyen értéket az autóban, pláne ne szem előtt. Autólopás gyakorlatilag nincsen, de ha egy táskát hagyunk az ülésen, akár nappal is betörik érte az ablakot. Ami érdekes a szigeten, hogy itt nem utcanevek alapján tájékozódnak az emberek, hanem minden épületnek van saját neve. Még a taxisofőrök sem ismerik az utcákat. Ha egyébként csak a közeli strandra megyünk, ezt jobb taxival megtenni, mert a strandok közelében szinte lehetetlen parkolót találni. A mai világjáró magazinban ugyan Tenerifén kalandozunk, de én most néhány perc erejéig Egyiptomba csábítom önöket, hogy ha van kedvük egy kétszemélyes egyiptomi utazáshoz, és miért ne lenne, akkor keressék fel a www.egyiptomtitkai.hu oldalt, és lájkoljanak bennünket, hiszen a világjáró magazin hallgatói közt egy kétszemélyes hurgadai utazást fogunk kisorsolni.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Folytassuk kalandozásunkat Tenerifén, az Atlanti-óceán egyik gyöngyszemén, amely szokatlanul változatos, lenyűgöző és kontrasztokban gazdag. Sziklaszirtek és mély szakadékok, sokszínű vegetáció és romantikus öblök váltakoznak. A nyaraló paradicsom fölé magasodik a sziget szívében Tenerife és Spanyolország legmagasabb hegye, a Pico del Teide. Ettől délre található egy gigantikus, holdbéli táj a Las Canadas kráterrel, amíg délen a legnagyobb üdülő paradicsomok homokos strandokkal csábítják a fürdeni és pihenni vágyukat, addig a háttérben a sziget húfötte jelképe magasodik, lélegzetelállítóan. Színpompás növényvilág borítja a sziget északi részét, ahol hatalmas pálmaültetvények, bujavirágos kertek, gondozott parkok, erdők és egyedülálló növényzet csábítja az utazót. Tenerifén lehetőség van szinte minden sport kipróbálására, és a szabadidős programok is rendkívül sokrétűek. Remek szórakozás lehet a családok számára a sziget állat- és növényparkja, a Loro Park, továbbá a vízi vidám parkok is. Élvezzék a napsütést Playa de las Americason, kiránduljanak a vulkánikus kőrengetekbe, amely a Teide lábához vezeti el önöket, vagy fürödjenek és napozzanak a szálloda medencéjében egy üdítő koktél mellett. Nos, bármelyikre vágynak, itt megkapják, a sziget szépsége és változatossága mindenkit elvarázsol. No, de lássuk, melyek a legnépszerűbb üdülőhelyek. A sziklás hegyek által övezett Playa de las Americast a turisták Mekkájának is nevezik. Egy igazi jó hely azoknak, akik az estéket laza helyeken, a nappalokat pedig a forró strandokon szeretnék tölteni. A napozáshoz és a vidámsághoz tökéletes ez a hely a fiataloknak. Napközben tele a part, éjjel pedig folyamatos a zaj és a villódzó fények. Mindemellett a hely kiválóan alkalmas a vízisportokhoz is, mint például a szörfözés, a jetskizés vagy a mély, illetve könnyű búvárkodás. Több városrészben különböző bevásárló és szórakoztató centrumokat találunk. Ezen kívül az aquapark nyújt kicsik és nagyok számára kikapcsolódást. Akik a nyüzsgés és a tömeg helyett a nyugodtabb nyaralásra szavaznak, Porto de Santiago-t válasszák. Az egykori halászfalu mára egy igazi turista központtá nőtte ki magát, és szinte teljesen egybeépült a szomszédos Los Gigantes-szel és Playa de la Arenával. A nyugodt falu kitűnő választás az igazi pihenésre vágyóknak. A kikötőben megismerkedhetünk Porto de Santiago régi arcával. Kis fabárkák ringatóznak a vizen, amint a halászok éppen munkába indulnak. Itt igazán messzinek tűnnek a rohanó hétköznapok. San Miguel is vonzó célpont lehet. A mezőkkel körülölelt csendes település 500 méterrel a tengerszint felett helyezkedik el, ahonnan csodálatos kilátás nyílik Tenerife déli részére. Kitűnő nyaraló hely a nyugalmat és természetet kedvelőknek, valamint a golf szerelmeseinek. A Kanári-szigeteken, így Tenerifén is a strandok nyilvánosak, nincsenek privát strandok. A legtöbb helyen bérelhetünk napágyat és napernyőt. Tenerifének vulkánikus természetéből adódóan kevés természetes partja van, ezeket főleg szürke, fekete homok borítja, lényegében vulkánikus eredetű hamu. A turizmus drámai növekedése azonban megkövetelte a mesterséges partszakaszok kialakítását. Mára rengeteg kiváló, tiszta part áll készen bőrünk barnítására. Tenerife leghíresebb és legnépszerűbb strandja a Santa Cruznál lévő Playa de las Teresitas, amely egy nagyon szép mesterséges strand. 1973-ban bővítették ki, és ekkor hozták be a fehér homokot a Szahara spanyol felség területéről. Körülbelül 4 millió zsák homokot importáltak ide. A strand adottságai nagyon jók, sok bár van és jó pár étterem is található itt. Rengeteg pálmafa áll a parton, árnyékot nyújtva az érzékenyebbnek ezen a másfél kilométer hosszú strandon. Bár az Atlanti-óceán vize kellemes felfrissülést nyújt, Tenerife több annál, mint hogy egész nap a parton pihenjünk. Rengeteg felfedezésre váró helyet kínál, ezekről hallhatnak a folytatásban, itt a Világjáróban.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobbi Rádió.
1: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Tenerifén mindenki megtalálja a neki tetsző programot, legyen a szörf, halászat, túrázás vagy vízipark. Szervezett úttal vagy önállóan is bejárhatjuk az egész szigetet. Elmehetünk spanyol táncestre, átruccanhatunk Kolumbusz Kristóf szigetére, La Gomerára, vagy bálnákat, delfineket figyelhetünk a nyílt óceánon, de megismerhetjük a világ legnagyobb papagájgyűjteményét is, sőt akár részeseivé válhatunk egy hangulatos várjátéknak, ahol a lovagok küzdelmét figyelve a középkor szokásai szerint kézzel fogyaszthatjuk el vacsoránkat. Azoknak, akik szeretnek túrázni, elsősorban az ördög szakadékot ajánlom, amely gazdag búja és a zöld növényzetben, és néhány helyen Tenerife természetes folyóvizeiben. A séta körülbelül 3 órát vesz igénybe, és 6,5 kilométer hosszú. Érdemes reggel megtenni, mert gyönyörű, ahogy felkel a nap. Akik még vállalkozóbb kedvűek, és akár autóval vagy anélkül is elindulnak, javaslom a Masca nevű kis falut és hasadékot. Masca a kalózok rejtek helye volt, a legendák szerint még ma is kincsek vannak a barlangok mélyébe rejtve. 1991-ben építettek utat ide, addig nem is volt megközelíthető a település autóval. Éppen az elzártsága révén lett turista látványosság, mert olyan, mintha az odalátogató visszautazna az időben. A faluból a Masca hasadékon át egy vadregényes út vezet a Los Giganteszek lábához. A hatalmas sziklaképződmények Tenerife legszebb látnivalói közé tartoznak, magasságuk akár az 5-800 métert is elérhetik. Aki nem a szárazföldön túrázna, hanem a nagy kékséget szeretné meghódítani, az talán legegyszerűbben Playa de las Americasból teheti ezt meg. A parton egymást érik a búvárbázisok, még Los Giganteszt is javasolnám, hiszen ott különleges barlangi, vagy akár bálnákhoz közeli merüléseket is végrehajthatnak a vállalkozó szellemű utazók. A városnézést kedvelők sem maradnak program nélkül, a főváros Santa Cruz, vagy a sziget másik nagyvárosa Puerto de la Cruz szép helyekben és múzeumokban is bővelkedik. Ha a Tenerife-re utaznak, semmi pénzért ne hagyják ki a Siam Parkot. Ez a csodálatos, tájföldet idéző vízi vidám park Playa de las Americasban található, különféle attrakcióival és egzotikus környezetével felejthetetlen, lenyűgöző élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Siam Park nem csak Tenerife, de Európa legnagyobb és leglátványosabb víziparkja is, amelyet a legtöbben a csúszdák miatt látogatják meg, de önmagában is gyönyörű a hely, akkor is, ha csak sétálni van kedvünk. Tájépítészek kivitelezték eredeti anyagokból a függőpiacot és a boltokat, a park minden részletében tökéletes, a kertjétől az ékszerekkel kirakott fehér elefántokig, ami a jó szerencse szimbóluma. Tenerife talán a legfontosabb látnivalója a Teide vulkán. Holdbéli táj ez, ilyenek lehetnek a Mars vörös sziklái. A tűzhányó a Föld 3. legnagyobb vulkánjának számít, utoljára 1798-ban tört ki, de a jövőben újabb kitörésekre számítanak. A csúcs megmászásához nem kell profi hegymászónak lennünk, libegővel körülbelül 10 perces utazás után eljuthatunk arra a vulkáni fennsíkra, ahonnan mintegy fél órás, oxigénszegény levegőben megtett gyaloglás után már a csúcsra érkezhetünk. Az itt terjengő sárgás, kénes füstöt és a kellemetlen szagokat kompenzálja a gyönyörű látvány. Szép időben Tenerife egész szigetét láthatjuk, míg felhős időben az áthatolhatatlan felhőket csodálhatjuk. A csúcs utolsó 200 méterének megtételéhez engedélyt kell kérnünk, amely beszerezhető a Nemzeti Park irodájában. Ha a Teidére kirándulunk, mindenképpen réteges öltözet javasolt a furcsa időjárási körülmények miatt. Télen hó fedi a hegyet, nyáron is állandó hideg szél fúj, pár lépésenként is változhat a hőmérséklet a széltől és a napsütéstől függően. Ha van egy szabad esténk, és autó is rendelkezésre áll, ajánlani tudom az éjszakai Teide túrát is, útközben gyönyörűen világító városok, magasabban az abszolút sötétség miatt a legcsillagosabb égbolt látható. A Világjáró magazin hallgatói közt egy 2 személyes egyiptomi utazást fogunk tehát kisorsolni. Ahhoz, hogy esélyesek legyenek az utazásra, nincs más dolguk, mint lájkolni a www.egyiptomtitkai.hu oldalt.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Wifi rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
4: Képzeletbeli tenerifei utazásunk során jártunk már kristálytiszta vízű tengerparton, megismerhették a legjelentősebb természeti látnivalókat és kikapcsolódási lehetőséget, és bízom benne, hogy kedvet kaptak ahhoz, hogy egyszer, ha van rá lehetőségük, ellátogassanak a szigetre, ám ahhoz, hogy üdülésük valóban felejthetetlen legyen, nem árt néhány apró óvintézkedést betartani és figyelembe venni azt, hogy ahogy leszállunk a repülőről, egy másik kultúrába csöppenünk. A Kanári-sziget lakói hétköznapjaikat európai módon élik, bár a munkaidő más. Déli népekhez hasonlóan megszakítja a déli pihenő a siesta, ami 13-tól 17 óráig tart. Erre az időre bezárnak a boltok, a hivatalok, leáll a nyüzsgő élet. A nagyobb turista központokban persze nem zár be minden üzlet, sőt a hétvége sem szünnap, ám nem árt tudni, hogy a legtöbb üzlet és gyógyszertár a siesta alatt bizony zárva tart. Mivel kevés természetes forrás található a szigeten, a vízellátásban gondok merülhetnek fel, nem szabad inni a csapvízből, mert kanáriai betegséget lehet tőle kapni, ami erős fejfájással, lázzal és gyomor problémákkal jár. Ha egy magyar turistának orvosi ellátásra van szüksége, az otthon megkötött biztosításával a kórházak többsége fogadja. Mindenképpen készpénzzel kell viszont kifizetni a mentővel való szállítást és az orvosi kiszállás díját. Javasoljuk, hogy kiutazás előtt váltsák ki az Európára érvényes európai egészségbiztosítási kártyát, amely a magyar TB kártya külföldön is elfogadott változata. Spanyolország területén új dohányzással kapcsolatos törvény lépett életbe, amely szigorúan szabályozza a dohányáruk árusítását és fogyasztását is. Mivel Tenerife Spanyolországhoz tartozik, így a középületekben, repülőtereken és tömegközlekedési eszközökön itt is tilos a dohányzás. A törvény érinti a vendéglátás területét is, éttermeket, bárokat és szállodákat. Végezetül ejtsünk néhány szót az ételekről is, nos a mediterrán konyha szerelmesei itt a mennyben érezhetik magukat. A levesek és egytál ételek igen kedveltek. A Rancho Canario például húsból és zöldségekből álló egytál étel, amelyet manapság friss sertéshús, csicseri borsú, burgonya, tészta, hagyma, sáfrány, fokhagyma és a pikáns spanyol paprikás kolbász a chorizo felhasználásával készítenek. Ez Tenerife legősibb, legjellegzetesebb ételei közé tartozik. A spanyol élet egyik fő hozzávalója a tapas. Ez kisadag nasi, amit egy korsú sör vagy pohár bor mellé fogyasztanak leginkább. Lehet saláta, hús, tengeri herkentyű. A legfontosabb és legkedveltebb tapaszok az ensaladilla, vagyis a saláta, a pulpo, a polip, a sardella, a tortilla, vagyis a burgonyás omlett, a garabanzász, vagyis a csicseri borsú, illetve a csípős csirke, valamint a házi kolbász. Tenerifén nem csak a spanyol konyha különlegességeit kóstolhatjuk meg, rengeteg angol pub, kínai, indiai és olasz étterem, pizzéria csábítja az éhes utazót, emellett bárhol fellelhető bármilyen nemzetközi gyors étterem. Tenerifei utazásunk végén kívánom, hogy egyszer vagy akár többször is eljussanak erre a paradicsomi szigetre, és tartsanak a Világjáró magazinnal legközelebb is. Én Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
3: Hobby rádió.
5: Hogy akkor mélyedek ki a busztába?

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evést.
3: De állítok, nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
3: Ki fogjuk próbálni? Simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk. Reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Címegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. 1000 embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. 1000 embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MTI-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szeráncs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakveszi, Orosháza, Tatabánya és Hajdú hatház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Egészségügyi Minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról, 9-en nyújtottak be pályázatot. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Január 13-án hajnalban elhunyt Fehér Anna nővér, akit már életében is sokan szentként tiszteltek. A látássérült szerzetesnő küzdelmes életének a koronavírus vetett véget. Anna nővér volt az igazgatója annak a Magyarországon egyedülálló intézménynek, amelyet a Szent Erzsébetről nevezett betegápoló nővérek rendjének tagjaként vezetett haláláig. Rendületlenül hitt abban, hogy a gondviselés és annak eszközeként a jó emberek minden nehézségen tovább segítik az intézmény, vagy ahogy ő nevezte, az otthon életét. A 12. kerületi Mátyás király úton található Vakok Batthyány László római katolikus gyermekotthona, óvodája és általános iskolája halmozottan sérült gyermekeknek nyújt ellátást. Közvetlenül Anna nővér halála után 2021. január 18-án az intézményt fenntartó COSIS, Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezet megbízott egy új igazgatót, Inotai Györgyöt, a Tordasi Fejér megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, aki fenntartói biztosként látja el a feladatát az új szociális igazgató kinevezéséig. Csakhogy a Vakok Batthyány László római katolikus gyermekotthona, óvodája és általános iskolája iskolája oktatási intézmény, amelyet nem irányíthat szociális intézményvezető, csak ha az oktatási tevékenységet megszüntetik és szociális intézménnyé alakulnak át. A dolgozók és a szülők éppen ettől tartanak. Ha az intézményben megszűnik az oktatási tevékenység, akkor a gyermekeket el lehet helyezni bárhol az országban, és ezzel véget is ér Anna nővér álma. A szülők közül többen a sajtóhoz fordultak kétségbeesésükben, mert attól tartanak, hogy az intézmény jövője és a gyerekek sorsa forog kockán. Ráadásul a Mátyás Király úti ingatlan együttes óriási érték, több milliárd forintot ér. Az intézmény vezetői és kollektívája úgy látja, Anna nővér munkásságának folytatása és az intézmény jövője szempontjából az egyetlen biztos és megnyugtató megoldás az lenne, ha az intézmény fenntartását a bíboros úr által 5 éve javasolt módon az állam venné át. Pille az intézményben járt, és készített riportműsort az ott zajló munkáról.
4: A Vakok Batthyány László intézménye, ez a rövid név, a hosszú, benne lenne minden funkció, de az nagyon hosszú. Nagyjából 40 éve, azaz 4 évtizeddel Fehér Anna nővér alapította elsősorban azért, hogy látássérült, illetve halmozottan sérült, hátrányos helyzetű gyerekek részére oktatást, nevelést, illetve a későbbiekben aztán ez a feladat kibővült az, hogy nem csak oktatást, nevelést, hanem akár bentlakásos gyermekvédelmet, mi ellátást, illetve jelen időben már felnőtt látássérült, illetve fogyatékkal élő fiatalok részére bentlakásos szociális ellátást is nyújtson. Budai hegyek ölelésében jelenleg 70 lakónk van, lakóinknak egy része diákunk is, illetve az iskolánkban, óvodában külsős diákokat is fogadunk. Azaz, ha felsorolom az 5 részt, akkor van óvodánk, általános iskolánk, különleges gyermekotthonunk, nappali ellátást biztosító intézmény részünk, és van egy felnőtt bentlakásos szociális intézmény részünk.
5: Vannak bejárók is egyébként az iskolába?
4: Ők is kétféle módon járnak be, tehát hogy még bonyolódjon ennek az intézménynek az egyszerűsége. Vannak olyan bejáróink, akik hetes rendszerben járnak be, ami azt jelenti, hogy hétközben itt vannak, itt is laknak nálunk, hétvégére hazaviszik őket, illetve vannak olyan bejáróink is, akik a tanítási időben, tehát a szolgálmi időszakban naponta járnak be az iskolába.
5: Az óvoda és általános iskola az ugye oktatási intézményként üzemel, itt olyan tantárgyakat tanítanak, mint az összes többi általános iskolában?
4: Tanítanak olyan tantárgyakat is, tehát így lehet megfordítani, hiszen ugye vannak tanulásban akadályozott tagozaton működő, van normál, van fejlesztő, tehát igazából 3, ez is tovább bonyolítva, gyakorlatilag 3 rendszerben működnek az iskolai osztályaink, csoportjaink, akik normál tagozatosok, náluk természetesen ugyanazok, illetve hasonló tantárgyak fordulnak elő, mint mondjuk egy normál általános iskolában. Nyilván egészen más, mondjuk akár a tanakosoknak, akár a fejlesztősöknek a élete és ezzel együtt a tanulmányai, tanrendje, tantárgyai is.
5: Kis csoportos létszámokról beszélhetünk, ugye? Ebből a 70 főből mondjuk az általános iskolában mennyien vannak körülbelül?
4: 30 körül van az általános iskolásoknak a száma, ugye körül az azért, főleg most itt az elmúlt időszaknak a speciális helyzete miatt nagyon sokan nem jártak be, ugye nálunk izgalmas kérdés volt ez a úgymond online oktatás, gyermekotthoni lakóink, akik egyébként az iskolának tanulói, úgy tudtak volna online tanulni, hogy a tanteremmel szomszédos gyermekotthoni szobájukba tudták volna mondjuk venni a tanterem adását. Nyilván igyekeztünk ezt azért sokkal életszerűbben megoldani, és nem voltunk restek, és átmentünk a szomszéd szobába, mert hogy nálunk ennek az online kodásnak nem lett volna másként értelme. Egyébként még minden mellett így is voltak olyan tanulóink, akik a járvány időszakban otthon voltak úgymond kénytelenek tanulni, és hát a szülők kényszerültek sokszor olyan speciális feladatra, ami mondjuk még egy normál tanrendű, normál működésű iskolában is nehézséget jelenthet egy nem pedagógus szülő számára. Igyekeztek a pedagógusaink ezt olyan módon megoldani, hogy abszolút jól érthető, jól kidolgozott szülő-gyerek számára egyaránt emészhető feladatokkal látták el őket. Maga a kérdése visszatérve, nagyon kicsi csoportokban dolgozunk értelemszerűen, tehát 2-3-4 az osztály létszám. Nyilván nagyon fontos, különösen halmozottan sérült gyerekek esetében az, hogy a velük foglalkozó pedagógus abszolút egyénre, személyre szabottan tudja akár az oktatási, akár a fejlesztési, de ide teszem mindig a nevelési feladatokat ellátni. Mini osztályokkal működik ez az iskola.
5: Előnyt élvez az egyéni fejlesztés.
4: Ez nem csak, hogy előnyt élvez, hanem nagyképpen azt szeretném mondani, hogy ez egy filozófiai kérdés, hogy nem csapatban, csoportban gondolkodunk, hanem egyénben gondolkodunk, aki része egy közösségnek. Magyarul a hangolás az egyénre történik, és nyilván nyilván ezt az egyénre hangolt módszert kell közösségivé tenni, amennyiben azért mégis meghatározott keretek között működünk, ha nem is csöngő szóra, de ugyanolyan órarenddel és órabeosztással működik az iskola, mint bárhol máshol. Természetesen a gyerekek igényeihez képest azért olyan eltérésekkel, ami lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak elviseljék, hanem ha lehet, még szeressék is azt, hogy itt tanulnak nálunk.
5: Pedagógusok mennyien dolgoznak?
4: Összesen az intézményben 70-en dolgoznak, ez is egy mozgó létszám, mert jönnek, mennek a munkatársak, tehát azért tudni kell azt, hogy ez egy elég keményen ember próbáló feladat. Magában a pedagógus karban elsősorban a gyógypedagógusoknak van helye, de nyilván miután egyéb általános tárgyat is tanítunk, ezért általános szakos tanáraink is vannak. Külön, amit kiemelnék, hogy az egyik a konduktor tanítónk, aki a házban dolgozik, hiszen a mozgásfejlesztés az egy borzasztóan fontos kérdés mi nálunk. Van tornatanár is természetesen, tehát az ő együttműködésükben valósul meg a mozgás-mozgatás, illetve van még speciálisan úszómesterünk is, aki az úszodánkban segíti a gyerekeknek a vízben történő mozgását. Külön kiemelendő az ének tanárunk, nagyon fontos helye és szerepe van a zenei nevelésnek, olyannyira, hogy ez a legkisebbektől a bentlakó felnőttekig terjedően egy kiváló kis énekkarunk működik. A ház örömére is, illetve a lakók fejlesztésének abszolút szerves részeként.
5: A diákok mennyire tanulják meg mondjuk a pontírás, vagy a különböző speciális használati eszközöket?
4: A látásnevelés és az ezzel kapcsolatos összes olyan kiegészítő tudás és eszköz, sőt azt kell mondjam, hogy emberi erő is rendelkezésre áll. Van olyan tapasztalati kollega, ha szabad egy ilyen fura összetételt használni, aki saját maga a magyar történelem szakos tanár, de teljes látásvesztéssel él, tehát igazából ő nem csak olyan szempontból fontos szereplője a háznak, hogy a magyar és történelemre vonatkozó tudását adja át, hanem mind fiatal felnőtt, illetve valaha a házban lakó tud életszerű tapasztalatokat átadni a diákjainak, de rendelkezünk braille nyomtatóval, az ehhez szükséges speciális papírtól kezdve minden rendelkezés áll ahhoz, hogy braille-írást is megtanulhassák a gyerekek.
5: Az intézmény ugye az oktatáson kívül ugye egy lakóotthonnal is rendelkezik. Ennek mi a szerepe? Egy utókövetés is történik azon diákok számára, akik ezt igénylik?
4: Különleges lakásotthonunkban, ugye régen úgy mondták, hogy állami gondoskodásban, most úgy mondjuk, hogy gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek élnek, akik valamilyen oknál fogva a saját családjukból kiemelésre kerültek, tehát nem a saját családjuk gondoskodik róluk, és igazából az ilyen típusú különleges gyermekotthonokban, különleges lakásotthonokban élő gyerekek számára szinte menetrendszerű szokott lenni az, hogy a felnőtt szociális szakellátásban megjelennek. Nálunk létezik erre lehetőség, hogy házon belül tudjunk tovább gondoskodni, ezért jó ez a lépcsőzetes rendszer, hogy valójában óvodáskortól a felnőtt korig tudunk gondoskodni, szükség szerint fura, bár

0: intézményen kívül, naponta ugyanúgy, mint mi, bejár ide dolgozni hozzánk. Éli a teljesen hétköznapi életet. Azt gondolom, hogy ő egy igazi sikertörténet az elmúlt több mint két évtizednek, de nyilván ez azért arra is rámutat, hogy a négy évtized, ami ennek az intézménynek a történetében jegyezhető, az számtalan sikertörténetet jelent.
1: Mennyire sikerül integrálni mindenkit?
0: A százalékoktól én azért szeretnék óvakodni, mert lehetne mondani nyilván egy hatalmas és népszerű számot, de az általános tapasztalatom azért nem csak itt dolgozom ebben az intézményben, hanem értelmi fogyatékosokkal. Most már negyed évszázada lassan a Tordosi intézményben, illetve budapesti pszichiátrián. Az integrációról való tapasztalatom az, hogy sajnos nem az intézmény, nem a lakónak az affinitása, hanem a fogadó környezet az, ami sokszor szinte lehetetlenné teszi. Főleg értelmi fogyatékosok esetében számtalan olyan előítélettel találkozunk, ami a lakókörnyezetbe való integrálást lehetetleníti. Itt pedig azt tapasztalom, hogy január óta vagyok itt az intézményben, hogy a vak gyengén látó lakóink számára ugye az a fajta akadálymentesítés vagy segítő lehetőségek nem mindenhol és nem egységesen állnak rendelkezésre. Segítjük őket természetesen abban, és külön segítők vannak, akik az önálló közlekedést tanítják, tájékozódást tanítják. Felnőtteink mellett is dolgozik fejlesztő pedagógus, aki a praxis szintű dolgokba igyekszik bevezetni a lakóinkat, de én a számot semmiképp nem mondanék. Én mindig azt mondom, hogy ha egy valaki jól integrálódik innen a világba, akkor az mindenképp sikertörténetnek fogható fel. Nem fog tudni mindenki, rengeteg félelem van egyformán integrálódni, tehát innentől kezdve itt is az a differenciálás működik, ami már akár a gyerekeknél az iskolában, hogy az egyénre szabott és az egyéni tényleges szükségletekhez igazított segítő munkát igyekszünk megvalósítani. Megfogalmazódik újra meg újra, hogy a bekerülő gyerekek közül valaha teljes osztályok tudtak működni vaklátássérült, épértelmű, kiváló képességű gyerekekkel. Most sokkal inkább azt látjuk, hogy halmozottan sérült gyerekeket hoznak, akiknek mondjuk a rehabilitációs esélye is, ha még ide visszacsatolunk, egy pillanatra lényegesen kisebb, mint mondjuk egy épértelmű látássérültnek. Picit kontraszelektíven is működünk, mert mi viszont szívesen befogadunk halmozottan sérült gyerekeket. Azt gondolom, hogy az alapító szándékának teljesen megfelelően történik így. A cél nálunk nem az, hogy bocsánat, de atomkutatókat és atomfizikusokat neveljünk, hanem az, hogy ami a gyerekben bent rejlő képesség, azt igyekezzünk segíteni számára lehetőleg teljesebben kibontani.
1: Ez oktatás vagy fejlesztés?
0: Erre most, ha én sarkosan válaszolok, akkor biztos, hogy valamilyen média ugrik rögtön, hogy persze ők megmondták, hogy mi mást akarunk csinálni, mint ami itt történt. Ez oktatás és fejlesztés, fejlesztés és oktatás.
1: Mi lehet a jövője az intézménynek? Hiszen ugye a látássérült diákok fogynak, elképzelhető az, hogy tágul egy kicsit a tevékenysége az intézménynek?
0: A kérdésem most azért örülök, mert egyértelműen azt tudom mondani, hogy ennek az intézménynek én úgy gondolom, hogy nagyon hosszú évekre, évtizedekre van még küldetése. Azt gondoljuk, hogy a befogadás bár fő profilként látássérültekről szól, mégis a kezdetektől úgy működött, hogy a halmozottan sérült gyerekek számára is nyitott ajtók voltak, és ezt szeretnénk fenntartani továbbra is, mert bár lehet, hogy a látássérült gyerekek oktatási igénye csökken, vagy ez a létszám, aki ezt kívánja igénybe venni. Magyarországon én ma azt látom, hogy a értelmi akadályozott halmozottan sérültek számára rendkívül kevés olyan minőségi lehetőség kínálkozik, ahol valóban a testre szabott és az egyénre szabott és a személyre szabott gondoskodás meg tud valósulni komplex módon. És mivel mi nem vagyunk egy mega intézmény, ami nagyon jó bizonyos szempontból, így ebben a kis intézményben valódi odafigyelést tudunk produkálni, és ebből nem is fogunk feladni. Itt ugye szerencsés dolog az, nem említettük a kezdetben, hogy ez egy egyházi fenntartású intézmény, és az egyházi fenntartású intézményeknél azért jelen pillanatban a normatíva, tehát a finanszírozás megengedi azt, hogy egy magasabb minőségű munkát végezzünk. Én egyébként ebben hiszek, tehát a mennyiségben, a szociális és gyerekvédelmi ellátásban egyáltalán nem hiszek. A mennyiségi számok azok jószerűen semmit nem mondanak. Ha szabad egy rövid illusztrációt, én valaha Pest megye gyerekvédelmi szakszolgálatnak voltam az igazgatója, ott több mint 2000 gyereket láttunk el. De a sikerünket nem ebben mértük, hanem abban mértük a sikert, amikor egy-egy gyerekünk, akiről hosszan gondoskodtunk, évek múlva visszajelzett számunkra, hogy ő mindaz be tudta az életbe építeni, amit a nevelőitől, gondoskodó nevelő családtól innen-onnan kapott. Én itt is ezt vallom, hogyha egy gyerekünk, és volt most ilyen 20 év után először kisétál ebből a házból, és megy mögötte a segítője, és élmény számba megy számára, hogy a busz megállóig elment, hogy a fogaskerekünk keresztül ment, hogy felszállt a buszra, leszállt a buszról, bement a boltba és hazajött, akkor igazából én úgy gondolom, hogy ez számba

0: egy, de az ő szempontjából minden, és én innentől így tekintek a statisztikára, hogy az egy embert szeretném, és szeretnénk célozni.
1: Fehér Anna halála után került ugye az intézménybe. Milyen érzésekkel érkezett ide igazgatóként?
0: Ez egy érdekes dolog volt, mert én az Anna nővér munkáját még nagyon régről a Batthyány téri időszakból ismertem. Aki ott látta ennek az elindulását, az valószínűleg soha nem gondolta, hogy egy 70 főt gondozó házzá válik az intézmény. Igazából ugye Anna nővér egy sajátos stílusban és ritmusban hatalmas karizmával építette föl ezt a művet. Nyilván ő nem pótolható, és én nem is hiszek abban, hogy pótolni lehet, helyettesíteni lehet valakit. A helyettesítés az viszont az én felfogásomban egy minőségi töbletet is jelent egyben. Megragadni ott és azt mondani mindig mindenre, hogy csináljuk ugyanúgy, mert így szoktuk, abban én nagyon kevéssé hiszek. Én abban hiszek, hogy a szándék akár Anna nővér részéről is világos volt olyan irányban, hogy ő ezt szerette volna továbbfejleszteni. Ha nem szerette volna, akkor ott marad a Batthyány téren két nagy szobában, abban a mini intézményben. De ő szerette volna ezt továbbfejleszteni. Én rendkívül nagy megtiszteltetésnek tartottam, amikor engem az intézmény fenntartója megkért, mondom, az egyéb más intézményeim mellett, hogy ezt sokan a szememre is vették, hogy lehet ennyi lovat megülni. Valójában azért ez egy nagy ló, ha úgy tetszik. És ez nem arról szól, hogy az intézményeket össze kell gyúrni, meg integrálni, meg egyesíteni, de ez akkor is egy nagy ló, mert van egy rendszer, amiben dolgozom, vannak benne kiváló munkatársaim minden intézmény részben, és itt én úgy éreztem, hogy ez egy hatalmas kihívás és megtiszteltetés. Én nekem ugye korábban köznevelési intézményem nem volt, valaha dolgoztam hátrányos helyzetűek között, Buda környéken a Pátyi iskolában kezdtem a pályafutásomat, ott tanítottam, de hogy azóta ez nekem idegenné vált ez a terület, és most újra vissza kellett ebbe hirtelen rázódni, de igazából ezen nem volt problémám. Nagyon sok értetlenséggel találkoztam, és ezt őszintén meg kell mondani, hogy borzasztó sok értetlenséggel, nagyon sok olyan hanggal találkoztam, hogy hát itt most az Anna nővér szellemének a nem tudom milyen elpusztítása történik, holott azzal jöttem, a fenntartóval együtt jöttünk ide, hogy nyilván mindent meg kell őrizni, ami jó és előre mutat, és mindent meg szabad újítani, ami meg azt kívánja, hogy újítás legyen. Én nem Anna nővér vagyok, nem is gondolom, hogy bárki ezt várta volna el tőlem. Abban nagyon hiszek, hogy az a sok hozzáértés és emberi jó szándék az kiválóan tudja működtetni ezt a művet, és senkinek soha egy percnyi olyan gondolata, szándéka nem volt, hogy itt bármi mást kéne csinálni, mint a halmozottan sérült vakgyerekeknek az ellátását, mint a fiatal felnőttek lakhatásának a biztosítását. Egyébként maga a terület semmi másra nem használható, ugye ez sokak számára kérdés volt, hogy jaj, most mi lesz az ingatlannal. Ez az ingatlan a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, és kizárólag erre a célra használható. Itt semmi más nem történhet, mint az azokról való gondoskodás, akik már itt vannak, és akik egyébként jönnek. Mondom, olyan napon pont jókor jöttek, hiszen itt van egy beköltözés. Ha mi rövid távra terveznénk, akkor én élethosszig nem kötnék egy fiatal lánnyal szerződést arra, hogy mi gondoskodni fogunk róla, mert azt gondolom, hogy az több, mint felelőtlenség lenne.
1: Mi lehet az oka mégis annak, hogy ilyen felhangok keltek szájra?
0: Én azt gondolom, hogy amikor van egy intézményben egy beállt rendszer, és ott vannak vélt vagy valós szerepek, akkor ugye mindenki úgy gondolja, hogy az mindörökre úgy marad. És amikor ebbe bekövetkezik egy változás, és azért ezek között a falak között, hadd mondjam azt, hogy a változások generátora az a gondviselő, jóisten, tehát ez nem a mi kérésünk, kérdésünk, inspirációnk, kedvünk, akaratunk volt, de Anna nővér megbetegedése, halála azt jelentette, hogy ennek a háznak az a fajta alapítója, aki ezt alapította, vitte, mozgatta, életben tartotta, ő elköltözött közülünk. Akik itt maradtak, ők talán nagyon sokan úgy gondolták, hogy innentől kezdve is minden változatlan, mert hogy ők kizárólagos letéteményesei egy gondolatvilágnak, egy karizmának. Én hiszem, hogy a karizma az embernek kizárólagosan sajátja, lehet körbeállni, csodálni, segíteni, támogatni, de maga a karizma a sajátja. És én úgy gondolom, hogy el kell fogadjuk egymástól azt, hogy érkezik valaki más, aki más. És akár lehet jó is, de úgy tűnt, mintha ez nagyon nehezen ment volna át, ez a gondolat. Sajnos azt tapasztaltam, hogy pont az Anna nővér szellemével szemben működött ez a dolog. Ő tényleg kitárkarral, szeretettel fogadott be olyan problémás srácokat is, akikről mindenki lemondott. ott, és mindenki azt mondta, hogy bárhova tegyük, csak ide ne. És akkor egyszer csak az volt a tapasztalat, hogy az örökségében megjelenik valami, ami messze nem befogadó, messze nem elfogadó, és messze nem szeretett.
1: Megjelent néhány hónappal ezelőtt egy olyan cikk, amelyben köznapias nyelven lehúzták ezt az intézményt, miszerint nem bírnak együtt dolgozni az intézményben kollégák, illetve ugye, hát, ahogy már ön is említette, ezt a vádat, amit fölhozta az intézmény ellen, hogy az épület körül alakult ki egy herce-hurca. Tulajdonképpen ezek egyike sem igaz?
0: Ezek egyike sem igaz. Tehát én azt kell mondjam, hogy talán három ilyen nagy sarkalatosnak tekinthető cikk jelent meg igazából, akkor taxatíven azt mondhatjuk, hogy az intézmény épületével és ingatlanjával kapcsolatban, hogy ezt korábban említettem, és senkinek semmilyen kétsége és kérdése nem merülhet fel az iránt, hogy ebben kizárólag a vak, gyengénlátó és halmozottan sérült gyerekek oktatása, nevelése folyhat, illetve a harmadik intézmény részben a bentlakásos szociális ellátás. Maga az együttműködés, én úgy gondolom, hogy ahogy ez a jó magyar mondás mondja, hogy mindig kettőn áll a vásár. Én rajtam egy percig nem állt, ezt is én úgy gondolom, hogy teljesen nyugodt lelkiismerettel mondhatom. Együttműködés kapásból felkínáltunk mindenki számára. Az, hogy egy vezetői stílussal valaki egyet tud-e érteni, vagy nem tud egyet érteni, én úgy gondolom, hogy ez lehet egy bizonyos szinten magánügy, szabad erről véleményt is mondani, viszont nem választható, hiszen ez nem a baráti kör. Én ebben is nagyon erősen hiszek, én 30 éve vezetek lassan intézményt. Szoktam mondani, én félig tréfásan, félig rossz ízben, hogy máshol se igen értek, de ezt 3 évtizedet csinálom, és sehol nem a baráti kör volt a lényeg, hogy működjön. Az igen, hogy a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti odafigyelő megbecsülés az ahhoz kell, és én mindig ebben hiszek, nem másban, hogy akiket mi gondozunk, ellátunk, akik minket egyébként megtisztelnek a bizalmukkal. Ugye ez a vakgyengén látó lakóink esetében különösen igaz, hiszen bizonyos szempontból a tájékozódásukban kell segítséget nyújtsunk, azokra nem csapódhat le az, hogy én szeretem a főnökömet, vagy nem szeretem, egyetértek vele, vagy nem értek egyet, gondolok-e így vagy úgy dolgokat. Igazából azt kell mondjam, hogy kezd kialakulni itt az a csapat, régiek és újak egyaránt, ugye, mert ez is visszatérő vádként, hogy elmentek emberek. Hát igen, csak az elmúlt 3 évben is nagyon sok ember ment el, sokkal több, mint ebben az úgymond krízis fél évben. Elhangzik vádként, hogy itt nagyon rossz a hangulat, hát szívesen ide hívtam volna bárkit, aki ezt állítja most az évzáró ünnepségünkre június 14-én, amikor egy hihetetlenül meghitt, jókedvű ünneplésbe torkoló alkalomban látszott az, hogy a házban lakó kicsi, nagy, dolgozó, segítő együtt tud akár még mulatni is a nap végén. Ezért egyébként is hadd említsem, mert azt gondolom, hogy reklámozható a mi Tordas és Szivárványi együttesünk, ami egy integrált együttes, nagyobb részt fogyatékkal élő lakóink alkotják, jöttek ide, hogy segítsenek itt az itt lakóknak a jókedv megteremtésében és fenntartásában. A következő ilyen pont volt, hogy hát más sem történik, mint hogy valaki itt ezt az intézményt azért, mert én itt vagyok a Tordasi intézménybe, szeretné beolvasztani. Hát köszönjük szépen, mi ott nagyon jól vagyunk, rengeteg lakóval, egészen pontosan 448 lakónk van a Tordasi intézmény keretében. Semmi szüksége annak az intézménynek, újabb intézmény részeket nyerjen, már csak azért sem, hogy ennek a háznak a profilja teljesen más. Tényleg azt mondhatom, hogy nagyon kártékony volt az, amikor tudás nélkül, és ezért köszönöm maguknak, hogy idejöttek, mert kívülről őrült könnyű elsétálni a ház előtt, készíteni egy drámai fotót, ami nem sikerült drámaira, mert itt azért elég szép a környezet, tehát nehéz. Még csak eső, meg hó se hullott, amikor fényképeztek, tehát nehéz volt egy ilyen drámát illusztrálni, mert hogy elfelejtettek bejönni tájékozódni, a felelősségemet, ami január 18-a óta terhel, senki nem veszi át, könnyű kritizálni, megjegyzést tenni, feltételezéseket mondani, olyannyira, hogy magának a nővérnek a szellemét is úgymond nagyon könnyű volt ezzel bepiszkítani, amikor ugye itt a C-épületre kerül a sor, és tudáspénzt emleget valaki, tehát úgy gondolom, hogy be kell ide jönni, itt kell lenni, és akkor utána kialakulhat egy markáns vélemény, és lehet azt mondani, hogy mindenki depressziós és rossz kedvű. Lehet azt mondani, hogy mindenki igyekszik jókedvű lenni és együttműködni.
1: Ezek a híresztelések, amik így napvilágra kerültek, ön ellen szólnak, az egyház ellen szólnak, vagy az intézmények ellen szólnak?
0: Kezdhetném keserédes tréfával, hogy ha ellenem szólnának, akkor az újságíró nem írja, hogy én vagyok a Jolly Joker, aminek egyébként nem gondolom magam, de hát ha már lehozta, akkor nagy tisztelettel köszönöm neki ezt a előléptetést. Én abszolút nem érzem ennek magam. Én egy felelős vezetőnek érzem magam. Nem szól ellenem, tehát ebbe ez a borzalmas, hogy nincs is igazán olyan úgymond felelős, hiszen egy kicsit a kolpingot, mint fenntartót támadja, kicsit bíboros urat támadja, de igazából még csak az sem derül ki valójában, hogy kit és miért akar felelőssé tenni. Hiszen, és akkor itt nem győzöm hangsúlyozni, ez a ház működik. Innen egyetlen gyerek nem került ki, illetve olyan gyerek került ki a házból, akinek sokkal jobb helyet tudtunk például Tordason biztosítani, mert egy intimebb, kisebb közösségbe tudtuk helyezni, ahol az ő egyéni igényeire nagyon jól odafigyelő munkatársaink vannak. Tehát valójában a ki ellen irányul. Én azt kell sajnos mondjam, hogy minden ilyen a ház ellen irányul, és ez a legnagyobb baj, mert a ház, a benne lakók, a benne néhányan évtizede dolgozók, azok nem tehetnek arról, hogy meghalt Anna nővér, nem tehetnek arról, hogy a fenntartó hozott egy rendelkezést, nem tehetnek arról, hogy pont én kerültem ide, mégis ezek a negatív hullámok mindig magára a házra tudnak csapódni, de igazából én úgy látom, hogy akinek fontos ez a ház, akár a szülői közösséget mondhatom. Kezdetben ők is egy picit gyanakúak és ellenalakultak, ma kiválóan működünk egy hihetetlen mennyiségű adományt kapunk. Ilyen hangok is voltak, hogy na majd aztán most nem lesz adományozó, de van. Csomó tervünket meg fogjuk tudni valósítani azoknak a jó voltából, akik nem vesztették el azért a hitüket, mert a sajtóban egy kevés mocskolódás történt, mondom, nem is tudom igazán ki ellen.
1: Házat emleget, de talán az épület. Fölmerült az ötletként, hogy amennyiben nem oktatás zajlik az intézményben, akkor onnantól kezdve megvonható a működés. Ha mondjuk fejlesztés zajlik kizárólag oktatás helyett, akkor ugye az épületet már el is lehet adni.
0: Igen, de ezzel nem mi rendelkezünk. Tehát ugye itt azért érdekes ez a kérdés, hiszen mondom, maga az ingatlan vagyon, az a fővárosi önkormányzaté. A haszonbérlet az úgy működik, hogy kizárólag erre a célra, tehát ami ide alapult, ez az oktatás, nevelés, gondozás. Ez egy komplex egység, nyilván a szó szintjén, ha működünk, és azt mondjuk, hogy hát ezt most ennek tekintem, vagy annak, de például mondjuk egy fejlesztő oktatás is oktatás. De jelen pillanatban...
1: Hát az oktatás és a fejlesztés között különbség van.
0: Így van, de én most
1: legalábbis jogilag.
0: Abszolút, de én most szándékosan a fejlesztő oktatást, mert hogy egyébként a konduktív fejlesztő oktatás az beleilleszkedik egy tágabb értelemben amúgy jogilag is a köznevelési rendszerbe. Nem tervezünk ilyen változást. Tehát valaki kíváncsi rá, ami nyilvános, megnézhető ugye a hivatalos dokumentumokban, készül a jövő évi tantárgyfelosztás. Magyarul változatlanul, tehát a következő tanévben is változatlan rendben és változatlan funkcióval fog működni az intézmény.
1: A nehogy Isten mégiscsak előfordulna az, hogy el kellene innen költözni, mert oktatás helyett csak fejlesztés maradna, ugye akkor az önkormányzatra szállna vissza ugye ez az ingatlan. Ezzel a Kolping nem is gazdálkodhatna, tehát nem tudná el sem adni, vagy átjátszani sehova?
0: Hát ez így van, mert hogy nem a tulajdona. Az intézmény ugye a közvetlen használója, a fenntartó, az az intézménynek a fenntartója, maga az ingatlan, ugye, ami tényleg azt gondolom, nagyon sokak számára, nagyon furcsa is ez számomra, hogy fogyatékkal élő emberekről való gondoskodásról, meg a keresztény szellemiség megvalósulásáról beszélnénk, és ekközben mindig oda kanyarodik mindenki, hogy és akkor mi van az ingatlannal, a Kolping, illetve egészen pontosan kell a COSIS, hiszen a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezete az, aki az intézményeket fenntartja, nem rendelkezik ezzel az ingatlannal. Ha mi itt egyszer csak beszüntetnénk a tevékenységet, de hangsúlyozom, hogy szó nincsen erről, akkor igazából ez az ingatlan üresen és a fővárosi önkormányzati. Ráadásul ugye a szociális intézményi részben, akiket ellátunk, tehát a bent lakó fogyatékosainkkal, élethosszígtartó szerződést kötünk. Ráadásul ugye az helyre történik a szerződés, erre a helyre van működési engedélye. Az
1: ami nem lehet fölmondani?
0: Föl lehet mondani, de azért azt gondolom, hogy soha arra még példa nem volt, hogy egyszer csak hopp, magánellátásban igen, tehát most tudnék én is egy csomó olyan magás idős otthoni helyzetet mondani, ahol a magánellátó ezt fölmondta. Ez egy sokkal bonyolultabb történet annál, mint hogy egyszer csak azt mondjuk, hogy fölmondjuk a lakóinknak az ellátását, őket azt se tudjuk, hogy ki hol, hogyan fogja ellátni, és akkor történjen úgymond, aminek történnie kell. Nem tud történni, hiszen folytatólagosan működik az iskola, ugye megújult a szakmai programmal, ugye sokan ezen is görcsöltek, hogy ha az alapítókirat, így hogy nem változott az alapítókiratunk, néhányan még látni vélték az újságíró, és nem tudom mit, mert hogy nem volt. Tehát a nincset nagyon nehéz lapozgatni, konkrétan azt hiszem 4 oldalról is beszámolt, hogy pont 4 oldalt lapozgatott, de nem készült ilyen irat soha, tehát igazából nehezen hiszem, hogy lapozgathatta volna. Változatlan alapítókirat mellett egy megújult szakmai programmal, konzultálva az illetékes kormányhivatallal, pontosan azért, hogy a működésnek a lehető legnagyobb jogi és szakmai biztonsága legyen meg. Ugye a hírben az volt, hogy behivatott minket a kormányhivatal, az igazság ezzel szemben az volt, hogy mi kértünk egy konzultációt tőlük azért, hogy az új szakmai program összeállításán, amik azok a szempontok, amit figyelem figyelembe kell vegyünk, hogy az intézmény struktúrájának az alakításakor mi az, amit figyelembe kell vegyünk ahhoz, hogy mind köznevelési, közoktatási intézmény jogszerűen tudjunk működni.
1: Miért jó az, hogy az önkormányzat tulajdonában van jelenleg is, ugye ez az épület? Eddig nem próbálta az üzemeltető megszerezni ezt az épületet?
0: Erre én nem fogok tudni válaszolni. Tehát erre igazából a COSISZ lenne illetékes válaszolni. Úgy tudom, hogy erre soha nem is volt törekvés. Tehát ez egy teljesen békés rendszer. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon az a jogbiztonság megvan, ami egy szerződésben rögzített biztonság, akkor önmagában az bent működő intézmény számára se többletet, se hátrányt nem jelent, hogy nem a fenntartó tulajdonában van. Izgalmas lehet ez a kérdés abban a vetületben, ugye, hogy meglátszott ugye, jogi környezetben most az egyházi intézmény átvételek kapcsán ugye vagyon átadás is történik, de ott rendre az állami vagyon, tehát az állam által nem csak kezelt, hanem birtokolt vagyonnak történik az átadása az egyházi fenntartónak. Persze itt is sokan elfelejtik a mondat második részét elolvasni, hogy úgy történik ennek a vagyonnak az átadása, nem egy kötetlen dolog, tehát nem az, hogy mondjuk megkapok egy klassz felújított kastélyt, amiben most működik egy idős otthon, és milyen jó, mert ezt én pillanatok alatt majd értékesíteni tudom az ingatlan piacon, mint egyház, és akkor ebből nekem lesz bevételem, mert ez funkcióhoz kötött.
1: Ha az önkormányzat mondja fel ezt a szerződést, akkor ugyanúgy költöznie kellene ugye az intézménynek.
0: Ez is így van. Igen, ez is így van, de én azért azt hadd mondjam el, mert elég hosszú tapasztalatom van a fővárosi önkormányzattal. Gáláns intézmény fenntartó, ki borzasztó nagy gondot fordított, én ezt ugye Tordason tapasztaltam, az is bármilyen furcsa, de fővárosi alapítású és fenntartású intézmény. Én ott tapasztaltam meg ezt, hogy a főváros számára az elmúlt sok-sok év alatt mindig fontos volt az, hogy a szociális intézményeinek a fenntartása az olyan prioritást élvezzen, ami mentén ezek az intézmények jó szakmai színvonalon, nagy gazdálkodási biztonsággal tudtak működni. Borzasztó nehezen feltételezhető, hogy mint bérbeadó tulajdonos a főváros bármilyen módon szeretne ehhez az intézményhez hozzányúlni.
1: Mi lesz akkor, ha esetleg elfogynak a látássérült diákok, hiszen ugye Magyarországon csökken a létszámuk?
0: Mindig lesz olyan halmozottan sérült gyerek, aki számára a kis csoportos, akár iskolai oktatás szükséges és fontos lesz, tehát valószínűleg mindent fogunk tudni használni, talán a brájírógépet nem, de igazából minden más fogunk tudni használni, tudást is, befogadó kapacitást is, iskolai infrastruktúrát is arra, hogy az egyéb sérülésekkel, egyéb akadályozottsággal élő gyerekek számára biztosítsunk oktatást.
1: Volt-e olyan szülő, vagy olyan gondozott, aki esetleg úgy döntött, hogy a kialakult hírek alapján itt hagyja az intézményt és átmegy a Vakok iskolájába?
0: Jár innen a Vakok iskolájába, meg a Gyengélátók iskolába, a Miskolci útra is gyerek, de nem ezért, mert hogy régebben is oda járt.
1: Itt lakik, és az oktatás pedig a másik intézményben kapja meg. De ugyanúgy gondoskodnak akkor.
0: Természetesen neki ez az otthona, itthon van otthon, és akkor megy akár a Miskolci útra, akár a Vakok iskolájába, ilyenünk van, igen.
1: Nem is növekedett az intézményt elhagyó diákok, vagy akár munkatársak száma január óta.
0: Azt már korábban mondtam, mentek el munkatársak, akik egyébként már rég tervezték, hogy ide-oda-moda, mert azért azt is el kell mondani, hogy sajnos mi a piaccal nem tudjuk felvenni bérekben a se versenyt, se semmit se. Nyilván, aki mondjuk gyógytornászként talál magának egy magánstúdióban lehetőséget arra, hogy sokkal kisebb fizikai terhelés mellett lényegesen jobb keresetért működjön, annak én is azt mondom, nem elküldöm, hanem biztatom arra, főleg ha 20 éves, hogy próbálja ki magát a világba, de igazából, akit már említettem, kaptunk az elment gyógytornászok helyett olyan nemzetközi tapasztalattal rendelkező konduktor, aki hát most fura lesz a számjáték, de ha számozunk, akkor mondjuk azt, hogy a három gyógytornászt is kenterbe veri a tudásával, meg a munkaenergiájával, de ahogy ő jött mellé olyan főiskolai hallgató, aki pontosan ezen a területen hallgató és számára kiváló lehetőség az, hogy itt egy nagy tapasztalatú szakember mellett szerezzen gyakorlatot. Jönnek, mennek a dolgozók, de maga a fluktuáció, mondom, hogy megint az elmúlt 2-3 évben borzalmasan nagy volt. Ennek az okát nem tudom, nem is igazán igyekszem keresni. Az picit bosszantott, amikor azt mondták, hogy ez kizárólag azért volt, mert hogy itt január óta megváltozott a rendszer, mert nem ezt igazolják a számok.
1: Megjelent egy újabb cikk is, összetűzésbe keveredett Fehér Anna öccse, Fehér Tamás az intézménnyel.
0: Nagyon nehéz kérdés. kérdés, mert ugye a Fejér Tamás vezetőápolóként dolgozott, hangsúlyozni kell, hogy 2019 óta. Az újságíró matekját nehezen értettem, mert a következő mondatban azt írta, hogy 12 év után volt kénytelen felmondani, és hát nekem eszembe jutott, és bocsánat, ez nem cinizmus, de mégis a népmesék világa, ahol 3 nap egy esztendő, meg valahogy próbáltam összerakni misztikában, hogy a 2019 óta eltelt hatalmas időszakasz, hogy lesz 12 év, nekem nem jött ki, nem is ez a lényeg. Igazából ő több helyen elmondta, hogy ő nem tud egyetérteni, együttműködő módon jelen lenni a ház életében, ezért ő maga kérte a munkaviszonyának a megszüntetését. Itt is csak azt mondhatom el, hogy számára is, és mindenki számára az együttműködésnek a lehetőségét kínáltam, de kértem is az együttműködést.
1: Tehát akkor önök beszélgettek közvetlenül egymással előtte, mielőtt megtette a felmondását?
0: Természetesen. Ez egy teljesen, hogy mondjam, normális munkavállalói és munkáltatói aktus volt, amennyiben ő kérte azt, hogy itt megszűnjön a munkaviszonya, és hát természetesen én akceptáltam az ő szempontjait, innentől kezdve ez...
1: Neki volt gondja, és ezt a konfliktust nem tudták rendezni, vagy önnek volt az ő munkájával gondja?
0: Nem, én nekem igazából az ő munkájával nem volt különösebben semmilyen gondom, ő ellátta szépen tényleg azt a feladatot. Köztünk nem volt így konfliktus. Nem volt egy direkt konfliktus. Mondjam azt, hogy teljesen normálisan, mint vezető és középvezető között volt folyamatos kommunikáció, hiszen az ellátásban nélkülözhetetlen. Az ő felmondása az igazából azon, hogy megint nem nálam keresendő. Ő hangsúlyozta is azt, hogy nem személy szerint velem vagy velünk, ugye ezt mindig itt azért mondják a többes számot, mert ahhoz, hogy újra tudjuk lendíteni a házat, valóban jöttek velem munkatársak segíteni, akik nekem nagyon régi munkatársaim, és akiknek a munkába bízom. Tehát azért mondom, hogy Tamás azt mondta, hogy nem velem van, vagy nem velünk van a gondja, sokkal inkább úgymond fenntartói szinten, ami viszont nagyon nehezen értelmezhető. A fenntartó szervezet az egy szervezet, most vele egy olyan konfliktus, ő tudná pontosan megmondani, hogy mi az az ok vagy indok, ami végül őt arra késztette, hogy azt mondja, hogy felállt tőlünk, mondom, nem 12 év után, hanem egy év után.
1: Lehet az, hogy régi kollégák féltik az állásukat?
0: Biztos lehet, de nem tudom mitől. Nincs fenyegetettség. Az megtörténik, és nyilván ezt, ha valaki kívülről nézi a statisztikáinkat, hogy például mondjuk határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítunk meg, ennek rém egyszerű szakmai oka is van, mert a nem megfelelő képzettségűek esetében nekünk el kell tudni dönteni azt, hogy tudunk-e számára valódi és hasznos feladatot nyújtani úgy, hogy ez a gyerekek számára legyen hasznos és szakszerű feladatellátás, vagy inkább kevesebben oldunk meg szakszerűbben feladatokat, tehát mondjuk úgy, hogy a gyógypedagógusaink és a gyógypedagógiai asszisztensek megerősítésével egy sajátosan ide illő affinitással. De igazából az, hogy valaki félti az állását, nem tudom értelmezni a kérdését, meg kell mondjam magának, hogy most visszapörgetek 25 éve, én soha nem rúgtam ki senkit, hogy ezt a brutál kifejezést, soha nem rúgtam ki senkit, pedig 25 éve intézményt vezettek. Nem. Ezt nem is tudom, hogy honnan jön a feltételezés, mert a fenntartó nem szokott ilyet kérni. Nálunk ez a szakmai létszám jelen pillanatban felülről nyitott a fenntartó részéről. Azt mondta, hogy nézzük meg azt, hogy milyen szakemberekre, mennyire, hogyan van szükség. Nem lekorlátozta, hogy ebb fölé aztán soha nem mehetünk, hanem azt mondta, hogy ebben az évben legyen egy tapasztalati év, ami arról szól, hogy az új működési rendszerben, ami régi új természetesen, milyen szakemberekre mennyire van szükségünk. Persze a korlátot nem ez szabja soha, meg nem a fenntartó. Gyerekvédelemben, szociális szférában általánosan elmondható sajnos, hogy rendkívül kevesen jönnek dolgozni. Ennek egyébként rendkívül egyszerű oka van. Szféra jelenlegi bér lehetőségei. Egy olyan évben vagyunk, amikor a szükséges munkatársakat, amint megtaláljuk, föl is tudjuk venni, és a fenntartó nem azt mondja, hogy rúgjunk ki valakit, meg építsünk le valakit, hanem sokkal inkább azt mondja, hogy nézzük meg, hogy az adott szerepekbe tudunk-e munkatársakat foglalkoztatni. Kulcs szerepek hiányoztak a házból, nem volt raktáros például, nem volt gondnok. És én nem kirúgtam valakit, hanem vettem föl gondnokat, meg vettem föl raktárost, megtanultam rendkívül takarékosan gazdálkodni, ami sokszor tényleg azt jelenti, hogy szegény dolgozó néz rám, és bárja, hogy mondjuk egy sokkal nagyobb számot, mint amit elképzel, de igazából igyekszem a munkatársak számára mégis amennyire csak lehet azt a fajta dotációt is nyújtani, igyekszem a munkatársaim számára, amit bérben is lehet, és hát a fenntartónál lobbizva természetesen, mert hogy a költségvetés keretét ő határozza meg évről évre. évre, de amennyire lehet dotálni azt a munkát, amit egyébként pénzzel megmérni és megfizetni nem lehet.
1: Mi a rövid, illetve a hosszú távú tervei, mint intézményvezető?
0: Nagyra törőbb tervünket azt épp járványos bezárkózás fogalmazta meg az én fejembe, itt lenne a terület végén. Hát ez is persze arról szól, hogy kiköltözni szándékozunk, de inkább létesíteni szeretnénk. Van egy nagyon helyes erdő részletünk, amiben adakozók jó voltából, és úgy néz ki, hogy ez most már meg is van hozzá az adomány. A tavalyhoz hasonló mezit lábas parkot, tehát egy élménysétányt fogunk megvalósítani, hiszen ugye a látássérült, vak, mozgásukban akadályozott gyerekek számára ez egy olyan speciális élmény lehetőséget nyújt, ami arról szól, hogy elég, ha lekirándulunk a kert végünkbe. Az apró komfortjavításokban a műfűves teraszunknak készítjük most az árnyékoló fedését, ami nagyon fontos olyan szempontból, hogy ezt jelenlegi tűző napsütésben is most ugye mindig variálni kell, főleg a kerekes székesekkel, hogy hirtelen odébb mozgassuk őket, mert a nap pillanatok alatt is kegyetlenül lesújt. Szeretnénk olyanná alakítani a foglalkoztatónkat, van egy kiváló műhely helységünk, amiben a látássérültek, vakok számára is élhető és sikerélményt kínáló termékeket tudunk létrehozni. Tordoson olyan a műhelyünk, ahol a 272 ott lakóból 200-an napi szinten dolgoznak, mindenkit igyekszünk készségei szerint beilleszteni, itt ugyanez a célunk. Egyébként a tordosi műhelyvezető munkatársunk boldogan ingyen és bérmentve, empátiából jön ide segíteni, anyaggal, eszközzel is segíti a tordosi ház a Batthyány intézményt. Iskola szintjén is szeretnénk még jobban arra hangolódni, és még inkább akár a tantárgy felosztással, akár a szakemberek elosztásával arra érzékenynek lenni, hogy melyikek azok a csoportok, melyikek azok a gyerekeink, akik még különösebb odafigyelést igényelnek. Elég, ha annyit említek, hogy ha van egy csoportban egy darab olyan epilepsziás gyerek, aki viszonylag gyakran rohamozik, akkor bizony oda meg kell válaszolnom azt a munkatársat, aki nem megijed, hanem tud is ezzel mit kezdeni, úgy párosítani pedagógussal az asszisztens, hogy ez a lehető legjobb legyen. És hát igazából, ha bárki állítja, hogy ez egy depresszió, ház és magába zárkózott, pont ma reggel beszélgettünk itt a rövid távú programokról. Beindul a napközis táboroztatásunk, ami nem azt jelenti, hogy itt bennülünk a házba és őrizzük a gyerekeket, hanem számtalan kirándulás, velenceitó, dorogító, Balatonfűzfőn, ahol az intézménynek nyaralója van, beindulnak a nyaralós csoportok, telve van élettel a ház, és ezt az életet szeretnénk még lendületesebbé tenni. A lendületet most én azt gondolom, hogy nem a vezetőváltás, nem az elmúlt fél évek változása, sokkal inkább a vírus okozta, ami viszont kiválóan lehetett menedzselni ebben a házban, tehát nagyon fegyelmezetten, nagyon nagy odafigyeléssel, hogy a lehető legkisebb sérüléseket okozza ez a bezártság. Éltünk túl, ezért tényleg hála és köszönet minden munkatársnak, viszont azért is, hogy amint nyitni lehetett, akkor nyitottunk.
2: A mozgássérült gyermekünk, fiatalunk van, és így könnyebb a közlekedés.
1: Mióta dolgozik az intézményben?
2: Én 6. éve fönn a oktatási oldalon. Először iskolásokkal, azután pedig kerültem az ovisokhoz. Most az ovisok között egy pici fiú van, aki beszél, de nem is annyira.
1: Hány óvodás van jelenleg?
2: 8-an vannak, nagyon aktívak, jönnek, mennek. Az első épület, amiben bejöttek, az épült meg először. Az egy viszonylag kis épület, két szinttel plusz pincével, utána pedig épült ez a középső rész, három szint plusz pince. Konyha, ebédlő, egyben van a lakás otthon, meg a óvoda. Ez a lakórész, ez így kompletten a gyermek otthonhoz is, meg az óvodához is tartozik. És akkor van benne egy csoportszoba, meg vannak hálószobák, és itt van a konyhával kezdünk. Bemegyünk a folyosó. Jobbra van a zsivongó szoba, és ott vannak most a gyerekek, ez az óvodai csoportszoba is. Hát, sziasztok! Hát, szervusz!
1: Jó napot kívánok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Nagyon ismerkedősek, különösen egyébként az állami gondozott gyerekekre ez jellemző. Ő nem tud beszélni, mert van egy olyan hangszalag, egy picitje, ami műtétre már jelenleg, és akkor ha megműtik, valószínűleg fog tudni beszélni, mert indítatás ez van benne.
3: Magyika, te tudsz beszélni, mutatkozz
2: meg! Nagyon ügyesen tudsz szögdelni. Na, megmondod, hogy hívnak?
4: Menjünk!
1: Menjünk hova?
4: Bulihoz!
3: Bulihoz!
1: Te vagy a Matyi? Te húzod a gyámat, várjál már!
2: Matyikó, Matyikó!
3: Kik a szépen!
1: Te mit zavartunk, mert mit tetszettek csinálni?
2: Most foglalkozás van, ugye? Aha. Oktatási időszaknak.
1: Hát most akkor itt szabadon.
2: Most az iskolás
5: van, az udvarom.
2: Ő lát, ki látótér kiesése van, úgyhogy néha neki megy dolgoknak, vagy átesik dolgokon, de egyébként a látás alapján tájékozódik.
3: Mi itt az örök?
2: Úgyhogy azért ő volt az első, aki odaszaladt.
5: Azért.
2: Minden új embert lelkesen fogad.
1: Van a nagy épületben? Nincsenek kevesen ugye az a 70 diák? Ugye elég magás terük van.
2: Nem, mert ugye itt a lakrészek is itt vannak, tehát az otthon az ezen a szinten van, az iskolásoknak az otthon. És a lejjebb lévő szinten vannak a tantermek, és a pincében pedig, a pincében az a lejjebb lévő szinten lányra lejt, és a telekező az is a földfölére. Ott van a ebédlő tornaterem, kimegyünk az udvar. Itt a gyerekek nagyjából tanítanak az óvodásokra, csak nagyobbak, de így aktivitásra hasonló. Többen beszélnek azért.
3: Egyszerre mi van?
6: Elmenek
7: hátjönni. Jó napot kívánok!
3: Jó
1: napot kívánok!
3: Hát nem tudok ebben
7: jutni. Kárcézni!
2: Itt vannak az iskolások, akik most még bent vannak. Gyere, Bajnó, mutatkozz be!
8: Bogdán Beni vagyok. Pila, holnap is jössz?
1: Holnap nem biztos, hogy jövök.
8: Egyszer itt voltál a Damiánba.
1: Te mióta vagy itt az intézményben?
8: Hát valaki lakik a Budapesten, Peti-Petek, és az Anna visszaküldte a Pétert, szeret porszívózni.
1: Te szeretsz itt lenni egyébként?
8: Szeretek itt lenni, lakok a Budapesten, a Mátyási Királyúton, csónos szívesztőrök a Petikével.
1: Hanyadikos vagy?
8: 18-os vagyok, jövőre megyek vizsgázni.
1: 8-os vagy.
8: És mondta az Anna, hogy a Petit visszahozta a strandról.
1: Mi megyünk tovább, jó? Meg köszönöm, hogy beszélsz.
8: Megnézhessük a szobát.
1: Gyere. Majd megnézzük
8: meg a szobát.
2: Mindent a maga idejében, jó?
8: Vagy mi vitted vissza?
2: Kezdődött az iskola, hétfő volt, tudod?
8: Hétfő volt?
2: Ülj le!
8: És ő kapott inni?
2: Persze, hogy kapott inni. De mutatkoztok?
3: Fajnálnék vagyok.
2: Igen, igen.
1: Mit?
2: Nem tudom,
3: lesz?
1: Hanyadikos vagy?
3: Második.
1: Jól érzitek itt magatokat egyébként?
2: Igen, kint az udvaron.
1: És itt az iskolában? Jó iskolában járni?
2: Nincs. Nincs, most már szünet van.
1: Most nincs, de tegnap előtt még volt. 8. után mit fogsz csinálni?
2: Nem tudom. Nem tudom, semmit.
5: Gyújtotta néven van. Ő még jövőre is itt lesz. Örülsz neki, hogy itt leszel még jövőre?
2: Ja.
5: Vidám társaság. Domi, te hogy érzed itt magad?
3: Ja.
5: Mit tanultál? Kivel tanultál? Kik az osztálytársaid?
3: Ilka néni.
5: Igen.
3: A Csári néni. Csári néni azt tornáztat.
5: És mi a kedvenc órád? Van kedvenc órád?
2: Nekem semmi.
3: Nekem az ének. Ereskedni tudsz?
5: Nem nagy, azt hogy kell.
8: Úgy, hogy húz alatt fel.
5: Úgy nem.
3: És te tudsz?
1: Ne, hát én biztos, hogy nem.
3: Megmutassam.
5: Hogy kell?
1: De így kell. Kiabálni is kell menni.
3: Mire jöttetek?
1: Kocsival.
3: És ki vezette?
1: Én.
2: De?
3: Ez mi?
5: Napszemüveg.
1: Itt szoktál tornázni?
3: Megfete azt is tudom. Lenyomok a
2: 12.
3: Te? Ha,
5: három. Négy. Üzze napon mondjuk nehéz.
2: Menj az árnyékba inkább.
5: Öt.
8: Mikor jössz mi?
5: Hát majd jövünk még, ezt nem tudjuk.
8: Lehet kéni inni, anani, mert szomjas.
5: Mindjárt hozunk neked, jó?
1: Megvárjuk, jó?
2: Megnézzük a Petit. Az a legnagyobb.
9: 5-6 éve lett használatba végbe körülbelül. Ahol be fogunk érni, ott van egy nagy társalgó ebédlő. Honnan legyen lejjebb az foglalkoztató, és most ott lesznek a fiatalok.
1: A foglalkoztatóban mit csinálnak?
9: Szőnyeget, tarisznyákat szőnek, láncot fűznek, ilyen egyéb csecsebecséket készítenek. Kosarat fonnak, a ballagó tarisznyákat is például ők készítik minden évben. Jöntek hozzátok, vendégek, szeretnének egy kicsit beszélni.
1: Jó!
2: Jó!
1: Mit csináltok?
2: Szövök írni, mert este hajnalka.
1: Hajnalka? Úgy hívnak?
2: Igen. Szövök. Csak meg az itt addig nem mindegy, hogy hogyan, mert itt lazábban kell. Érezben hozom.
9: És mi lesz belőle hajni?
2: Hát ez lehet, hogy társadal nem. Úgy. És itt van egy szál, hol vagy? Gyere lejjebb. Ez a dupla szál. Hiába kettő, egynek kell vagy fölötte, vagy alatta. És mi lesz belőle, ha kész?
3: Hát valószínűleg ilyen kis táska vagy páva, nem tudom. Itt a Marika néni szeretne. Először jobb oldalon, az 12 órás volt az a műtét. Agydaganat. 9-től este 21-ig tartok.
1: Hány óráig dolgozol?
3: 8-tól délig, és ez úgy van, hogy most a héten 2-től 3-ig nem voltam, vagyis 4-en nem voltunk, mert itt most új korbomban van ez a dolog, és akkor még 2-től 3-ig dolgozunk még.
1: Ma végzel a munkával, utána mit fogsz csinálni?
3: Ebéd, aztán megyek ki az udvarra pihenni.
1: Mit csinálsz, amikor pihensz?
3: Rajzolni szoktam, színezni, gyöngyöt fűzni, hát végül is lekötöm magam a szobában.
1: Vagy vannak itt barátaid egyébként?
3: Igen, végül is mindegyik az. Nincs olyan, hogy... Mindegy. Csak ez csak az. Mert át szoktam menni a néglábú társunkhoz, a Flopihoz. Az egy szép fekete pulikutya. Szebele is szoktam játszani.
6: Ide jöttetek?
1: Kocsival.
6: Milyen kocsival?
7: Peugeotval.
6: Milyen színű Peugeot?
7: Sárga volt. Olyan, mint a tálca, ami előtted van.
1: Szeretsz itt lakni?
3: Igen.
1: Mióta laksz itt?
6: Amióta nem fog. Nem járok haza.
1: Szüleid?
6: Szüleim.
1: Vannak szüleid?
6: Krisztina.
1: Ő az anyukád?
6: A tesóm.
1: Így ő szokott téged látogatni?
6: Igen.
1: Te is délig dolgozol ma, ugye?
6: Igen.
1: Utána mit fogsz csinálni?
6: Utána megyek a udvarra, ebéd után, aztán...
1: Mit csinálsz az udvaron?
6: Hintázok. Azért vacsorasz.
7: És ti hányan vagytok egy szobába?
6: Ádám, én.
1: Ketten. Hány éves vagy?
6: Már elmúltam.
1: De mennyi?
6: Nem tudom mennyi.
10: Ki van, hogy hívják?
1: Szia, én vagyok Pille.
10: Pille? Te vendég vagy itt most?
1: Igen.
10: Te mit dolgozol?
1: Voltad már a hobbi rádió?
10: Nem.
1: A számítógépet szoktál használni?
10: Az sajnos nekem nincsen, de szeretném megtanulni.
1: Szeretném megtanulni?
10: Hát, persze. Nagyon szeretek szőni. Hogy hívják a másik bácsit?
1: Én meg a Robi.
10: Robi, nekem az arangaluska a kedvencem. Jó sok vanília öntett el.
1: Az nagyon
10: jó. Két tányira megbírom belőle enni.
1: Mikor ettél utoljára?
10: Nem tudom.
7: És ma lesz?
10: Ma nem. És a Sódor Annanét nagyon szeretem.
2: Aranyos.
3: Ez csak ő.
10: Mindenkit. Robi, te mit dolgozol, Robi?
7: Szociális munkás.
10: Te hol laksz, Robi?
7: Itt Budapesten.
10: Autóval jöttetek ide?
1: Igen. Mit dolgozol most?
10: Szörök.
1: Mit szősz?
10: Tarifnál. Ez egy telefon?
1: Nem, ez az én hangrögzítőm, ez a mikrofonom.
10: És ezzel mit lehet csinálni a hangrögzítőm?
1: Fölveszik a hangot.
10: Jé. Mikor jöttök legközelebb ide?
1: Hát amikor meghívsz.
10: Meghívom benneteket.
1: Na.
10: Szokott lenni karácsonyi műsor, arra is lehet jönni.
1: Igen. És azon szoktál szerepelni?
10: Szoktam szerepelni.
1: Mit szoktál? Zenélsz?
10: Éneklek.
1: Mit szoktál énekelni?
10: Hát változó.
1: Például.
10: Hát... Mennyből az angyal.
7: Karácsonyi dalokat.
10: Karácsonyi dalokat szóltam.
3: Nem csak. Szépen.
10: Igen. Az nagyon szép, jól tudom. Fogom kezed és fogják mások is. Ezt a Jutka nénitől tanultam.
3: Én Karikó Kitti vagyok.
1: Te Kitti vagy. Te is szősz?
3: Igen.
1: Te is szősz.
3: Mire a kezed?
1: Te is tarisznyát szősz most?
3: Nem, ebből a táskol, ezt meg is tudom mutatni.
1: Aha.
3: Itt.
1: Te látsz valamennyit?
3: Hát én egész jól látom.
1: Szoktál segíteni így a többieknek?
3: Igen, ha megkérnek, akkor igen.
1: De Dezsővel jóba vagy?
3: Hát el vagyunk, igen, elbeszélgetünk.
10: Kakukit itt látom, akkor nagyon jól vagyok.
1: Együtt szoktatok egy asztalnál dolgozni mindig?
3: Nem,
10: hát most nem, most már
3: itt. Az a lényeg, hogy mi a másik csoportban vagyunk Dezsővel, két csoportban.
10: Majd hanyáj fog. El bizony.
1: És így Marika néni szokott nektek segíteni?
10: Hát aki nem tudja,
3: hát igen.
10: Elmagyarázza, hogy kell.
3: Ezzel szint kell váltani,
10: hogy szint, igen. Jó. Szint kell váltani.
1: És Marika néni mit szokott ilyenkor így segíteni, így ellenőrzi a munka folyamatot
10: toldani, egyébként?
7: Toldani.
3: Igen. Anyagot előkészíteni.
10: Te milyen sportot szeretsz? Robi, te milyen sportot szeretsz?
7: Biciklizni.
10: Biciklizni is csodolni. Nagyon szeretlek tégedet is, mindenki. Brigi nénit is szeretem.
1: Dezső, hány éves vagy?
10: 27 vagyok, megmondom.
1: És te, Kitti?
11: Én, Horbi.
10: Édes Sódor Anna.
1: Itt laktok folyamatosan az iskolában?
11: Igen, bent lakunk.
1: Haza nem is szoktál menni?
11: De nekem az a helyzet, hogy most a szüleim kinnének inni, mert újságban. Dortmundban, és én akkor szoktam hazamenni, mikor hazajönni.
1: Mikor voltak itt utoljára?
11: Húsvétkor.
1: És akkor hazavittek?
11: Igen.
1: És mit csináltatok otthon?
11: Hát voltunk ide, oda voltunk vasarolni, szüttünk.
1: Bezső, te szoktál hazajárni?
10: Sajnos az a baj, hogy nem. Nem tudok hazajárni, mert szüleimről nem tudok semmit. Azt sem léteznek-e, azt sem vannak-e, hol vannak. Nem tudok semmit, nem, abszolút nem. Nagyon szeretek itt lenni, ez egy körszövő.
11: Sok idő kell hozzám, hogy több
1: igazán. Marika néni szokta ellenőrizni nektek a...
10: Hát Ilona néni van, Ilona néni.
11: Nem csak Marika néni, Ilona néni, és csak
10: Ilona.
12: Most velem van, nem, de nyilván a segítő az.
1: Mióta tetszik itt dolgozni?
12: Én 10 éve, de ebben a munkatérben nem ebbe kezdtem. Július 1-én volt 10 éve, hogy felkerültem szociális gondozóként.
1: Mi lesz ezekkel az eszközökkel, amiket csinálnak?
10: Akkor szőny. Szerintem szőnyeg, vagy én nem tudom.
12: Nem, mert szerintem a kérdés az, értékesítésre vonatkozik, hogy hol fogjuk tudni. Pár pillanat nem tudom, mert a vezetésváltás történt, a múltat tudom mondani. A jelen pillanatban nem árusítunk, ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Valahol majd biztos eladjuk, már gyönyörű kosarak is készülnek, meg szőnyegek.
1: Volt itt ez a vezetőváltás, ugye Anna nővér halála óta. A sajtóban keringtek különböző információk. Önnek mi a véleménye erről?
12: Nagyon sok volt a csúsztatás és felháborító. Nagyon felháborító és undorító.
1: De mi lehetett a célja ezeknek a támadásoknak?
12: Hát azok volt, amit kérdeznek, hogy csinálták, mert nem tudom.
9: Elnézést, hogy elveszülünk, csak ez olyan téma, amit így a...
7: Ja, hogy itt nem.
9: Tudod, igen, tehát lehet nyugodtan kérdezni a dolgozókat, csak akkor ne jutott. Nem volt még semmi, mert tényleg
12: hát nem is tudok más mondani, ez a véleményem. Tehát úgy sem mondanék többet, az akik csinálták. Igen, az, hogy én ezzel kapcsolatban mit gondolok, az meg vagy igaz, vagy nem, inkább ennyi.
1: Ön jól érzi itt magát jelenleg.
12: Igen, szándékunk.
13: A kísérőnk Sódor Anna.
9: Nekem erről az egészről, tehát kezdve onnan, hogy történt ugye egy vezetőváltás.
1: Ön jelenleg milyen státuszban van itt az intézményben?
9: Jelenleg a köznevelési intézményegység vezetője vagyok, és hát a új vezetés nevezett ki erre.
1: Előtte mondjuk nem is járt itt az intézményben, amikor ugye Fehér Anna...
9: De én akkor is itt voltam, csak akkor az óvodában voltam. Óvodavezető voltam. Most is ugye ott is vagyok, csak közben kicsit több feladat van ezzel a... Nyilván amikor jön egy új vezető, egy személy, több személy változó, de ez mindenképpen egy... Tehát ha volt egy működő rendszer, akkor az ember azt megszokja, abban benne él, az hozzászokása. Minden változás az kellemetlen valamilyen szinten. Nem szeretik általában az emberek a változást. Itt is ugye változás történt, vezetőváltás, stb. Azért ehhez kell egy kis idő, amíg az ember alkalmazkodik hozzá, és akkor utána mennek újra rendjén a dolgok. Itt ugye volt egy kis, hát mondjam így, hogy kakaskodás, nem tudom nagyon másképp kifejezni, és tényleg hát az a cikk, ami megjelent, meg aztán annak az ismétlése, az én számomra az vérlázító volt, tehát én...
1: Annak akkor tulajdonképpen egyik része sem igaz?
9: Nem igazán, már szerencsére nem is emlékszem a részletekre, mert amikor megjelent, akkor elolvastam, aztán igyekeztem minél hamarabb el felejteni, meg túllépni rajta. Biztos, hogy van benne igazság is, mert azért nem teljes valótlanságot állítottak, de hogy nagyon kevés, nagyon minimális az igazság tartalma, és nem abba az irányba van kommunikálva. Tehát ez a klasszikus, félig teli vagy félig üres az a pohár.
1: Szerint sem az ingatlan körül lehet itt a botrány?
9: Itt sok minden miatt van botrány, én azt gondolom, hogy első sorban a fejekben kell rendet tenni.
1: Régi és az új munkatársak milyen kapcsolatban vannak egymással?
9: Ez azért vicces kérdés, mert ez egy ilyen nomenklatúra lett itt, hogy vannak a régi munkatársak, meg az új munkatársak, de nem csak most, hogy a új vezetés, hanem előtte is volt már egy ilyen kis klikesedés. Igazából én azt gondolom, hogy a régiekkel is újakkal is tudok jól együtt dolgozni. Intézmény meg a gyerekek érdekeit kell nézni, és azért a legtöbben ezt teszik az intézményben.
1: És a gyerekek nem éreznek ebből semmit?
9: Nem, tényleg próbáljuk.
1: És a felnőtt lakók hogyan reagálnak rá, ugye, akik itt laknak ugye a lakó otthonban?
9: Erre azért nem tudok válaszolni, mert én nővelük nagyon ritkán találkozom, és akkor is csak ilyen pár mondatot beszélünk, és ilyen nem szokott szóba kerülni.
13: És itt nincs vége. talán folytatódik.
0: Köszönöm maguknak, hogy idejöttek, mert kívülről könnyű kritizálni, megjegyzést tenni, feltételezéseket mondani, olyannyira, hogy magának a nővérnek a szellemét is úgymond nagyon könnyű volt ezzel bepiszkítani, amikor ugye itt a C-épületre kerül a sor, és tudáspénzt emleget valaki. Úgy gondolom, hogy be kell ide jönni, itt kell lenni, és akkor utána kialakulhat egy markáns vélemény, és lehet azt mondani, hogy mindenki depressziós és rossz kedvű.
8: Pilla, hol a pisjössz?
14: Hobbyradio.hu
15: A rádiót! Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. 64%-kal nőtt a tengerparti úti célokra utazó magyarok száma. Szerán a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervátültetettek Szövetsége kedden

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 16-án köszöntjük Edith nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű női név, az Ed előtag birtoka, vagyonra utal, jelentése pedig vagyon, gazdag és harc, öröklött birtok és örökség. Betézése ennek a névnek Edi, Eda, Edike, Editke, Edo, Edóka, Ditte, Ditti, Ditke, valamint Ditta. Jeles viselői Domján Edit színésznő, Frajt Edit színésznő, valamint ön, kedves Edit. Ezen a napon köszöntjük még Ciprián, Ditta, Ditte, Eudox, Eudoxia, Eufémia, Eugénia, Geminián, Génia, Imelda, Imogen, Imogén, Jozafát, Kamélia, Kornél, Kornélia, Ludmilla, Lúcia, Milica, Psom, Soma, Zille, Zseni, valamint Zília nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió.
3: Szeptember 16-a, az ózon réteg védelmének világnapja. Az 1987-es Montreálban aláírt protokoll szeptember 16-át az ózon réteg védelmének világnapjává nyilvánította. A nemzetközi nap célja felhívni a figyelmet az ózon réteg fenyegető elvékonyodására, ugyanakkor mozgósítani a világ államait és kormányfőit, hogy tegyenek megfelelő lépéseket e folyamat megállítására. 1810. A Mexikói Egyesült Államok függetlensége kikiáltásának napja. Az ősi azték terület a 16. század elején került spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az indián mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság részvételével. 1824. októberében létrehozták a Mexikói Egyesült Államokat. 48 éve született David Copperfield bűvész, illúzionista. 1977-ben, 29 éves korában elhunyt autóbalesetben Mark Bolan, a Téreg zenekar frontembere. A gépkocsit élettársa Gloria Jones vezette, aki súlyos sérülést szenvedett. Évekkel később elárverezte Mark balesetben viselt vérfoltos ingét. 48 éve született Mickey Rourke, amerikai színésznő. 1967-ben az albumlistákon megjelent Jimi Hendrix bemutatkozó nagylemeze Are You Expressin címmel. 2000-ben kezdődött a 27. újkori nyári olimpia Sydneyben. 1926-ban a mai napon született Peter Falk, azaz Columbo.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 16-án. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1810-zel kezdünk, szeptember 16-a a Mexikói Egyesült Államok függetlenségének kikiáltási napja. Az ősi aszték terület a 16. század elején került spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az Indián, mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság részvételével. Ezután 1824. októberében létrehozták a Mexikói Egyesült Államokat. Folytassuk 1885-tel, szeptember 16-án megszületett Karen Horney, amerikai pszichoanalitikus írónő, aki 1941-ben megalapította az Amerikai Pszichoanalitikai Intézetet. Mindösszesen csak 2 évet lépünk előre, 1887-re, ugyanis szeptember 16-án született Hans Arp, német és francia nyelven alkotó német költő, festő, szobrász. És még mindig maradunk a 19. század végén, 1893. szeptember 16-án Budapesten megszületett Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1893. szeptember 16-án született Korda Sándor filmrendező is. És még mindig a 19. századi a főszerep, 1897. szeptember 16-án meghalt Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Most már ugorjunk a 20. század elejére, 1912. szeptember 16-án született Sárosi György, labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége. Sárosi György jogi doktorátus szerzett, annak a labdarúgó nemzedéknek a soraiba tartozott, amely az 1930-as, 40-es években talán a leghosszabban tartó dicsőségét szerezte Magyarországnak. Folytassuk 1927-tel, szeptember 16-án született Peter Falk, amerikai színész, azaz Columbo. 1956 a következő időpontunk, szeptember 16-án született David Copperfield, bűvész, illúzionista. És végezetül 1972. szeptember 16-án Budapesten meghalt Nárai Szabó István vegyészmérnök, a saválló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Radio. Radio.
1: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
2: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg Isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten.

0: Hobby Rádió.
1: 2026. szeptember 16-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 31-től 35. vers. Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez. Kihez hasonlítsam a nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János. Kenyeret nem eszik, bort nem iszik, erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik, erre meg azt mondjátok, nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Elmélkedés. Jézus szemléletes képet használ kortársai jellemzésére. Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz, furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Sok embernek semmi nem jó, mindennel és mindenkivel elégedetlenek. Keresztelő Jánost elutasították, mert túl szigorú, Jézus pedig azért, mert túl közvetlen. Az ilyen gondolkodás magatartás ma is kísért. Sokan nem az igazságot keresik, hanem a saját megerősítésüket. Ha valami kényelmetlen, elutasítják. Ha túl egyszerű, lenézik. Ha túl komoly, inkább elkerülik. Isten szavát nem hallgatják meg, hanem a saját elképzeléseik világában élnek. Jézus arra hív, hogy ne zárjuk be a szívünket. Legyen bennünk nyitottság az igazságra, még akkor is, ha az olykor kényelmetlen. Ha csak azt fogadjuk el a krisztusi tanításból, ami számunkra tetszetős, akkor soha nem fogunk lelkileg növekedni. A bölcsesség gyümölcseiről is beszél Jézus. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Az igazság hosszú távon mindig termést hoz. Lehet, hogy keresztelő János szigora vagy Jézus közvetlensége elsőre idegen vagy furcsa, de aki nyitott szívvel fogadja Isten küldötteit, az megtapasztalja jelenlétét. Soha ne a formát nézzük, hanem a tartalmat. Isten sokféle módon szól hozzánk. Van-e bennünk alázat és bizalom, hogy meghalljuk és megtegyük, amit kér tőlünk? Uram Jézus Krisztus, Te sokféle módon szólsz hozzánk. A csendben és a zajban, szigorúan vagy szelíden, emberi szavakon keresztül. Segíts, hogy ne zárjam be fülemet és szívemet, ne válogassak a küldötteid között, ne csak azt fogadjam el, ami nekem kényelmes. Adj nyitott szívet, amely nem a formát nézi, hanem a tartalmat, és add, hogy a komoly figyelmeztetésekben is felismerjem szeretetedet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy az első öntapadós borítékot 1844-ben kezdték gyártani? Nagy-Britanniában nem lett egyből népszerű, mivel sokan úgy gondolták, hogy nem szerencsés másnak elküldeni a saját nyálukat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy zöld halleves fogok önöknek elkészíteni. Szedjük rózsáira a brokkolit, és a szárakat hámozzuk meg. Főzzük puhár enyhés sós vízben. Figyeljünk arra, hogy a brokkolinak nem kell sok idő, forrástól számított 2-3 percen belül már le is vehetjük a tűzhelyről. Szűrjük le a főzőlevét, őrizzük meg. Egy vastag falu lábosban olvasszuk meg a vajat, fonnyasszuk meg rajta üvegesre a hagymát és a póréhagymát. Ízesítjük sóval és őrölt borssal. Hintsük meg liszttel és kevergessük néhány percig. További kevergetés közben lassan öntsünk fel hal alaplével. És a hal alapléhez lehet venni halászlé alapkockát, ez bőven jó, forrástól számítva belerakjuk a kockákat, felforraljuk és ez hal alaplének tökéletes. További kergetés közben lassan öntsük fel a hal alaplével, úgyhogy maradjon benne 150 ml. Lassú tűzön gyöngyöztessük körülbelül 10 percig. Ellenőrizzük az ízesítést és tegyünk bele a halat. Forraljuk egy percig, aztán vegyük le a tűzről és hagyjuk kisőt kihűlni. Kanalazzuk át egy turmixgépbe, adjunk hozzá a főtt brokkolit és dolgozzuk, keverjük simára. Öntsük vissza a lábosba és keverjünk hozzá tejszínt és óvatosan melegítsük fel. Ha túl sűrűnek találjuk, a maradék alaplével és a brokkoli főzőlevével hígíthatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Show di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hobby rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Egyre többen utalnak mobilbankból. Nyáron nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma. Szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Az átutalások harmada mobilbankból indul. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások használata. A második negyedévben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb kedden közzétett adatai szerint. Közölték, a forint átutalások darabszáma éves alapon 4, összértéke pedig 17%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké 6, illetve 3%-kal nőtt. Nyáron 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest. A teljes nyári utasforgalom pedig 40%-kal bővült, közölte a repjegy.hu online foglalási portál kedden az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatok alapján. A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segíthette. A portál összesítése szerint a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20%-kal csökkentek a repjegyárak az előző évhez képest. A nyári forgalom növekedése nem egyenletesen oszlott el a szezonban. A tengerparti úti céloknál a májusi utasszám még csak mintegy 20%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Júliusra azonban már 80%-os növekedést mutatott. Szeptember jelenleg 28%-os pluszban van, ez azonban még emelkedhet. Megkezdte munkáját kedden Rózsáné és Sárt Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, tudatta az adóhatósága az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az elnök célja, hogy a NAV működése erősítse a közbizalmat, és egy átlátható, kiszámítható, magas szakmai színvonalon működő adó és vámhatóságként szolgálja Magyarországot. Hangsúlyozták, hogy a NAV eredményes működése egyszerre szolgálja a költségvetési bevételek azonosítását, a gazdaság fehérítését és a tisztességesen működő vállalkozások védelmét. Újra láthatók a cseh koronázási ékszerek a prágai várban. Kettől mintegy két hétig, szeptember 28-ig újra láthatók a cseh koronázási ékszerek. A kiállítást péntekig csak iskolások látogathatják, majd szeptember 19-től bárki megnézheti a koronázási ékszereket. Tavaly a két hét alatt több mint 51 ezer ember kereste fel a tárlatot, a belépésre mindig több órát kellett várni. A kiállításoknak az utóbbi három évben mindig van egy külön témája is, az érdeklődők idén megtekinthetik a pince régi kulcsait is. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő, az égen csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén több felé megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Igen, igen.
1: Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni, azt megtettük.
0: Igen.
1: Igen. Igen,
0: hogy? Igen.
1: Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
2: Igen.
1: Ez az igazi botrány.
2: Igen, igen.
1: És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig.
2: Igen.
1: Basszam. Ez a helyzet. Kurva életbe.
2: Igen, igen.
1: Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk?
2: Igen.
1: Semmit.
2: Hű. Igen, igen.
1: Magyarország le van írva. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna.
2: Igen,
1: ezt tartom
2: igen.
1: A dolgot. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.
2: Igen.
1: Ennyi tehetségünk van, gyerek.
2: Igen, igen.
1: Ez botrány.

culo un sani. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túlíjük. Lesznek tüntetések. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette,